módszereket használnak. Tudjuk, hogy Isten az egyik fél. Vajon Isten milyen módszert használ akkor, amikor szövetségeseket keres magának? Egy szóban szeretném összefoglalni, becsületes módszerekkel dolgozik. A Biblia azt mondja Istenről, hogy miközben ő a szövetséges társait keresi, ott áll az ajtó előtt és zörget. Mit mond el ez számunkra? Hogy Isten nem tör be ajtóstól a mi életünkbe. A mi döntésünk, a mi szövetségünk, az Istennel való szövetségünk egy tudatos döntésen alapul. Mi tudatosan eldöntjük azt, hogy Isten szeretnénk követni. És ott van az ellenfél. Milyen módszereket használ ő? A Biblia azt mondja, hogy egyáltalán becsületes módszereket használ. Azt mondja róla, hogy hazug, tolvaj, nem az ajtó jön be, hanem valahol máshol, nem a mi tudatos döntéseinken keresztül szeretne uralmat találni a mi életünk felett, hanem mindent megtesz, hogy gyengítse azt a képességünket, amelynek segítségével mi jó döntést tudunk hozni, amely segítségével fel tudjuk fedezni az ő ármánykodásait. Tehát tudjuk azt, hogy ő nem becsületes eszközökkel dolgozik. De miért akar a mindenható Isten szövetségeseket keresni? Miért akarja, hogy az ember szövetségre lépjen az Istennel? Mi haszna származik ebből Istennek? Vajon nincs elég hódolója Istennek? Az el nem bukott világok, világ mindenségek Istennek szolgálnak. És kell a földön levő embernek a szövetsége? Kis porszem, ami földünk az egész világegyetemben. És mi is egy kis porszemek vagyunk ezen a földön. És mégis Isten meglát bennünket, és azt mondja, hogy ő szövetséget akar kötni velünk. Mit kap ebből Isten? Talán amikor ez a két láthatatlan ellenfél összeméri az ő erejét, akkor szüksége van Istennek, hogy mi is segítsünk ebben a harcban neki? Nincsen szüksége Istennek erre, mert ő győzedelmeskedik az ő ellenségei felett. Istennek a szeretete a kulcs szó. Isten szeret bennünket, az ő nagy szeretete készteti erre. Isten maga szeretet, azt olvassuk a Bibliában, a végtelen szeretet. Ezért szélesebb körben akarja kiterjeszteni az ő szeretetét. Egy lelkész társa megkérdezte, hogy még csak két gyermekünk van, és azt mondtam, hogy igen. És azt mondta, hogy ehhez a nagy szeretethez, ami bennetek van, kevés a két gyermek. Több kell, hogy kifejezzük a mi szeretetünket. Istennek is ott vannak a gyermeke, az el nem bukott lények. De mivel Isten a végtelen szeretet, ő még több emberre akarja kiterjeszteni az ő szeretetét. Miért teremtett meg bennünket Isten? Azért, hogy valakire ki tudja árasztani az ő szeretetét. Valakinek meg tudja mutatni az ő szeretetét. Miért akar Isten, hogy ott legyünk az ő országába? Hogy az ő szövetséges társai legyünk. Azért, mert minél több emberre akarja árasztani az ő szeretetét és az ő áldásait. Isten nem kapni akar ebben a szövetségben, hanem adni akar. Sokan azért nem akarnak szövetségre lépni Istennel, mert arra gondolnak és attól félnek, hogy Isten valamit el akar venni tőlünk. És én nagyon sok emberrel beszélgettem, akik úgy nem tudják eldönteni, hogy szövetségre lépjenek Istennel vagy sem. Attól félnek, hogy Isten el fog rabolni valamit az életükből, ami nagyon jó volt, amitől ők boldogok, amitől jó az életük ezen a földön, és nem mernek szövetségre lépni Istennel. Pedig Isten nem akar semmit elvenni, semmi jót a mi életünkből, hanem Isten adni akar. Ő csak adni akar. De mit akar adni? És amikor elkezdtem azon gondolkodni, hogy mit akar adni Isten ebben a szövetségben, akkor ilyen picinek éreztem magam. Mert Isten a végtelen szeretet, és én a kis parányi porszem meg akarom fogalmazni, hogy az ő nagy szeretetében mit akar adni nekünk. Hát megpróbáljuk ezt a lehetetlent. A Biblia beszél néhány dologról, hogy Isten mit ad ebben a szövetségben, amikor vele szövetséget kötünk. A Biblia arról beszél, hogy Isten belső békességet ad a mi számunkra. János evangéliuma 14. fejezet 27. verse így hangzik. Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen, vagy el ne csüggedjen, ahogy az új fordítású Bibliában olvashatjuk. Szükségünk van erre a belső békességre? Ebben a zaklatott, túlterhelt világban. És én nagyon-nagyon sok emberrel beszéltem, akik azt mondták, hogy tele vannak zaklatottsággal, tele vannak nyugtalansággal. És Isten azt mondja, hogy ha szövetséget kötünk vele, akkor békességet ad nekünk. És milyen békességet? Nem úgy, ahogy a világ adja. A világ is felkínál bizonyos dolgokat,
Szabadságot, szorakozást, talán békességet is, nem tudja ezt megadni. Isten olyan békességet ad, amit a világ nem tud adni, és a világ el sem tud venni. És ez a békesség nem függ a külső körülményektől. Lehet egy keresztény mellett, Isten szövetséges társa mellett háború. A háború kellős közepén is lehet Isten gyermekének, Isten szövetséges társának, és van is belső békessége. Nem befolyásolják a külső tényezők. Milyen jó kereszténynek lenni, és Isten szövetséges társának lenni. Mert akkor, amikor az emberek elhalnak a félelem miatt, amikor a zaklatottság, a nyugtalanság uralkodik az ő életükön, Isten azt mondja, hogy én békességet adok nektek. Olyat, amit senki ezen a világon el nem tud venni. Útmutatást ad Isten azoknak, akik szövetségre lépnek vele. Ézsaiás proféta könyve 30. fejezet 21. verse ezt mondja, saját füleddel hallhatod a mögötted hangzó szót, ezen az úton járjatok, se jobbra, se balra ne térjetek el. Milyen sok a tanástalan ember, és milyen sokszor vagyunk mi is tanástalanok. Vajon merre menjünk? És félünk, hogy vajon a jó utat választjuk, vagy a rossz utat választjuk. Látunk körülöttünk embereket, akik a maguk feje után, a maguk gondolatai után mentek, és akkor látjuk az ő bukásukat. És ott van bennünk a félelem, hogy vajon mi nem ilyen sors felé haladunk? Vajon jó úton vagyunk? És azt mondja, a Biblia nem kell ettől félni a keresztény embernek, mert van mögötte egy kiáltó szó. Amikor jobbra térnénk, vagy balra térnénk, akkor Isten szent lelke megszólít bennünket, és azt mondja, hogy egyenesen, erre haladjatok, erre menjetek. Szükségünk van ilyen tanácsadóra, ilyen útmutatóra? Szeretnénk, ha lenne egy ilyen az életünkben, ha nem kell félnünk, mert mindig van egy biztos pont, egy biztos tanácsadó, aki a legjobb úton vezet bennünket, azért, mert ő ismeri a jövőt. Tudja, hogy mi válik a mi javunkra. De nem csak annyit tudunk Istenről, hogy ő ismeri a jövőt, hanem azt is tudjuk, hogy ő hatalmas ahhoz, hogy a mi életünket irányítani és vezetni tudja a helyes irányba, a helyes cél felé. Barátságot. Isten barátságot ígér azoknak, akik szövetséges társai lesznek. Nem csak olyan szövetséges társak leszünk, akinek bizonyos kötelezettségeink vannak, és teljesíteni kell ezeket a kötelezettségeket, hanem Isten azt mondja, hogy ő a mi barátunk akar lenni. Jézus azt mondta, hogy ti az én barátaim vagytok. Valakivel, akivel az este beszélgettem, elmondta azt, hogy azért hálás a barátságért, az Isten való barátságért. És hirtelen megtorpant, amikor kimondta, mert úgy gondolta, hogy ez túl sok ahhoz, hogy mi azt mondjuk, hogy Isten a mi barátunk. És azt mondtam, hogy nem. Nem. Isten barátságot ígér nekünk. Nem csak egy olyan szövetséges viszonyt, amelyben ő diktál, mi pedig csak engedelmeskedünk, hanem ő a mi barátunk. A mindenható Isten akar a mi barátunk lenni. Fiatalok számára igen nagy kérdés az, hogy ki legyen a barátjuk. Hogyan válasszák meg a barátaikat. Aztán nagyon sok csalódás is éri őket, hiszen a barátok nagyon sokszor hűtlenek lesznek a társaikhoz. De Jézus Krisztus soha senkit nem csapott be. Soha senkihez nem lett hűtlen. És van egy másik előnye is, hogy Jézus a mi barátunk. Nagyon büszkék szoktunk lenni akkor, amikor megemlítenek valakit, egy híres embert, és mi azt mondjuk, hogy igen, ő az én barátom. És úgy büszkék vagyunk rá, hogy ismerjük azt a valakit, és ő a mi barátunk. De van valaki, aki a legnagyobb az egész világegyetemben. Isten, a mindenható király, mindeneknek a teremtője, alkotója, aki megteremtette a mi földünket, aki megrajzolta a virágokat. És ő a mi barátunk, mert ő azt akarja, hogy az ő barátai legyünk. És amikor hozzáfordulunk, és imában megszólítjuk őt, akkor nem csak egy hatalmas uralkodót szólítunk meg, hanem a mi barátunkat szólítjuk meg. Családot kapunk, akkor, amikor szövetségre lépünk Istennel. Amikor Jézus megkeresztelkedett, így olvashatjuk a feljegyzést Máté evangélium a 3. fejezetéből, amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme megnyílt a menny. És látta, hogy Isten lelke galamb formájában aláereszkedik, és őre ászál. És hang hallatszott a mennyből, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Mit mondott Isten, ez a mennyei hang, amikor Jézus Krisztus megkeresztelkedett? Ő az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Ez egy örökbefogadási formula. Abban az időben, a Biblia időben, amikor valaki örökbe szeretett volna fogadni egy gyermeket, akkor elvitte a város kapujába, leült, az ölébe tette,
a gyermeket, és azt mondta mindenki előtt, hogy ő az én fiam, ő az én szeretett fiam, mától kezdve ő az én fiam. Amikor Jézus megkeresztelkedett, akkor Isten azt mondta, hogy ő az én fiam. És mi történik akkor, amikor én megkeresztelkedek? Vajon nem ugyanez a hang hallatszik? Ő az én szeretett fiam. Én vagyok a te édesapád. Nagyon jó így gondolni Istenre, mint egy szerető édesapára. Már nagyon sokan nem tudják ezt átélni, hiszen nem volt édesapjuk, úgy nőttek fel. De azért nagyon sokan vagyunk itt közöttünk, akik éreztük, és tudjuk, hogy mi az atyai szeretet. Szeretném ezt úgy apró pénzre váltani, lebontani a mindennapi életre. Ha én otthon vagyok a szüleimnél, és azt mondom a szüleimnek, édesapámnak vagy édesanyámnak, hogy éhes vagyok, akkor azonnal mindenki rohan, és mindenki szeretne valamit tenni, hogy én megkapjam azt, amire szükségem van, hogy bármilyen szükség. És úgy van Isten is, ami mindenható atyánk. És ezt ki is próbálhatjuk. Egy rövid kis történet szeretnék elmondani, nagyon sokat utazok, és nagyon rendszertelenül étkezek. És egyszer nagyon éhes voltam, és azt mondtam, hogy ha én az én földi édesapám közelében lennék, akkor kérnék tőle enni. És te azt mondtad, hogy te vagy az én mennyei édesapám, és kérjek bármit, és meg fogod adni. Te látod, hogy éhes vagyok, és én most ételt kérek tőled. Aztán megálltam valahol, meglátogattam valakit, és azt kérdezték, hogy ebédeltél ma? És azt mondtam, hogy nem. Akkor csatlakozzál hozzánk. És Isten meghallgatta az én kérésemet, mert azt mondtam az én mennyei édesatyámnak, hogy én éhes vagyok. Ő pedig adott nekem, és ez nem csak egyszer fordult elő, nagyon-nagyon sokszor, mert ő tudja azt, hogy mire van szükségünk. A te édesapád a leggazdagabb, a legbölcsebb, a legszeretőbb édesapa ezen a világon. Szeretnénk ilyen édesapát? És Isten azt mondta, ha szövetségre lépsz velem, akkor én ez leszek a te számodra. Örökséget. Hogyha van családunk, van édesapánk, akkor van örökségünk is. A Biblia azt mondja, ha pedig gyermekek vagyunk, akkor örökösök is. Örökösei Istennek, és örökös társai a Krisztusnak. Nagyon sokan boldogok, akik nagy örökség várományosai lehetnek, örülnek ennek a hatalmas örökségnek, de mit kap az, aki az Isten szövetséges társa és Isten örököse? Mit kap? Mindent, mert Isten mindennel rendelkezik. Minden az ő kezében van, és hogyha mi az ő örökösei vagyunk, akkor mindezt Isten az ő örököseinek adja. Azt mondtuk az előbb, hogy Isten ami legnagyobb, legerősebb, legbölcsebb és leggazdagabb édesapánk. Aztán egy ünnepi parti a mennyben. A Biblia arról szól, hogy amikor ezen a földön egy szövetségkötés megtörténik, akkor nem csak a földön van egy ünnepség, egy esemény, hanem a mennyben is. Ezt olvassuk Lukács evangéliumában, mondom nektek, hogy ugyanígy nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen megtérő bűnös felett, mint 99 igaz miatt, akinek nincs szüksége a megtérésre. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak, hozzátok ki hamar a legszebb ruhát és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt a kezére és sarut a lábaira. Azután hozzátok a hízott borjút és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott. Elveszett és megtaláltatott. És vigadozni kezdtek. Tehát azt olvastuk ebben a szakaszban, hogy a mennyben is van egy ilyen ünnepi lakoma, egy ünnepi vacsora, akkor, amikor valaki szövetséget köt. Földön, akit Gézának hívnak, ő visszatalált a családba. Nem tudom, hogy Isten milyen ünnepséget szervezett. Mi ezen a földön igyekszünk megszervezni ezeket az ünnepségeket, ha nagyon szépek legyenek. De hiszem, nagyon-nagyon távol vannak attól, amit Isten szervezett. És majd, amikor ott leszek a mennyben, akkor meg fogom kérni Istent, hogy vetítse le nekem azt az eseményt, amikor én megtértem, megkeresztelkedtem. Milyen ünnep volt akkor a mennyben? Szeretnénk tudni mindnyájan a sajátunkat? Akik már megtettük ezt a lépést, és akik még meg fogjuk tenni, vagy mit tesz Isten érettünk? Milyen mennyei lakomát készít a mi számunkra akkor, amikor elfogadjuk őt? Országot. Ezt mondja a Biblia. Ne félj, te kicsinnyáj, mert úgy tetszett a ti atyátoknak, hogy néktek adja az országot. Nem leszünk királyok, bár koronát is ígér Isten az ő gyermekeinek, de vajon milyen országot akar adni Isten a mi számunkra? Milyen lesz ez az ország? Úgy elképzeltem magam, hogy milyen lehet ez az ország, de eszembe jutott az is, hogy amit a Biblia mond, hogy ami szem nem látott, fül nem hallott, amit emberi elme meg sem gondolt, azt készítette Isten a mi számunkra.
Csupán egy igét szeretném

pedig Ézsaiástól olvasni ezzel kapcsolatban, Ézsaiás 32:18, békés hajlékban lakik majd népem, biztonságos lakóhelyeken, gondtalan nyugalomban. Kell ennél több a mi számunkra? Károli Földes azt mondja, békesség hajlékaiban, gondtalan nyugalomban, békességben. És a Biblia más részei beszámolnak arról, hogy a bűn és átkos következményei nem lesznek ott. Ezt az országot ígéri Isten azoknak, akik szövetségre lépnek vele. Bűnbocsánatot ígér azoknak, akik elfogadják az ő ajánlatát, hogy szövetségre lépjenek vele. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Talán arra gondoltunk az előbb, amikor az országról volt szó, hogy igen, de oda csak azok mehetnek, akik nem bűnösök, akik tiszták. De hogyan lehet ez? És itt van ez az ige, ha megvalljuk a mi bűneinket, akkor Isten hű és igaz, hogy megbocsássa mi bűneinket, és megtisztítson bennünket minden hamisságtól. Ha Isten megtisztított bennünket minden hamisságtól és bűntől, akkor ott leszünk Isten országában? Kell ennél több? Még valami, amit nekünk meg kell tenni ezen kívül? Félnünk kell attól, hogyha ő megbocsátott a bűneinket, hogy mégsem kerülünk be oda az ő országába? Ha megvalljuk, ő és igaz, hogy megbocsássa a mi bűneinket. A pogány vallások nem ismerik a bűnbocsánat kérdését. Azt mondják, hogy ha vétkeztél, akkor meg kell lakolnod a te bűneidért. Ha nem ebben az életben, akkor majd a következő életben kell meglakolnod ezekért a bűnökért. Nincsen felszabadulás a bűn terhe alól. A keresztény vallás attól nagyszerű, hogy Isten felszabadít bennünket a mi bűneink terhe alól. Kezdhetünk újra, kezdhetünk új lappal, tiszta élettel, szabadon a mi bűneinkből. És ahogy az egyik alkalommal elmondtam, hogy azért lehetünk tiszták, mert Jézus cserélt velünk. Elvett a mi szennyes ruhánkat, a mi bűneinket, és meg is szenvedett ezekért a Golgota keresztjén. Nekünk adta az ő igazságának tiszta ruháját, és Isten úgy tekint ránk, mintha azt az életet, amit Jézus élt, mi éltük volna, azokat a cselekedeteket mi hajtottuk volna végre, amelyeket ő tett, és nekünk adja azt, ami Jézust illeti meg, a királyi széket. Oltalmat az ellenségtől. A 91. Zsoltár 4. verse így hangzik. Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél az ő hűsége. Szükségünk van erre az oltalomra? Azt olvassuk a Bibliában, hogy az ellenség, akiről azt mondtuk, hogy ő nem becsületes módszerekkel harcol, ő mint ordító oroszlán jár szerte, keresi, hogy kit nyeljen el. Van egy ellenségünk, az ordító oroszlán, és Isten azt mondja, hogy ő tollaival betakar, szárnyalat oltalmunk lesz, pajzs és páncél az ő hűsége. Kell-e félnünk ettől az ellenségtől? Sok emberrel beszélgettem, akikben még ott van ez a félelem, az ellenségtől való félelem. De Isten azt mondja, hogy szövetséget kötsz velem, akkor én pajzs és páncél leszek a te számodra. Ordíthat az oroszlán, tehet bármit, lehet akármilyen dühös, nem, Istennek a hatalmas oltalmában lehetünk. Aztán azért is szükségünk van az oltalomra, mert az ellenség nem mindig úgy jön, mint ordító oroszlán, hanem azt mondja a Biblia, hogy néha világosság angyalaként is jön. Azért, hogy még hatékonyabb legyen az ő csábítása. Az ő ajánlatait szépen becsomagolja, hogy elkápráztasson bennünket. Jólétet, karriert, gazdagságot, szórakozást, boldogságot ígér, és pontosan az ellenkezőjét adja. Tönkreteszi a családokat, tönkreteszi a közösségeket, az ember egészségét, mindent elvesz az embertől, ami jó. Az emberek nagy része mégis őt választja. Hát láttuk azt, hogy mit ajánl Isten, mit ajánl az ellenség, és azt is látjuk, hogy mit tud ebből teljesíteni, és mégis az emberek azt választják, amit az ellenség ajánl. Vajon nem logikátlan ez? Isten erőt ad az engedelmességhez. Nagyon sokan, amikor emberek arról gondolkodnak, hogy szövetségre kellene lépni Istennel, azt mondják, hogy én olyan gyenge vagyok, én nem tudok megfelelni azoknak a követelményeknek, ami ebben a szövetségben felléphet. Vajon kell ettől félnünk, amikor szövetséges társai leszünk Istennek? Azt olvassuk a Filippi beliekhez írott levélben, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Mindenre van erőm, még az engedelmességre is. A Krisztusnak való engedelmes élet nem teher, hanem boldogság. Azt olvassuk a Zsoltárokban, a Zsoltáros így kiáll fel. Abban telik kedvem, Istenem, hogy a te akaratodat teljesítsen, és a te törvényed az én szívemben van. Abban telik az én kedvem.

tiszta szívünkből, lelkünkből engedelmeskedünk. Hallottam egy történetet, egy katona tisztről, aki megnősült. És otthon is olyan katonás rendet akar tartani, mint bent a laktanyában. Minden nap készítette listát a feleségének, hogy mit kell elvégezni. 5:30 ébresztő, aztán begyújtasz a kányhába, elkészíted a reggelit, takarítasz, elmész a boltba, és az egész napi teendők egy ilyen listán fel voltak sorolva. És ez a feleség, hát nagyon-nagyon nehéz volt az élet a lista miatt, mert este jött a strigulázás, hogy mi lett elvégezve és mi nem. És aztán az úr megkönnyörült ezen az asszonyon, és hát ez a férfi egy idő után meghalt. A feleség egy néhány év után újra férhez ment. És pontosan ellenkezője volt az új férj az előzőnek. Nagyon kedves, nagyon aranyos, nagyon szeretetteljes volt. És egyszer, amikor ez a feleség a padláson takarított, megtalálta az előző férjnek az egyik listáját. És úgy megborzadt, amikor látta a listát. És kezdte olvasni. 5:30 ébresztő. De utána kezdett, hogy kihozanodni. Szóval most is 5:30 ébredek. Begyújtasz a kányhába. Most is begyújtok a kányhába. Elkészíted a reggelit? Most is elkészítem a reggelit. Akkor lista miatt, mert a férje ezt kérte, most pedig szeretetből úgy, ahogy észesen vette, mert ugye a Zsoltárosnál olvastuk, hogy abban telik kedvem, hogy teljesítsem a te akaratodat, a te törvényedet, hogy ilyen tetszek Istennek. Nem azért engedelmeskedünk, mert Isten előírja és hozza szabályokat, nem is gondolunk ezekre a szabályokra. Mi szeretjük Istent, és ezért engedelmeskedünk Istennek. Ezt adja Isten, és mit kér cserébe? Mit kér cserébe az Isten? Adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én útaimat megőrizzék. És még egy másik szakasz. Most pedig, Izrael, mit kíván tőled Istened, az Úr? Csak azt, hogy Istenedet, a te Uradat féljed, és járj mindenben az ő útjain. Szeresd őt, és szolgáld az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből. Tartsd meg az Úr parancsolatait és rendelkezéseit, amelyeket ma parancsolok néked, a te javadra. Talán amíg ezeket olvastuk, úgy tűnik, hogy szinte Isten is ad valami listát a mi számunkra. De Isten a végén azt mondja, hogy ezt a te javadra akarom. És ahogy az előbbi igékből láttuk, Isten erőt ad ahhoz. És úgy, ahogy a Zsoltáros is felkiáltott, hogy abban lelik az én örömem, hogy ezt tegyem. Igényeljük ezt? Szeretnénk azt, amit Isten felkínál? Szeretnénk belső békességet egy zaklatott világban? Szeretnénk útmutatást kapni akkor, amikor tanástalanok vagyunk? Szeretnénk barátságot kapni, igazi barátot találni az életben? Szeretnénk egy igazi családot? Szeretnénk egy olyan édesapát, aki mindig gondoskodik rólunk? Szeretnénk azt az örökséget, amit Isten felkínál a mi számunkra? Szeretnénk-e egy ünnepi partit, hogy Isten szervezen egy ünnepi partit számunkra a mennyben, amit csak számunkra készít el Isten? Szeretnénk azt az országot, amit Isten nekünk készít? Szeretnénk-e bűnbocsánatot és oltalmat az ellenségtől? Ezt kínálja fel Isten a mi számunkra, és azt mondja, hogy fiam, te pedig adjad nekem a te szívedet. Szeretném, hogyha mi is elgondolkodnánk ezen. Vajon azt mondjuk Istennek, hogy Uram, amit te itt kínáltál ezekben a pontokban, én nem kérem. Én inkább azt kérem, amit az ellenség felajánl az én számomra. Ezt tesszük? Szeretném, hogyha valamilyen módon kifejeznénk azt, hogy mi Istennek az ajánlatát fogadjuk el. Mert látjuk, hogy ezek az ajánlatok jó. Isten áldjon meg bennünket, hogy bölcsek legyünk, hogy erősek legyünk, hogy a jót tudjuk választani. Ezért szükségünk van a kitartó imádságra, hogy folyamatosan imádkozzunk azért, hogy a mi jó döntéseinkben ki is tudjunk tartani.

Ha valaki úgy érzi, hogy bizonytalan ebben, akkor csukja be szemét és kérje Istentől a segítséget ehhez a döntéshez. Nem szeretünk elhamarkodott döntéseket meghozni, és nem is szabad elhamarkodott döntéseket meghozni, de nem is szabad halogatni a jó döntéseket.

0: Hatodik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hírt.
1: Jézus!

91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony, szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspis kígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel, hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadítom.

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Mutlabbén szerint, Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorult a kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik róluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, ami Istenünk.

0: Ige Morzsa.
1: Hála mindenható Istenek, drága testvérem, hogy ma este újból együtt vagyunk, és tovább tanulmányozhatjuk Jézus Krisztus példázatait. Jézus Krisztus példázatai közül ma este az üres ház példázatát szeretném tanulmányozni veletek. Amint látjuk Máté evangélium a 12. rész 43, 44, 45. verse, mindössze három vers a témakör, és mégis hatalmas dolgokkal fogunk találkozni. Az üres ház példázatát először elolvassuk a Bibliából, és utána Isten segítségével részeire fogjuk bontani. Először beszélgessük meg azt, hogy hol mondta el Jézus Krisztus az üres ház példázatát. Három kérdést rendszerint megbeszéltünk, ha a példázatok helyszíne és a hallgatósága változott, és itt ezt a példázatot Jézus Krisztus más közegekben mondta el, mint amit a korábban tanult példázatok esetében volt. Hol mondta el Jézus Krisztus az üres házról szóló példázatot? Elemezzük végig. Mikor pedig a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélkül való helyeken jár, nyugalmat keres és nem talál. Akkor ezt mondja, visszatérek az én házamba, ahonnan én kijöttem, és odamenvén üresen, kisöpörve és fölékesítve találja azt. Akkor elmegy és vesz maga mellé más 7 lelket, gonoszabbakat ő magánál, és bemenvén ott lakoznak, és ennek az embernek utolsó állapota gonoszabb lesz az elsőnél. Így lesz ezzel a gonosz nemzetséggel is. Jézus Krisztusnak ezt a rövid példázatát szeretném először is röviden átbeszélni. Miről is van gyakorlatilag szó? Miről beszél Jézus Krisztus? Mit jelképez a ház? A ház az embert jelképezi. És azt mondja, hogy kimegy a tisztátalan lélek ebből az emberből, mert itt szépen azonosítja, mikor pedig a tisztátalan lélek kimegy az emberből, azt látjuk, hogy nyugtalan lesz, és vissza akar mindenféleképpen jönni, és azt mondja, hogy visszatérek az én házamba, ahonnan kijöttem. És amikor oda ment, sok időt fogunk tölteni ennél a három szónál. Üresen, kisöpörve és fölékesítve találja. Részletesen foglalkozunk azzal, hogy üresen, mit jelent az, hogy kisöpörve, és mit jelent az, hogy fölékesítve. És amikor látja ezt a három dolgot, lehet, hogy van, aki úgy gondolja, hogy egyik pozitív, a másik negatív, majd látni fogjuk, mert ezt fogjuk tanulmányozni lényegében, és amikor látja ezt a három dolgot, hogy a ház, az ember üres, az ember lelkivilága ki van söpörve, és az ember lelkivilága fel van ékesítve, a három közül melyik ébreszti fel benne a vágyat, hogy elmenjen, és keressen még 7 gonoszabb lelket, és bejöjjön, és újból hatalmába kerítse ezt az embert, és akkor Jézus Krisztus elmondja, hogy ennek az embernek utolsó állapota gonoszabb, vagyis rosszabb lesz az elsőnél, mint amilyen volt, így lesz ezzel a gonosz nemzetséggel is. Lényegében ezt fogjuk Isten segítségével tanulmányozni. Abban a példázatból, amik szemünk előtt tartjuk Jézus Krisztus kijelentését, azt látjuk, hogy mindannyiunk szívében vagy Isten lakik, vagy a sátán. Egy szívben, egy emberben, egy időben nem lakozhat mind a kettő. Vagy az egyik, vagy a másik. Így éljek ezzel a jelképes kifejezéssel, hogy egy szívben nem tud lakozni a jó is, meg a rossz is. Vagy a jó, vagy a rossz lakozik bennünk is. Ezért szeretnék hozni egy ide vonatkozó gondolatmenetet apostolok történetéből, Sokan igyekeznek a keresztény erények lépcsőzetén felfelé haladni. Amint azonban kissé feljebb jutnak, emberi erőkbe kezdenek bizakodni, és csak hamar szem elől tévesztik Jézust, hitük kezdőjét és bevégzőjét. Ennek következménye az eddigi erények elvesztése. Kedves testvéreim, mi mindannyian ennek a veszélynek, amit most elolvastam, ki vagyunk téve kivétel nélkül. Amikor az ember bizonyos dolgokat legyőz, és kezdi a saját jellemét, saját életét összehasonlítani a másik ember életével, akkor mindig én vagyok a jobb. Ez emberi törvényszerűség. Ezért azt tudom ma este tanácsként hozni, hogy soha magunkat ne hasonlítsuk össze egy másik ember jellemével. Mert ha ezt tesszük, akkor az ember önzésének következtében mindig én vagyok a jobb. A másik jó tanács ezzel kapcsolatban pedig az, hogy soha ember emberrel ne hasonlítsa össze magát. Mindig Jézus Krisztussal és Jézus Krisztus jellemével hasonlítsuk össze, és hogyha Jézus jellemével hasonlítsuk össze a mi jellemünket, akkor kettőnk közül ki lesz a jobb? Jézus. És akkor látjuk, hogy mi nincs rendben a mi jellemünkben, és látjuk azt, hogy mit kell helyrehoznunk, mit kell legyőznünk, hogyan kell vívnunk a csatát, hogy valójában célba érjünk. Másik dolog, amit szeretnék még hangsúlyozni, a keresztény életben nincs évi szabadság. Hozok egy nagyon egyszerű példát. Vegyünk egy deszkát, és srégen elhelyezzük, és azon a deszkán veszek egy labdát, és azon a deszkán felgurítom a labdát. Meddig áll meg egy holdponton az a labda? Nagyon jó, semeddig. Ez gyönyörű példa arra, hogy megtanítson bennünket a lelki növekedésben. Nincsen holdpont. A keresztény ember vagy növekszik, vagy hanyatlik. Nem mondhatom azt, hogy most 2-3 napig nekem nem lesz küzdelmem, és kipihenem magamat, és majd folytatom tovább. A keresztény élet az, ahogy már megfogalmaztuk, minden nap 24 óráig tart, és minden héten 7 napig tart. Nincs évi szabadság, nincs hétvégi pihenő. Nem mondhatom azt, hogy most egy kicsit félreteszem a Krisztus követését. A keresztény ember vagy keresztény, és növekszik, vagy fokozatosan megszűnik keresztény lenni, és hanyatlik. Ahogy itt olvastuk, emberi eszközökbe kell bízni. És Jézus Krisztus ebben a példázatban ezt domborítja ki, hogy ez a bizonyos ember, aki megszabadult Sátán fennhatósága alól, úgy gondolta, hogy elég az, hogy megszabadult Sátán fennhatósága alól. Ez valóságban valótlan dolog. Kedves testvéreim, ahogy a címben is itt látjuk magunk előtt, hogy bennünk, a mi lelkünkben vagy Krisztus lakik, vagy Sátán lakik. Köztes állapot nincs. És hogyha mi kezdünk magunkba bízni, akkor ahogy itt olvastuk, csak hamar elveszítjük Jézust, hitünk kezdőjét és bevégzőjét. Soha ne bízzunk magunkba. Bízzunk mindig Istenbe, akkor győzni fogunk. Van egy történet, amit szeretnék nektek ma este elmondani. Nagyon régen olvastam egy folyóiratban, az volt a címe, hogy a kövér és a sovány ördög. Két ördögfi találkozik. Egyik kövér, a másik sovány. És azt kérdezi a kövér ördög a sovány ördögtől, komám, hát te miért vagy olyan sovány? Nézd én, hogy milyen kövér vagyok. És a sovány ördög azt mondja, tudod, ahová a felség állított engem, ahhoz a családhoz, ahol én kell, hogy végezzem a rosszat. A család minden tagja milyen istenfélő. És akármit csinálok, összehogy próbálom ugrasztani a férjet, a feleséget, vagy a szülőket a gyerekekkel, vagy a gyerekeket a szülőkkel, nem sikerül. Korog a gyomrom, éhes vagyok, nincs mit ennem. Azt mondja a kövér ördögfi, na komám, cseréljünk. Elmegyek én oda, ahová téged állított az ördögfelség. Te pedig gyere ide, és meg fogod látni, ahol én eddig szolgáltam, olyan gyorsan meg fogsz ízni, mert annyi ennivalód lesz, amennyit akarsz. Cseréltek. Egyik nap elmúlik, szeretet uralkodik a családban. Kezd éhes lenni a kövér ördögfi. Azon töri a fejét, hogy hogy veszítse össze a férjet a feleséggel. Ebédhez készülődik a család. A feleség viszi a levest a tálba, és az ördög meglöki a könyökét, és egy kis része levesnek kilöttyent a földre. Azt mondja a feleség, hát elnézést kérek, drágám, úgy látszik az ördög ki akar kezdeni velem. Nem baj, egye meg azt, ami a földre hullott az ördög. Nem sikerült. Akkor ott volt a leves az asztalon, imádkozik az egész család. És a családfő először szed magának, utána a gyerekeknek, feleség, stb. És amint a férj enni akarja a levest, az ördög beleereszt egy pókot a tányérjába. Drágám, hozzá már egy kis csészét, úgy látszik, hogy az ördög velem is ki akar kezdeni, hadd adjam neki oda ezt a pókot is, hagyj egyemek. Nem sikerült. És a kövér ördögfi lesoványodott. Kedves testvéreim, nem tudom, hogy nálunk az ördögfi, akit az ördög te melléd állított, vagy a te családodba, sovány vagy kövér. Mennyi ennivalót szoktunk adni neki, vagy korog a gyomra az éhségtől. Másik elvet szeretném hozni. Sokan voltak Krisztus idejében, ahogyan ma is, akiken Sátán hatalma egy időre megtört. Isten kegyelme által megszabadultak az embereket uralmat alatt tartó gonosz lelkektől. A példázatbeli embernél is ugyanez az eset. Ebből az emberből kiköltözött a Sátán? Hogyan olvastuk? Elhagyja a gonosz lélek egy időre. Jézus Krisztus megszabadította az embert Sátán fennhatósága alól. Most kedves testvéreim, ezt a példázatot és ennek a példázatnak ezt a részét szeretném gyakorlatba átültetni. Figyeljük meg a mi esti imánkat. Sok mindenért szoktunk imádkozni, de úgy gondolom, hogy minden este imádkozzunk azért, hogy Istenem, bocsáss meg a mi bűneinket. De hogy megy a következő nap? Nem történik sokszor úgy, hogy visszaesünk? Nem adjunk le a küzdelemről, ha úgy érezzük, hogy visszaesünk. Azonban az, amit szeretnék ma este különösen kidomborítani, drága testvéreim, nem elegendő Istentől bocsánatot kérni és bocsánatot kapni a mi bűneinkre. Ne csak bűnbocsánatért imádkozzunk. Imádkozzunk erőért, hogy győzelemes életet éljünk. Imádkozzunk azért, hogy Istenem adj erőt, hogy ellenálljak Sátán kísértésének. De ezt, hogy mi ellenálljunk Sátán kísértésének, csak Isten segítségével vagyunk képesek, és sehogy másként. Ezért nem elég az, hogyha Sátán hatalma egy időre felettünk megtörik. Nekünk növekednünk kell. Naponta jellemünk hasonló kell, hogy legyen Jézus Krisztus jelleméhez. Mert figyeljük meg, nem csak velünk történik az, hogy egy időre hagy el a Sátán, hanem Jézus Krisztussal is ugyanez volt. Emlékeztek azt, hogy Jézus Krisztus 40 napig böjtölt. A keressége után. Sátán megkísértette. Azonban Jézust a Sátán nem csak a pusztai böjt alatt kísértette meg, 40 napon át. Szeretném elolvasni ezt a csodálatos bibliai ígét, figyelemre méltó Lukács evangélium a 4. rész 13. verse, és elvégezvén minden kísértés az ördög eltávozik tőle egy időre. Jézus Krisztust földi élete alatt nem csak a 40 napi bőjt alatt kísértette a sátán. Akkor is kísértette 40 napig, nem csak a 40. napon, utána elhagyta, de mennyi időre? Egy időre. Kísértette 3,5 éves szolgálata alatt a keresztségtől a golgotai haláláig többször a sátán, Jézust. Igen. Sőt, az utolsó nagy csatában, Gecsemáné kertjében is ott volt sátán, és mindent elkövetett. Ebből azt értjük meg, kedves testvéreim, hogy nincs olyan lelki állapot, hogy én már győztem. Engemet a sátán többet nem kísérthet. Én már Krisztus oltalma alatt vagyok. Ahogy Jézus Krisztust is kísértette születésétől kezdve egészen addig, amíg pénteken a kereszt halálával Jézus le nem győzte a sátánt, tehát mintegy 33 éven keresztül léptennyomon kísértette a sátán Jézust, csak egy momentumot hozok keresztküzdelméből. Mit gondoltok, kísértés volt-e Jézus Krisztus számára az, amikor Jézus Krisztus fel van feszítve a keresztre, a sátán azt mondatja az emberekkel, hogy jöjj le a keresztről, és majd akkor hiszünk neked. Kísértés volt-e ez Jézus Krisztus számára? Miért volt kísértés? Azért, mert ő lejöhetett volna a keresztről. Mert ő Isten ember volt. Számunkra, ha mi oda volnánk szegezve a keresztre, és azt mondanák az emberek, hogy Faragó, vagy Illés, vagy Mária, vagy Ilona, vagy Irénke, vagy bárki, jöjj le a keresztről, le tudnál jönni? Ez számunkra nem kísértés. Látjuk, hogy még közvetlen halála előtt is sátán kísértette Jézus Krisztust. Sokan szeretik Jézust. Hisznek benne, olvassák a Szentírást, de itt megállnak. Kedves testvéreim, több mint fél évszázada lelkész vagyok. Rengeteg emberrel tanultam közösen együtt a Bibliát. Minden ember ki van téve ennek, amit most elmondtam. Szeretjük Jézust? Ó, igen. Hiszünk benne? Ó, igen. Olvassuk a Bibliát? Igen. És ez számomra elég. Bejutunk-e a mennybe akkor, ha szeretjük Jézust, hiszünk benne, és olvassuk a Bibliát, de nem éljük azokat az igazságokat, ami a Szentírásban van. Bejutunk? Nem. Akkor mi kell, hogy legyen a cél? Az, hogy hiszek az Istenben, hiszek Jézusben, ez áldott dolog. Az, hogy szeretem őt, ez is áldott dolog. Az, hogy olvasom a Bibliát, az is áldott dolog. Annélkül nem juthatunk el oda, hogy gyakoroljuk az isteni elveket. De kedves testvéreim, miért szeretjük Jézust, miért hiszünk benne, miért olvassuk a Bibliát? Azért, hogy úgy is élünk, nem? És a sátán itt akar bennünket megfogni. Elégedjél meg azzal, te hiszel Istenben, te szereted az Istent, te olvasod a Bibliát, te jó ember vagy. Kedves testvéreim, senki sem jut be a mennybe azért, mert jó ember. Ahhoz, hogy Isten országának örökösei legyünk, a jellemünk hasonló kell, hogy legyen Jézus jelleméhez. És erre törekedjünk. Ez legyen az élet célunk. Amikor ezt a néhány nagyon fontos dolgot megbeszéltük, térjünk vissza a példázathoz és tárgyaljuk. Az első, amikor visszatért a gonosz lélek az emberhez, akiből kiment, az első megállapítás az, hogy a ház, az ember üres. Felteszem a kérdést. Vajon amikor a sátán látja az, hogy a te és az én lelkem üres, ez felébreszti-e benne a vágyat, hogy visszajön még 7 gonoszabb lélekkel? Vagy nem? Igen. Ki hiányzik ebből a házból? Jézus. És azért is írtam oda mindjárt, hogy ez a laodíciai bűn, vagy laodícia bűne. A hét keresztény korszakban az utolsó korszak, amelyben mi élünk Jézus második eljövetele előtt, ez laodíciai korszaknak nevezi a Szentírás. Figyeljük meg a laodíciai gyülekezethez, a laodícia korhoz, milyen üzenettel, milyen kijelentéssel fordul, azt jelenti hozzánk, mi a mi problémánk. Az utolsó időben Jézus Krisztus második eljövetele előtt, tehát Jelenések könyve 3 rész 20. verse ezt mondja, tehát Jelenések 3:20. Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ezt mondja Jézus. Kinek? Neked és nekem, a Laodícia korban élő embereknek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. A laodíciai korban hol van Jézus? Kívül, vagy a szívünkben? Kívül, vagy a szívünkben? Kívül. Miért van kívül? Azért, mert az laodíciai gyülekezet te bemutatott korban az ajtón kívül nincs kilincs. Csak fogantyú. Csak belül van kilincs. És ezzel is azt mutatja Isten, hogy szabad akaratunkat tiszteletbe tartja. Kedves testvéreim, tegyük fel ma este magunknak a kérdést. Hol van, ami engemet illet Jézus? Kívül vagy belül? És most döntsük el, hogy kinyissuk neki az ajtót. Az én lelki házam, a te lelki házad üres, vagy Krisztus lakozik benne? A laodíciai korra az jellemző, hogy az emberek lelki háza üres. És a sátán, amikor látja, hogy egy ember lelki háza üres, felébreszti a vágyat a sátánba, hogy elmenjen még hét gonosz lélekét, és bejöjjön, és hatalmába kerítse. És végsősorban ez fog kiteljesedni. Még egy dolog, amit ebben az igében találjuk, ha valaki meghallja az én szómat, megnyitja az ajtót. Szeretném megkérdezni, megnyitottad-e már a szíved ajtaját Jézus előtt? Add meg magadnak most a választ. És figyeljük meg, ti, akik kortársaim vagytok, emlékezzetek vissza gyerekkorunkban, figyeljük meg azzal a tudattal, amit majd elmondok, még egyszer olvasok. Jézus azt mondja, bemegyek ahhoz, és vele reggelizek, vele ebédelek, vagy vele vacsorálok. Vacsorálni. És ő én velem. Testvéreim, miért mondja Jézus ezt így, ahogy mondja? Miért nem mondja, hogy vele akarok reggelizni? Miért nem mondja, hogy vele akarok ebédelni? Miért mondja, hogy vele akarok vacsorázni? Emlékeztek, amikor este fel jött valaki télvíz idején, valamilyen rokon, gyalog, télen, hóban, akkor mit tudtuk, hogy az a rokon mit fog tenni? Ott marad. És ebből jött az a mondás, hogy az esteli vendég maradandó szokott lenni. Akkor miért akar Jézus Krisztus velünk vacsorázni? Ott maradjon. Testvéreim, mivel ma egy modern korban élünk, még ezt is szeretném megfogalmazni. Ami a lakót illeti, van főbérlő, és van albérlő. Az albérlő meddig lakhat a lakásban? Ameddig a főbérlő engedi. Na most Jézus Krisztus albérlő a te lelki világodban, vagy főbérlő? Úgy van minden, ahogy ő akarja, vagy úgy van minden, ahogy én akarom, vagy te. Ezekkel a problémákkal kell, kedves testvéreim, megküzdeni. A bűn és a közömbösség torlaszolja el sok ember lelki világa előtt az ajtót, és ezért nem tudja Jézus Krisztus megnyitni. Még egy gondolatkör.

tettem nektek, egy 11-12 éves kislányt megkérdeztek, hogy ugye te hogy tudsz ellenállni Sátán kísértésének? És tudjátok, hogy a gyerekek milyenek? Nagyon egyszerűek. Dolgokkal foglalkoznak, és azt mondta a kislány, én nagyon egyszerűen ellen tudok állni. És kérdezték, hogy hogy? Azt mondja, amikor valaki kopogtat a szívem ajtaján, akkor nem én megyek megnyitni az ajtót, hanem a szívemben lakozó Jézust kérem meg. Jézusom, nézd már meg, ki az, aki olyan kegyetlenül dörömböl a szívem ajtaján. És Jézus kinyitja a szívem ajtaját, és kívülről a Sátán van. És amikor Sátán látja azt, hogy Jézus a szívemben van, akkor azt mondja, bocsánat, nem jó helyen járok, és gyorsan tovahoson. Van ebben a gyermek gondolkodásban hatalmas tanítás? Van. Akkor mindegy az, hogy szívünkben lakozik Jézus, vagy nem lakozik Jézus a szívünkben? Mindegy. Ha győzni akarunk, akkor szívünkbe. Olvasom tovább az idézetet, csak éppen el kell mulasztanunk a szövetségkötést a világosság országával. Csak ne kössünk szövetséget Istennel, és már is célba értünk. Tovább, lemondhatunk számos szokásunkról egy időre, elhagyhatjuk Sátán társaságát, de ha nincs élő kapcsolatunk Istennel, ha nem vetjük alá magunkat neki percről percre vereséget szenved. Elég egyszer alávetnünk magunkat minden reggel, és akkor többe vége a küzdelemnek? Nem is, figyeljük meg a haszócska használatát. De ha nincs élő kapcsolatunk Istennel, ha nem vetjük alá magunkat neki percről percre vereséget szenvedünk. Gyógyír, nem elég, ha üres az edény, vagy a lelkiház, Krisztus kegyelmével kell megtöltődnie. A másik szó, kulcs szó a példázatban kisöpörve. Mit jelent az, hogy kisöpörve? Minden nap bocsánatot kérünk Istentől. Ha megvarjuk bűneinket, mondja János első levelében, az első rész 9. versében, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Kedves testvéreim, Jézus Krisztus csak meg akarja bocsátani bűneinket, vagy meg akar bennünket tisztítani minden bűnünktől. Mit mond a szöveg? Csak az egyik van benne? Nem csak megbocsátani akarja bűneinket, hanem meg is akar bennünket tisztítani minden hamisságtól, és ha szeretnék hozni Nietzsétől, a híres filozófustól egy mondást, Nietzsche nem hitt Istenbe, sőt, eléggé Isten ellen tanított és beszélt, és ebből a tanításából hozok egy nagyon különleges mondatot, a megbocsátás Isten mestersége. Hát ez nem Isten mestersége. Nem mesterség a megbocsátás. Ha kérünk tőle bocsánatot, ő kész megbocsátani. De a Bibliában azt találjuk, aki megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer. A keresztény élet nem a rossztól való megfékezésből, hanem Isten akaratának tudatos cselekvéséből áll. Ne csak azért imádkozzuk, hogy Istenem, ne cselekedjem a rosszat. Istenem, cselekedjem a jót. Mert ha jót cselekszem, akkor nem fogom a rosszat cselekedni. Mert a kettő nem megy együtt. Ha tovább figyeljük, Pál a damaszkusi úton mit kérdezett Jézustól? Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Nem csak elméleti tudásra van szükségünk. Nem elegendő az örök életre elméletből tudni a bibliai igazságokat. Azokat cselekednünk kell. Győzelemhez nem elég a rossznak a gyűlölése, hanem a jónak a cselekvése szeretetből. És azért írtam ki azt, hogy a jónak a cselekvése szeretetből, nem szokásból. Mert Jézus Krisztus azt mondja, János Evangélium 14 rész 15. versében, ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Mi van előbb? A parancsolatok megtartása, vagy az engedelmesség, vagy a szeretet? Ha engem szerettek. Először a szeretet, és itt agapéről van szó, isteni szeretettel. Ha mi isteni szeretettel éljük életünket,

0: akkor megtartjuk törvényeit. De ne azért tartsuk meg az Isten 10 parancsolatát, mert megbüntet az Istent, vagyis Isten, vagyis félelemből. Szeretetből tartsuk meg. És kedves testvéreim, nagy részetek háziasszony. Van-e a háziasszony munkában olyan, amit nem nagyon szerettek? Általában találtatik itt-ott, nem sok. De van-e olyan munka a háziasszonyok munkájában, amit nagyon szerettek? Melyiket könnyebb tenni? Melyiket csináljátok meg gyorsabban? Amit szerettek, vagy amit kevésbé szerettek? Amit szeretünk. Tehát testvéreim, ha szeretjük az Istent, akkor semmi nem nehéz, hogy megtegyük az életben. Ha pedig nem szeretjük az Istent, akkor az engedelmesség kolonc, értető ez a szó, ismerős ez a szó, hogy kolonc. Akkor másikat mondok, nyűg. Tudjátok, hogy mi a nyűg? Benyűgözik a tehénnek vagy a lónak a lábát, hogy ne tudjon elmenni. Csak kis apró léptekkel, mind a rabokat, amikor szintén a lábuk meg van látszolva. Ismétlem, ha szeretem az Istent, akkor nem nehéz neki engedelmeskedni. Akkor másikat mondok, nyűg. Tudjátok, hogy mi a nyűg? Benyűgözik a tehénnek vagy a lónak a lábát, hogy ne tudjon elmenni. Csak kis apró léptekkel, mind a rabokat, amikor szintén a lábuk meg van látszolva. Ismétlem, ha szeretem az Istent, akkor nem nehéz neki engedelmeskedni. Sőt, Pál apostol azt mondja, hogy semmi sem nehéz, ha szeretjük az Istent. Ha pedig a szeretet hiányzik, akkor minden teher. Van egy csodálatos ige Ámos próféta könyvében, az 5 rész 15. versében. Figyeljük meg ezt az egymás után való felsorolást. Gyűlöljétek a gonoszt, és szeressétek a jót. Állítsátok vissza a kapuba az igazságot, talán megkegyelmez az Úr a seregetnek Istenen József maradékának. Mi van az első helyen az igében? Szabad gyűlölni? Figyeljék meg! Szabad? Gyűlöljétek, de mit?
1: Gonoszt.
0: De nem az embert. Gyűlöljük meg magunkba a bűnt. Ez szabad? Ez a győzelem útja. Mert testvéreim, én sokat elgondolkodom saját küzdelmemben, miért tudunk egyes rossz szokásainktól olyan nehezen megszabadulni. Tudjátok erre a kérdésre mi a válasz? Egyik válasz az, hogy megszoktuk. Ha tesszük azóta, ahány évesek vagyunk, 30, 40, 50, 60, 70 éve, megszoktuk a rosszat, megszoktuk a bűnt. A másik, ezért ne kövezzetek engemet meg, amit most mondok, szeretjük. A bűnt szeretjük. És Isten az ígében azt mondja, hogy a bűnt, bennünk levő bűnt először gyűlöljük meg. És ha meggyűlöljük a bennünk levő bűnt, rossz szokásokat, akkor könnyen megszabadulunk tőle. Mert szeretünk-e olyan emberrel találkozni, aki bennünket gyűlöl? Beszeg nem. És könnyen megszabadulunk a bűneinktől. Tehát azt mondja, hogy gyűlöljétek a gonoszt, gyűlöljétek a saját jellemhibáitokat, bűneiteket. De ugyanakkor mit szeressetek? A jót. Mennyire szeretjük a jót? És most itt élek Jézus szavaival, Jézus Krisztus egyik alkalommal azt mondta, senki sem jó, csak egy, az Isten. Mennyire szeretjük az Istent? Az látszik az életünkben. Nem a mi szavainkban, a mi életünkben. És akkor, hogyha ez megtörténik, hogy meggyűlöljük a rosszat benne, és szeretjük a jót, állítsátok vissza a kapuba az igazságot. Emlékszetek, az előbb volt egy mondat felírva, miért nem tudja egyes ember megnyitni a szíve ajtaját Jézus előtt, még akkor is, hogyha hallja a kopogtatást? Mivel van az szív ajtaja eltorlaszulva? Bűneinkkel. De itt azt mondja, hogy állítsátok vissza a kapuba az igazságot. És az igazság vissza lesz állítva a kapuba, akkor

meg tudjuk nyitni Jézus előtt a szívünk ajtaját? Igen, és akkor jön, talán megkegyelmez az Úr. Jön a harmadik rész, felékesítve. Mert azt mondja, hogy üres, ki van takarítva, és fel van ékesítve. Mit gondoltok? Nem bontottuk ki ezt a szót, hogy felékesítve. A három közül melyik keltette fel a gonosz lélekben a vágyat, hogy visszajöjjön még hetet magával? Az ürest azt tisztáztuk. Kitakarítva az is. Na most itt van felékesítve. Mit gondoltok, hogy a felékesített ház ott már nem üres, vajon felébresztette a sátánba a vágyat, hogy visszajöjjön? Fel van ékesítve. Lehet, hogy különböző véleményen vagyunk. Azonban először beszéljünk meg egy dolgot. Tehetünk-e jót saját erőnkből? Tudom, hogy nagyon borotvenpengén vezetem a gondolatot. Tehetünk-e jót saját erőnkből? Vagy csak Isten segítségével? Isten segítségével. Kedves testvéreim, tehetünk formálisan jót, de nem szívből, saját erőnkből. Mert az egyenlő a rossz tettel. Tudjátok, hogy ezt hol mondja el Jézus Krisztus? Elmond egy példázatot szintén, Lukács evangélium a 18. részében, hogy két ember ment fel imádkozni a templomba, a farizeus és a vámszedő. És a farizeus így imádkozik: én böjtölök kétszer egy héten, dézsmát adok mindenből, és nem olyan vagyok, mint ez a vámszedő. Kivel hasonlítja össze magát? Másik emberrel. Ez, amit mondtunk mindjárt bevezetőben, hogy soha ne tegyük ezt. Hadd kérdezem, böjtölök kétszer egy héten, ez jó tett? Igen? Igen. Szívből tette, vagy színből? Csak színből. Jót tett saját erőből. Jézus ezt nem fogadja el. A felékesített ház az önigazult embert ábrázolja. Én jobb vagyok, mint te. Felkelti-e a sátánban a vágyat, hogy beköltözzön az olyan emberben, aki a másikat lenézi? Hogy szoktuk mi ezt gyakorolni? Ott van a Bibliának az a csodálatos tanácsa, vagyis Isten tanácsa a Bibliában, egymást különnek tartván ti magatoknál. Valósul ez a mi életünkben? Így éljük életünket? Másikat különnek tartjuk, vagy lenézzük? A felékesített ház az önigazú embert ábrázolja. Krisztus kiűzi a sátánt, de azután a sátán visszatér remélve, hogy újra ott lakhat. Csak az önigazultság lakik benne, ezzel van felékesítve. Látjátok, mit ír tovább? Átok az önigazultság. Emberi ékesség, melyet a sátán a maga dicséretére használ. Hadd kérdezzem, a farizeus, aki felment a templomba imádkozni, önigazult volt, vagy nem? Önigazult volt. Böjtölök kétszer egy héten, dézsmát adok mindenből. És nem vagyok olyan, mint ez a másik ember, aki eljött imádkozni. Meg tudta-e hallgatni Isten a farizeus imáját, amelyet elmondott a templomba? Igen vagy nem? Persze nem. Pedig imádkozott? Vallásos ember volt? Így vannak a dolgok. Akik öndicsérettel, válluk veregetésével ékesítik lelküket, azok hét gonoszabb léleknek készítenek utat. Én, meg megint én, meg harmadszor is én, de te mit akarsz? Érezzük? Jézus Krisztus nem csak mondta, hogy aki nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok. Ki volt az, aki vállalta a láb megmosását az úrvacsora előtt, a felházban legmegvetettebb szolga szerepét? Ki végezte el? Jézus. Jézus nem csak mondta, hogy aki nagy akar lenni közöttetek, legyen a ti szolgátok. Ő ezt megmutatta számunkra. Minden fölékesítettségünk dacára sátán a gonosz angyalok seregével jön be, és foglalja el helyét a lélekben, hogy elősegítse az önámítást. Mi az önhitség? Mi a felékesítettség?
önámítás. Testvéreim, mivel tudunk mi dicsekedni? Milyen dologgal tudunk dicsekedni? Azt mondja az ige, ha valaki dicsekedni akar, azzal dicsekedjen, hogy ismer engem. Ismer engem annyit jelent, hogy hasonlít jelleme az enyémhez. Nem csak Jézus halálát kell elfogadnunk, hanem életét is. Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért. De feltámadt a sírból. Most nekünk csak a halálát kell elfogadnunk, vagy az életét is. Mit jelent elfogadni Jézus életét? Követni az ő életstílusát. Követni az ő életmódját. Efézusi levél 4 rész 15. versében ezt találjuk, hanem az igazságot követvén szeretetben, mindenestől fogva nevekedjünk abban, aki a fej a Krisztusban. Én hiszem, kedves testvéreim, hogy ma is mindannyian, akik itt vagyunk, azért jöttünk el, hogy növekedjünk Krisztusban. Növekedjünk a krisztusi szeretetben, a krisztusi jóságban, a krisztusi lelkületben, a krisztusi türelemben, hogy így, amikor eljön Jézus, felismerjen bennünket. Azonban Sátán minden áron vissza akar térni. Péter apostol levelében, a 2. levél 2. rész 20. versében ezt találjuk, mert ha az Úrnak, a megtartó Jézus Krisztusnak megismerése által a világ fejedelmét elkerülték, de ezekben ismét belekeveredve legyőzetnek, az ő utolsó állapotuk gonoszabbá lett az elsőnél. Ez egy borzalmas kijelentés a Bibliában, de igaz. Mit mond? Mi elfogadhatjuk a megváltót. Mi olvashatjuk a Bibliát. Mi imádkozhatunk. De ha mi házunk, lelki házunk üres lesz, önhitséggel fel lett ékesítve, akkor ki fog bejönni újból a mi lelki házunkba? Jézus vagy a Sátán? Sátán ezt akarja tudtunkra hozni Jézus Krisztus ebben a példázatban, és ezt mondja itt Péter apostol is, amit Jézus Krisztus mond, hogy utolsó állapotuk gonoszabb lett az elsőnél. Kedves testvéreim, van vetés és van aratás, és ez törvényszerűség. Amit vetünk, mást aratunk. Jól mondtam? Tudjátok, hogy a Galata levél 6. rész 7.-8. versében, ha olvassuk a Szentírást, akkor így kezdődik. Isten nem csúfoltatik meg. Mert amit vet az ember, azt fogja learatni. Testvéreim, kell-e határozatot hoznunk, hogy mást fogunk vetni, mint amit eddig vetettünk? Mit szeretnénk aratni? Van-e közöttünk olyan valaki, aki szeretne örök életet aratni? Valaki két kézzel is emeli? Hát én még nem találkoztam emberrel, aki örök halál szeretne aratni. De akkor mit kell vetnünk? Az engedelmességet. Aki a rossz magot vetette, tanultunk erről a példázatról. Ki volt az? Sátán. Azonban rádöbbenhet tetteinek súlyára. Beláthatjuk bűneinket. Ez még nem célra vezeti. Megbánhatja bűnét és bocsánatot kaphat Istentől. Isten megbocsátása nem változtatja meg az elvetett mag természetét. Csak egy példát szeretnék hozni. Salamon király életének elején hű volt Istenhez. Később eltért az Istentől. Életének utolsó napjaiban visszatért Istenhez. Eltüntette-e életéből Isten, Salamon életéből Isten a szófogadatlanság idején elvetett gonosz magokat? Nem. Isten a rossz magot nem semmisíti meg, amit vetettünk, az ott marad. A rossznak a következménye, az bekövetkezik. Izrael Krisztus elutasításával ezt a megbocsátatatlan bűnt követte el. Jézus Krisztus ezért mondja el nekik ezt a példázatot. Hogyan állhatunk ellen Sátán visszatérésének? Egyetlen egy módja van rá. Most szeretném ezt Ámos próféta könyvéből, az 5. részből, 14 és 15. verset olvasni. Keressétek a jót, és ne a rosszat. Kedves testvéreim, félek attól, hogy
túl nyíltan hasogatom az ígét, de hogy hasogassam másként? Őszinte választ kérek a kérdésemre tőletek. De őszintén, mit látunk meg a másik embernél előbb? A jót vagy a rosszat? Akkor szívleljük meg Isten tanácsát. Van-e minden emberben jó? Van. Egyszer azt kérdezték egy idős hívő asszonytól, aki mindenkiről jót tudott mondani, hogy tud-e valami jót mondani az ördögről? Azt mondja, igen, nagyon szorgalmas. Igazat mondott? Keressétek mit? A jót. És ne a rosszat. Legyen ez életelvünk. Akkor életbe maradtok, és veletek lesz az Úr a seregek Istene, amint mondjátok. Mikor lesz velem az Isten, ha keresem a jót, és nem a rosszat? Szeretnénk-e, hogy hátlevő földi életünkben Isten velünk legyen? Akkor mi a feltétele annak? Keressük a másikba a jót, és ne a rosszat. És akkor következik be az, amit már láttunk eddig, gyűlöljétek a rosszat, és szeressétek a jót, szeretetek érvényt a törvénynek a kapuban, talán megkegyelmez a József maradékának az Úr a seregek Istene. Szeretnénk-e, kedves testvéreim, azt, hogy Isten megkegyelmezzen nekünk? Akkor keressük a jót, gyűlöljük a rosszat. Szeressük a jót, és szeretetek érvényt az Isten törvényének. Hogyan állhatunk ellen Sátán visszatérésének, ha Krisztus követője vagy? Akkor a Bibliában minden neked szól. Ha egy leszel Krisztussal, tiéd a győzelem. Ha buzgóságod lankad, első szereteted kihűlt, fogadd el újból Krisztus felajánlott szeretetét, és vívd a csatát. Testvéreim, ne adjuk fel a küzdelmet. Pál apostol élete végén azt mondta, ama nemes harcot megharcoltam. A keresztény élet az nem mímelése az életnek. Keresztény élet az harc. És kívánom, kedves testvéreim, hogy ebben a harcban aktívan vegyünk részt Jézus oldalán. Mert amivel kezdtem, azzal szeretném zárni. Vagy Jézus, vagy Sátán lakozik a szívünkben. Egyezünk ezzel? Sátán és Jézus nem lakoznak egyszerre egy ember szívében sem. Ezt nem mi mondjuk meg, hogy ki lakozik a szívünkben, hanem a másik ember. Mert a mi szavunk, életünk, viselkedésünk bizonyítja, hogy ki lakik a szívünkben. Szavaink és életünk is ugyanezt bizonyítják. És befejezésül, mert nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélő széke előtt, hogy ki megjutalmaztassék az szerint, amiket e testben cselekedett. Megint ott van a jót, vagy a rossz gonoszt. Senki nem fogja elkerülni Isten ítélő székét. Mit teszünk? Álljunk Krisztus oldalára. Tartsuk egymást különnek magunknál. Szeressük Istent. Amilyen mértékben szeretjük Istent, szeretjük fel a barátunkat is. Embertársunkat is. Mert az ítéleten meg lesz vizsgálva minden. De ne azért szeressük az Istent, mert az ítéleten meg kell jelennünk, hanem szeressük Istent azért, hogy Krisztust feláldozta értünk, hogy bennünket az örök pusztulástól megváltson. Adjunk hálát neki engedelmes életünkkel. Ebben segítsen Isten az ő kegyelméből mindannyiunkat. Amen.

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó nevedi, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem, az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért, királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne.

15. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden. Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli, aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg.

77. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé, Zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rajám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártai haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendülének a fellegek, és a te nyilaid széllel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágították a mindenséget, megrázkódott, és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullám hosszán. A következőkben a Láthatár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Szeretettel köszöntöm Önöket a Láthatár műsorában. Köszöntöm a nézőket, köszöntöm a hallgatókat, és köszöntöm azokat is, akik a világhálón követnek bennünket. A világ, amelyben élünk, sokszor kiszámíthatatlannak tűnik, vagy nem csak tűnik, hanem annak is látszik, érződik. Ami tegnap még biztos volt, ma már kérdéssé válik. Rendszerek inognak meg, értékek kérdőjeleződnek meg, és egyre többen érzik úgy, hogy nehéz kapaszkodót találni a mindennapi életben. Ezért a mai témánk a következő címet viseli. Amikor a világ megrendül, Isten országa rendíthetetlen. És ez a téma két alapvető kérdést próbál körüljárni. Mit jelent ez a rendíthetetlenség, és hogyan kapcsolódik ehhez az ember a saját életében? Köszöntöm a stúdióban mai vendégemet, Magos Zsolt lelkipásztort, akivel együtt beszélgetünk ebben a témában. Örülök, hogy itt vagy velünk ma újra.
1: Köszönöm a meghívást, és számomra is öröm itt lenni.
0: A beszélgetésünket egy alapvető kérdéssel szeretném indítani. Szerinted miért engedi meg Isten, hogy a világ rendszerei, a világban több dolog meginogjon?
1: Pál apostolnak a zsidókhoz írt levelében található gondolatát szeretném megemlíteni itt bevezetőben, amely a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének a 26. és 27. versében található. Kinek szava akkor megrendítette a földet, most pedig ígéretet tesz mondván, még egyszer megrázom nem csak a földet, hanem az eget is. Az a még egyszer pedig jelenti az álhatatlan dolgoknak, mint teremtményeknek megváltozását, hogy a rendíthetetlen dolgok maradjanak meg. Tudjuk nagyon jól, hogy mindaz, amit a Jóisten megteremtett, az jó és tökéletes volt. Tudjuk azt is, hogy ezt nagyon rövid időn belül a sátáni kísértés, az emberpárnak az engedetlensége gyökerestől megváltoztatta. Elindított egy olyan folyamatot az emberiség történetében, amely újból és újból lázadás lelkületét hozta felszínre. És amikor ebben a lázadó lelkületben az ember hosszabb időt töltött el, és egyre jobban erősítette önmagát, akkor Pál apostol arra hívja fel a figyelmünket, hogy nagyon sokszor a Jóisten kénytelen volt megrázni a földet. Különböző természeti csapások, események, amelyeket a Jóisten megengedett, mert a bűnnek a sodrása annyira megváltoztatta a természetnek a rendjét, hogy ezek mind-mind az életnek a részévé váltak. És a Jóisten mindezt megengedi azért, hogy egyre nyilvánvalóbbá legyen számunkra, hogy az, amit mi itt építünk, mindaz, ami körülvesz bennünket, ez bizonytalan. Ez bármelyik pillanatban megrendül és összeomlik, mint egy kártyavár. És sokkal inkább keressük és próbáljuk meg megérteni, hogy mi az a rendíthetetlen isteni ország, isteni hatalom, isteni rend, ami megmarad minden körülmények között. Hiszen talán mindannyian megtapasztaltuk már ezt az emberi tulajdonságot. Akkor keressük Istent, amikor bajba vagyunk. És amikor a Jóisten ezt látja, akkor egyszerűen kénytelen megengedni, hogy bajba jussunk, és amikor bajba jutunk, és hozzá kiáltunk, akkor az isteni szeretet az, ami már is kinyújtja a kezet, a segítséget azért, hogy megoldást nyújtson számunkra.
0: Ez a gondolatmenet ugyanúgy aktuális a jelenre nézve is, tehát Isten a jelenben is megingathat akármit ezen a földön, igaz?
1: Hát azt látjuk, hogy minden meginog körülöttünk.
0: És amikor meginog valami, a Földön, akkor, vagy amikor megingott a múltban, nem feltétlenül a bibliai múltra gondolok, hanem a közelmúltra, akkor melyek voltak azok a területek, amelyek a legjobban megrendültek?
1: Tehát azok a területek rendültek meg, és leginkább látjuk a visszahatását, ahol nekünk nagyon-nagyon pozitív reményeink voltak. Tehát tényleg abban az álhitben éltünk, különösen itt Európában, hogy hát van Európai Unió, az államok létrehoztak egy ilyen egységet. Ennek az egyik következménye az, hogy nem lesz háború. Igen, tehát mindent ott az Európai Parlamentben politikailag megbeszélnek, és nem lesz háború. És amikor azt látjuk, hogy teljesedik az ige, hogy nemzet támad nemzet ellen, és ez lavinaszerűen bármelyik pillanatban tovább terjedhet egyik országról a másikra, úgyhogy úgy beszippant más nemzeteket is, akkor egyszerűen érezzük ezt a félelmet, hogy az a biztonság az megingott. A másik nagy terület az a gazdasági jólét. Tehát soha nem éltünk olyan jól, mint most. És egyszerűen csak elképzeltük, te, ha most ilyen jó, és az elmúlt 10 évhez képest most mennyivel gazdagabb vagyok, hát 10 év múlva milyen jó lesz? És most egyszerűen azt látjuk, hogy ez a gazdasági biztonság összeomlott, és most már nem tudjuk azt, hogy az üzemanyagnak, az energiaáraknak hol lesz a végső határa, és amiről most már az elmúlt hetekben beszélnek, hogy lesz-e energia a közeljövőben. Hogy tudok felkészülni arra, hogyha mindez ettől megszabadulok. Aztán ott van a társadalmi vagy erkölcsi összeomlás. Megint azt hittük, hogy a vallásos élet egy olyan lelki tartást ad ennek a társadalomnak, ahol mindenki boldogan élhet. És azt veszük észre, hogy egy erkölcsi összeomlás következett be. Az egyháznak, a vallásnak nem sikerült egy olyan lelki üzenetet továbbítania, egy olyan erkölcsi magatartást eredményezni, ami a gyermekeinknek a jövőjét biztosíthatja. Tehát azt látjuk, hogy az erkölcstelenség egyszerűen olyan méreteket ölt, hogy egyszerűen józan észre már nem tudjuk felfogni, hogy mi lehet mindennek a következménye. És utolsó sorban pedig, ami mindezt ennek a háromnak a következményeként jelenik meg az ember életében, ez a lelki bizonytalanság. Tehát akarva akaratlanul, mivel mi önmagunkban bíztunk, és egyre jobban elfordultunk a Jóistentől, most ez egy lelki bizonytalanságot eredményezett. Már nem tudunk hinni a Jóistenben, nem tudunk hinni az ígében, és ezek a lelki összeomlások ezt a lelki beteg társadalmat eredményezték, amely körülvesz bennünket.
0: Ahogy hallgatlak, erre egyre inkább az kezd bennem körvonalazódni, hogy valóban Isten megenged dolgokat, és valóban arra készít rá, vagy késztet rá végső soron, hogy a kapcsolatunk megerősödjön vele, és újból megbízzunk benne a nehéz helyzetekben. Mert hogy addig a könnyű helyzetekben azt választottuk, hogy a saját erőnkbe bízzunk, és arra támaszkodjunk. Valójában ezt csinálja most az ember, vagy jelen pillanatban, amikor látja, hogy inognak meg dolgok a világban, akkor miben keresi a biztonságát?
1: Hát azokban a dolgokban, célokban, amelyeket az előbb említettem. Tehát még mindig az anyagi biztonság az első helyen áll. Tehát amikor az ember érzi azt, hogy bizonytalanná válik a jövő, akkor megpróbál még jobban odafigyelni, hogy az anyagi biztonságot azt tudja biztosítani önmaga számára, és most, hogyha a világhálón egy picit böngészünk, akkor minden második gondolat a pénzbefektetésről szól. Hogy hogyan kell a pénzt befektetni, oda kell befektetni, és akkor nyugodtan alhatsz. És egyszerűen az ember tényleg egy ilyen csalóka álomba merül, és azt hiszi, hogy ez biztonságot hozhat számára. A másik nagy terület azok a politikai rendszerekben való biztonságnak a keresése. Tehát minden egyes alkalommal, amikor választások előtt állunk, akkor ez még jobban előhozza az embereknek ezt a gyarlóságát, hogy emberekben, politikai rendszerekben bízik. Csak ő tud bennünket megmenteni, csak ő tud rajtunk segíteni. És egy ilyen torzulás alakul ki az emberben, hogy nem Istenre figyel, hanem politikai pártokra helyezi a hangsúlyt. És nem csak az Istentől való eltávolodás szempontjából káros ez, hanem azt veszük észre, hogy az ember az embernek az ellenségévé válik ezáltal. A másik, amit az előbbi felsorolásban nem említettem, de nagyon jellemzi a mai társadalmat, az a technológiai bizonyosság. Tehát annyira része lett az életünknek, hogy a technika fejlődik, és ez egy bizonyos biztonságot ad. Ha tudom ezzel a technikai fejlődéssel tartani a lépést, minden évben le tudom cserélni a telefonomat, a számítógépemet, az autómat, hogy benne legyen az a plusz új, akkor ez biztonságot ad. Tehát egyszerűen annyira buta az ember, tehát le van írva, mindenki elmondja, hogy nincsen semmi új abban az újban, de hát az az új is már engemet boldoggá tud tenni. A 146. Zsoltár 3. versét említeném itt, ami lehet, hogy leginkább így első olvasatra politikai rendszerekre vagy emberekre utal, de én benne találom, hogy ezeket az emberi megoldásokat mind-mind magába foglalja. A 146. Zsoltár 3. verse nagyon szépen fogalmazza meg, hogy ne bízzatok fejedelmekben, emberek fiában, mert nincs bennük segítség. Tehát ezek nem hoznak megoldást ami problémáinkra. A Biblia szerint az igazi biztonság az egyedül csak Istenben van, és az a tőle kapott kinyilatkoztatásban, a Szentírásban.
0: Hogyha körül kellene írjuk azt, amit itt megélünk a Földön, az értékeket, amelyek alapján élünk, döntünk, akkor hogyan jellemezhetnénk ezt az országot, a földi életet? Kinek az országa, milyen értékek uralkodnak benne?
1: Mindenek előtt azt a bibliai gondolatot hangsúlyoznám ki, hogy a Biblia világosan tanítja, hogy ez a világ, ez ma már semmilyen formájában nem képviseli Isten eredeti királyságát. Tehát azt, amit Isten szeretett volna megvalósítani az ő népe által, ahhoz sem hasonlítható, azokhoz az alapelvekhez sem, sem ahhoz, amit szeretne a közeljövőben a Jóisten megvalósítani az Úr Jézus Krisztus visszajövetele kapcsán. János Evangélium a 18. fejezetének a 36. versében Jézus Krisztus nagyon nyíltan fogalmaz, amikor azt mondja, hogy az én országom nem ebből a világból való. Az én országom egészen más, mint amit mi itten megtapasztaltunk. Milyen szempontból? Hát ezt a világot mindenek előtt három dolog jellemzi. Az első az a bűnnek a jelenléte, a bűnnek a hatása, befolyása. Ebből következik az önzésnek a rendszere és az önzésnek a jelenléte. Tehát azért említettem az önzésnek a rendszerét, mert ez már rendszerré vált az életünkben. Tehát minden a társadalomban bennünket arra befolyásol, hogy mi az önzésünket gyakoroljuk, mi az önzésünket erősítsük. Tehát ez nyújt számunkra biztonságot, és ez biztosítja a jövőnket is. A Biblia úgy beszél erről a világról, mint egy ideiglenes világról. Tehát addig, ameddig Isten országa az maradandó, tartós, örök igazságokra és törvényekre épül, addig itt az emberi élet és a világ az teljesen mullandó. A Biblia még azt is mondja, hogy a világ jelenlegi rendszere e világ fejedelme, tehát Sátán uralma alatt áll. És ezt nekünk tudatosítani kell. Nem olyan értelemben, hogy mindenkiben az ördögöt látjuk, hanem olyan értelemben, hogy meneküljünk Istenhez, kérjük az ő vezetését, és hagyjuk, hogy az ő segítsége nyilvánuljon meg az életünkben. És annak ellenére, ugyancsak a Biblia tanítása szerint, Jézus Krisztus ezért imádkozik János Evangélium a 17. fejezetében. Nekünk ebben a világban kell élnünk, ebben a világban kell megélnünk a hitünket, de úgy, hogy Isten megtartsa az életünket, hogy az életünkben az Isten országának a törvényei, a jellemzői, azok maradjanak meg teljes mértékben.
0: Hogyha olyas valaki nézi a műsort, aki nem keresztény, gondolkodik abban, hogy mit nyújt a kereszténység, de nem keresztény, hogyan tudná ezt az utolsó gondolatot, vagy az utolsó előttit jobban megérteni, hogy Sátán az ő uralma alá próbálja a világot nyomni? Mit jelent ez igazából? Tehát, hogy kifejezted azt, hogy ez alatt nem azt kell érteni, hogy mindenkiben a gonoszt látjuk, de mit ír a Biblia erről? Miért jutott erre a következtetésre a Biblia, hogy Sátán próbálja a gonoszságát ránk nyomni ezen a földön?
1: A Biblia ezt a következőképpen mutatja be, csak így röviden, hogyha megemlíthetem, hogy akkor, amikor Isten az ő teremtői munkáját végzi szeretettel, azért, hogy a szeretetét tudja gyakorolni, egy adott pillanatban Isten egyik teremtményének az életében, Lucifernek az életében, a szívében megjelenik az Isten elleni lázadásnak az érzete, a gondolata, hogy ahogyan Isten irányítja a dolgokat, az nem jó, ő sokkal jobban tudná ezt csinálni. És ez a gondolat gondolatokat szül, magatartást hoz az ő életében, ami azt eredményezi, hogy ő és az angyalok, akiket ő elhitetett, Isten ellen lázadnak, háborút tört ki a mennyben, a mennyből kivettetik, levettetik erre a földre, azért erre a földre, mert akkor, amikor Sátánnak sikerül kígyó formájában megkísérteni az embert, akkor az ember elesik, és beengedi a kísértőt az ő életébe, és így lassan Lucifer Sátánná válva átveszi ennek a földnek az irányítását. Egyetlen egy célja van, hogy az ő általa elképzelt véleményt bemutassa, fenntartsa, hogy Isten nem szerető Isten, hogy Isten nem igazságos, és minden magatartásával ezt próbálja meg velünk elhitetni. Hogy mindaz, ami körülöttünk történik, az nem az ő munkájának a gyümölcse, nem a bűn jelenlétének a gyümölcse, hanem ez mind-mind Isten gonoszságának a következménye. És ezért kell nekünk nagyon tisztában látni azt, hogy egy nagy küzdelem folyik itt a földön körülöttünk, a szintfalak mögött. És nekünk ezt meg kell értenünk, és meg kell látnunk, és a döntésünkkel a jó oldalra kell állni. Valamelyik oldalra állunk, de a Jóisten szeretné azt, hogy mellé álljunk, és mellette hozzunk döntést, elfogadva azt, amit ő szeretete által meg akar valósítani az életünkben.
0: Hogyha minden, amire az emberek építenek, megrendül, akkor mi marad meg a világból?
1: A Biblia néhány dolgot megemlít maradandó értékként. Ezek közül az első, amit megemlítenék, az a Máté Evangélium a 24. fejezetének 35. versében található, ahol Jézus Krisztus mondja, hogy az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. És ezt említeném ki mindenek előtt, mert nekünk szükségünk van egy olyan alapra, ami alapján meg tudjuk látni, hogy mi is történik ebben a világban körülöttünk. És ez az isteni ige, az isteni kinyilatkoztatás, a Szentírás. És úgy kell ehhez a könyvhöz, ezekhez a gondolatokhoz viszonyulnom, mint amit itt olvastam Jézus szavait idézve, hogy ez megmarad, ez nem változik. Ehhez bátran és nyíltan tudom az életemet igazítani. A második dolog, az az Isten országa, amiről beszélünk, hogy az örökérvényű, hogy az eljön, és az megmarad egy örökké valóságon át. És a harmadik dolog, ami csodálatos a Biblia tanítása szempontjából, hogy azok az emberek, akik az ígére, Istenre, Isten országára építenek, vagy Isten országa alapján, alapelvei alapján élik az életüket, akkor ők is egy ilyen maradandó, megtartandó személyeket jelentenek és jelképeznek.
0: Amikor mi egy ennyire önző világot élünk, és az anyagiakra építjük az értékeinket, a társadalomban is ezt nézzük, hogyan jussunk a létrán minél magasabbra, hogyan tegyük magunkévá olyan anyagi javakat, amelyekkel rendelkezik a világ, és amelyek fontosak a világ számára, akkor hogy tudjuk a fókuszunkat a gyakorlatban átvezetni a Szentírásra, a jövőre nézve, Isten országára, ami eljövendő? Mi kell történjen az emberben ahhoz, hogy megtörténjen egy átbillenés az életében, és ne az anyagi, a világi dolgok legyenek számára fontosak, hanem azok, amelyekről az előbb beszéltél?
1: Egy másik krisztusi gondolat jut eszembe, amikor Jézus azt mondja, hogy keressétek először Istennek országát. És utána pedig folytatja, hogy mindazt, amire szükségünk van itt a földi életben, azt a Jóisten meg fogja adni. Tehát a Biblia nem arra tanít bennünket, hogy mindaz, ami a világban található, amiket te itt említettél, akár társadalmi létrán való előrejutás, akár egy anyagi biztonság, hogy az rossz lenne. A Biblia beszél arról, hogy Isten nem arra hívott el bennünket, hogy farok legyünk, hanem hogy fej. Tehát nem a társadalomnak az utolsó rétegét kell képviseljék a hívő emberek, hanem a társadalomnak az elitjét. De nem az saját érdemeik alapján, hanem pontosan azért, mert Jézus Krisztusban bíznak, mert krisztusi értékeket képviselnek, és örökérvényű értékeket szeretnének átadni másoknak is. Tehát ilyen értelemben kell ezt nekem megélnem. És hogyha tudok egy ilyen határozott, tudatos különbséget tenni világi, bűnös érzés és magatartás között, akkor tudom először a lelki dolgokat választani. És nem az életemnek a középpontjába kerül a gazdagság, a hatalom, hanem egyszerűen a Krisztussal való kapcsolatnak, az Istennel való mélységnek a megéléseként én egyre inkább megtapasztalom az isteni áldást. És mindaz, ami az életemet jellemzi, azt Isten áldásának tekintem. Nem azért vagyok gazdag, vagy nem azért vagyok egy bizonyos társadalmi réteghez tartozó, mert annyira ügyes vagyok. Nem, egyáltalán. Hanem azért, mert az Isten áldása és a kegyelme ilyen formában munkálkodott az életemben. És hogyha az ember ezt letisztázza, akkor hiszem azt, hogy tud Isten dicsőségére élni, akár gazdagon, akár egy társadalmi előkelő helyet betöltve.
0: És amikor valaki így ér Isten dicsőségére, a krisztusi értékek alapján, meg előre gondolva arra, hogy mi következik azután, amikor megrendül az egész világ, akkor elmondható az, hogy a mostani világban, ezen a földön egy stabilabb életet él, vagy egy jó életet, egy tiszta életet?
1: Elmondható, de zárójelbe hozzátenném, hogy egy ilyen ember arra is kész, és arra is felkészül, hogy akkor, amikor a Jóisten jónak látja, hogy, vagy pedig a bűn miatt, hogy mindezt elveszíti,

0: az életem, akkor meg tudok-e maradni továbbra is a Jóisten mellett, vagy pedig nem.
1: Az örökké valóságban annál inkább számíthatunk erre a stabilitásra, hogy ha oda eljutottunk, akkor ott tapasztalhatjuk a szeretetet, a fájdalommentes életet, vagy mi egyebet tudunk az eljövendő életben tapasztalni.
0: Igen, tehát az Isten országa szempontjából azok a pozitív dolgok, amelyeket az ige kinyilatkoztat, például egészség, Istennel való személyes kapcsolat, a munka, ezek mind-mind állandóak. Tehát ezeket addig, ameddig az ember megmarad Istenben, és ebben a szeretetben, akkor ezek az Isten országát jellemző alapvető tényezők, ezek maradandóan megmaradnak egy örökké valóságon át. Erről szólnak az isteni ígéretek, és erről biztosít bennünket maga a Jóisten.
1: Az ige mit ír arról, hogy hogyan lehet valaki ennek az országnak, Isten országának a polgára? Van egy lista, amin ki kell pipálja az összetevőket, vagy hogy kell ezt elképzelni?
0: Hát ezeket az emberi elképzeléseket a Szentírás úgy alapból szétbombázza és érvényteleníti. Tehát a legnyilvánvalóbb bibliai kinyilatkoztatások, hogy nincsen semmilyen születési kiváltság. Sem, hogy hol születtél, sem, hogy kinek a gyermekeként születtél, sem, hogy milyen anyagi háttérrel rendelkezél. Tehát sem a család, sem a nemzetiség alapján nem tudjuk meghatározni azt, hogy valaki az Isten országának az állampolgára lesz, vagy pedig nem. János evangélium a 3. fejezetében az Úr Jézus Krisztus egyetlen egy gondolatot említ meg, aminek néhány kiegészítő gondolatát még megtaláljuk a Szentírásban. Ez az egy dolog az újonnan születés. Tehát nekünk ezen ennek a gondolatnak a mentén kell elindulnunk. Tehát, hogy mit jelenthet ez a krisztusi gondolat, amit Nikodémusnak elmond, hogy újonnan kell születnetek, hogy az Isten országát örököljük. Ezt három lépésben tudnám megfogalmazni. Mindenek előtt a Jézus Krisztusba vetett hitet jelenti. Tehát a Biblia még azt is mondja, hogy a hit hallásból van, tehát hallok Jézus Krisztusról, olvasok az ő életéről, az ő személyiségéről, az ő küldetéséről, és akkor én ezt hitáltal vagy elfogadom, vagy hitetlenség miatt visszautasítom. Tehát hitáltal kell elfogadnom az Úr Jézus Krisztust. A másik nagyon fontos következtetés az újonnan születésből, az a bűnbánat és a megtéréshez kapcsolódik. Tehát ahhoz, hogy én újonnan szülessek, vagy újjászülessek, tudatosítanom kell azt, hogy bűneim vannak. Ezeket a bűnöket meg kell valljam, és Isten segítségét kell kérnem, hogy ezeket a bűnöket le tudjam győzni, el tudjam hagyni, és egy ilyen életet tudjak élni. Nagyon fontos, hogy ebben az újjászületésben a bűnbánatnak a kérdését, a megtérést, azt nagyon határozottan tudjam látni annak a szerepét, és tudjam ezt átélni. És a harmadik tényező, ami következik az újonnan születésből, az az új élet. Tehát Isten kegyelméből egy új életre születek, de ez az új élet úgy valósul meg, hogy hagyom, hogy Isten vezesse tovább az életemet. Isten valósítja meg az újjászületést, a megtérést, de Istennek kell tovább vezetnie. Tehát ezt a három gondolatot a maga egyszerűségében, de teljességében is látnom kell, azért, hogy az Isten országát tudjam örökölni. És ezt a kettősséget kell nekem megélnem, hogy itt élek a földön, de mi a mennyei országnak vagyunk az állampolgárai.
1: Mivel itt a földön nagyon sok kísértés vesz bennünket körül,

0: valaki a kísértések adtán elveszti Istennek a vezetését az ő élete fölött, és kísértések adtán elkezd bűnös magatartásokat is felvenni, hogyan tudja visszatalálni az utat? Tegyük fel, hogy nem felejtkezett meg Isten országáról, vagy továbbra is fontos számára, de belekerül nehéz dolgokba, vagy annyira elveszi a világnak a csillogása, az értékeit, hogy egyszerűen nehezen tud abból a helyzetből kikerülni már. Egy ilyen helyzet könnyen felmerülhet, mert ahogy beszéltünk, a Földön a bűn uralkodik, a természetünk az egy bűnös természet. Ebben az esetben az ember hogy tudja visszatalálni az utat, oda, hogy újból reménykedhetjen, hogy ő is Isten országának a polgára lehet.
1: Ezeket a mindenek előtt a negatív gondolatokat, tehát a negatív kísértés, bűnnek a jelenlétét egyetlen egy következménnyel szeretném szemléltetni, és ez nem más, mint a félelem. Tehát akkor, amikor megjelenik a félelem Jézus Krisztustól, tehát akkor, amikor tudatosul bennem a bűnnek a jelenléte, az, ami utálatos a jó Isten előtt, akkor ez nagyon könnyen válthat ki félelmet Jézus Krisztustól. Ami azt jelenti, hogy én akár Ádám és Éva elkezdek bujkálni tőle. És a jó Isten szeretné az, hogy mi ne féljünk tőle. Igen, kísértésben vagy a saját kívánságaitól vezetetve elestél. Nem. Te fordulj Jézushoz, kérd az ő segítségét, és kérje bocsánatot tőle. Olyan csodálatos az az ige, ami Jesajás 26. fejezetének a 3. versében található, akinek szíve rátámaszkodik, megőrzött teljes békében. Tehát ez a béke kell, hogy jellemezze az életünket. Pozitív értelemben, akkor amikor a jólét, a gazdagság, az egészség, azt az érzést kelti bennem, hogy minden rendben van, Isten szeret, Isten megáld, azért nagyon jó, hogyha az ember néha tart egy kis megállót, és úgy az Isten jelenlétében önvizsgálatot tart. Hogy vajon tényleg annyira jó és annyira szoros az Istennel való kapcsolatom, mint ahogy én érzem azt az Isten áldása miatt? Mert nem biztos. Tehát nem minden egészség és minden gazdagság mögött húzódik meg egy szent élet. Nagyon sokszor meghúzódhatott nyugodtan egy kis adócsalás, akár egy kis visszaélés ezzel-azzal, és én azt hiszem, hogy az mind-mind Isten áldásának a következménye. Tehát ne csapjuk be magunkat, hanem legyünk őszinték, mert csak így tudunk Jézus Krisztusban maradni és a félelmet legyőzni. A másik nagyon fontos gondolat, amit most már itt ismétlem önmagamat, hogy az ígéhez térjünk vissza. Tehát az ígében találjuk meg azt az életstílust, azt az életformát, azokat az utasításokat, amelyek alapján nekünk élnünk kell. És a 3. nagyon fontos gondolat, amit itt megemlítenék, az a küldetéssel való azonosulás. Tehát, hogy Isten elhív engemet, elhív mindannyiunkat azért, hogy egy szerepet és egy küldetést betöltsünk. Ennek a küldetésnek a célja, hogy az Isten országát hirdesse. Az Isten országának az evangélium eljusson minden egyes emberhez. Hogy az Isten országának az alapelvei, azok ismertek legyenek minél több ember számára. És ehhez Istennek szüksége van az ige mellett emberekre, akik az igéből ezt megismerik, és az isteni segítségével ezt megéli. És ilyen értelemben van szükségünk a küldetéssel való azonosulással is.
0: Amikor nehéz idők uralkodnak a Földön, mint akár a jelenben is, a bizonytalanság, az tud valamit közvetíteni az embernek saját magáról, a saját hitéről? Hogyha elég figyelmes arra, hogy milyen a magatartása, hogyan viselkedik akkor, amikor ilyen szoros helyzetekbe kerül?
1: Igen, tehát leginkább a nehéz idők, vagy mondjam úgy, hogy az életünknek a megváltozása, az áldásoknak a megváltozása, a rutinnak a megváltozása hozhat egy ilyen magatartásbeli változást. És itt az ember nagyon-nagyon figyelmes kell legyen, hogy vajon miért változott meg az életem. Elveszítem az egészségemet. Ameddig egészséges voltam, nagyon-nagyon hűséges voltam a Jóistenhez, jártam a gyülekezetbe, szolgálatot vállaltam, minden. Mi történik akkor, amikor megváltozott ez? Még lenne annyi egészségem, hogy amennyit tudok, de hozzájáruljak én is a küldetésnek a teljesítéséhez. De nem. Miért? Azért, mert én lelkileg csalódtam Istenben. És én a csalódásomat úgy élem meg, hogy ez a változás az életnek a része. És amikor látom ezeket a változásokat, akkor ne az életem megváltozásában keressem ezt, hanem abban, hogy nekem az Istennel való kapcsolatom változott meg. Sokszor rádöbbenünk arra, hogy azt, amit egészségben gyakoroltunk, az csupán megszokás volt. Tettem, de nem azért, amiért kellett volna, hanem azért, mert ez egy hagyomány volt az életemben. Bízok a Jóistenben, mert olyanok a körülmények. Megváltoznak, akkor már nem tudok benne bízni. És van ez a nagyon szép kép, hogy mi a különbség egy tölgyfa és egy fenyőfa között. És ez csak akkor látszik meg, amikor jön egy hatalmas vihar. A fenyőfákat tömegestől, vagy akár hektárral képes egy nagy vihar kidönteni, gyökerestől kiborítani, a tölgy pedig, akár ha egyedül is áll egy domboldalon, akkor is áll, mert a gyökerei mélyen gyökereznek a földbe. Tehát valahogy így tudnám szemléltetni a különbséget egy hívő és egy kevésbé hívő ember között.
0: Azonban ezek a nehézségek kiválthatják azt is, hogy valaki még jobban meggyökerezzen Istenben?
1: Igen. Itt azt a gondolatot szeretném megismételni, hogy a Jóisten megengedi. Megengedi a mi bűneinknek a következményeit, amelyek próbává válnak számunkra. De a próbában az ember egy nagyon komoly döntést kell hoznia. Isten felé fordul, Istennek a segítségét kéri, vagy pedig megint megpróbál önmaga ügyeskedni. És a legtöbb ember, amikor mindent elveszít, vagy a próba súlyát érzi, akkor tudja az, hogy muszáj Istenhez fordulnia. És a Jóisten ezt elfogadja. Nagyon tetszik Márk evangéliumában a viharos tengernek a lecsendesítése. Ahogyan a tanítványok küzdenek a hullámzó tengerrel, megtesznek minden tőlük telhetőt, aztán egy adott pillanatban az alvó Jézus Krisztushoz fordulnak, és Jézus Krisztus annak ellenére, hogy egy ilyen negatív magatartással jönnek hozzá, ő nem szidja meg őket. Most nem erről beszélünk, hanem egyszerűen megoldja a problémát. És a probléma megoldása után fordul vissza a tanítványokhoz, és azt mondja, na gyertek, csak beszélgessünk. Miért volt ilyen kicsiny hitetek? Mi történt veletek? Nem láttátok eddig, hogy Isten mennyire ott van ebben a küldetésben? Miért nem hittetek? És ezek a próbák így, a Jóisten hív bennünket, na gyere, lássuk csak, hogy mi is történt a hiteddel. Mi történt a kettőnk között lévő kapcsolattal. És így lehetőségünk van egy kicsit komolyabban elbeszélgetni Istennel.
0: Itt most személyes hitéletre is kitértünk, de lenne még egy kérdésem, hogy amikor próbák, vagy ilyen vizsgálati idő, úgy tűnik, hogy vizsgálati időszak áll bent, ami nem csak minket, vagy nem csak egy személy életében látható, hanem akár egy városnak az életében, vagy egy országnak az életében, ezek az alkalmak mindig azzal a céllal vannak, hogy elgondolkodtatják tassanak minket, hogy mi az, amit változtatnunk kell az életünkben?
1: A Bibliának van egy története, amikor abban az időben több egymást követő szerencsétlenség történik, és jönnek a tanítványok, a farizeusok, és kérdezik, hogy mindez miért történt. Azért, mert ők bűnösebbek voltak, mint mások. Gondoljunk csak bele, hogy történik egy autóbaleset, az egyik elveszíti az életét, a másik életben marad, és ha valaki nem ismeri Istent, vagy nem ismeri az ígét, nagyon könnyen levonhat egy ilyen téves következtetés. Hát az egyik bűnös volt, a másik pedig nem, az egyiket szerette Isten, a másikat nem. Az egyikkel volt terve Istennek, a másikkal nem. De ott Jézus ad egy nagyon, nagyon fontos választ. Amikor azt mondja, hogy nem azért történnek a dolgok, mert az egyik bűnös, a másik pedig nem bűnös, hanem azért, hogy az Isten dolgai nyilvánvalóvá legyenek. És az előbb beszélgettünk a nagy küzdelem kapcsán arról, hogy Sátánnak mi a célja, és Istennek mi a célja. És sokszor a bűn jelenléteként az események ezt a célt is betöltik. Ott van az a cél is, amit említettél, hogy az emberek elgondolkozzanak, megtérjenek, visszatérjenek Istenhez. De még azok is, akik nem térnek vissza Istenhez, hogy számukra is nyilvánvaló legyen. Vagy pedig még kiegészíteném azzal is, hogy nem csak rólunk szól ez a dolog, hanem ott vannak még az angyalok, akik látják ezt a nagy küzdelmet Sátán és Isten között, hogy nyilvánvalóvá legyenek az Isten dolgai. Nyilvánvalóvá legyenek a Sátán dolgai. És amikor majd a dolgok lezárulnak, és Isten meghúzza a vonalat, és eljön az ítéletnek a napja, az ideje, akkor legyen mindenki számára teljesen nyilvánvaló, hogy Isten a szeretet Istene, Sátán pedig a hazugságnak az atya.
0: Még van egy néhány percünk. Hogyha személyesen vagy lelkipásztori szemüveggel elemezed azt, amit a jelenben megélünk, a bizonytalanságokat, amelyek körülvesznek bennünket, akkor mit látsz? A Bibliának mely lapján vagyunk jelen pillanatban? Ugyebár tudunk proféciákról, tudjuk, hogy Isten országa közeleg. Személyes meglátásod, vagy hivatásodból adódó meglátásod mi? Hogy most mi történik jelen pillanatban?
1: Hát több utalás is található a Szentírásban, ami alapján akár iránytűként betájolhatjuk azt, hogy hol vagyunk. Az egyik a Dániel könyvében található hatalmas időprofécia. Aztán ott van Dániel könyvében az állószobornak a képe, ami ugyancsak egy ilyen időproféciaként mutatja be a világbirodalmaknak az állását, ahol eljutunk a lábszárakhoz, ahol a vas és az agyag nem egyesüléséről beszél a Szentírás, és tudjuk nagyon jól, hogy ez a bibliai kép a most zajló feszültséget mutatja be mindenek előtt az európai kontinensen, de utána megjelenik a következő kép, profétikus kép, hogy az égből, a mennyből egy kő indul el, kézérintése nélkül, ami ezt az emberiségnek a történelmét az alapjainál ledönti, és a történelemnek a vége elérkezik. És ezt a képet talán mindenki nagyon könnyen be tudja azonosítani, hogy ez a kő, ez az Úr Jézus Krisztusnak a visszajövetele, ami véget vett a Földünk történelmének, és az Isten országának az eljövetelét és a megvalósulását, valóságos megvalósulását hozza. Tehát mi Jézus Krisztus közeli visszajövetele előtt vagyunk. A másik kép a Máté evangéliuma utolsó fejezeteiben található, ahol Jézus Krisztus végidei prédikációját találjuk, a végidő eseményeit. Ott is egymást követik a különböző események, amelyek már beteljesedtek, vagy szemünk előtt teljesednek, és itt is megjelenik egy nagyon fontos esemény, hogy amikor mindezt látjuk, akkor tudjuk azt, hogy az Úr Jézus Krisztus visszajövetele közel van. És az evangélium terjedése jelenti az egyik legnyilvánvalóbb jelet. Tehát Jézus Krisztus nagyon szeretné azt, hogy mi ne itt a háborúk, természeti csapások eseményeire koncentráljunk, hanem sokkal inkább az evangélium hirdetésében lássuk meg azt a teljes jelet, ami nem csak Jézus országának az eljöveteléről beszél, hanem tartalmaz azt az üzenetet, amit nekünk meg kell ismernünk, el kell fogadnunk, ami az életünket meg kell változtassa, azért, hogy az Isten országának az állampolgárai lehessünk. Tehát ez a isteni kinyilatkoztatás ilyen értelemben, hiszem az, hogy mindannyiunk számára nagyon fontos.
0: Lenne még egy rövid üzeneted a mai témánk fényében az adás végére?
1: Hát mindenek előtt ezt a páli gondolatot említeném meg, hogy bármi is történik körülöttünk. Bízunk a Jóisten ígéretében, hogy hamarosan véget ér ez a nyomorúság, vagy akár a nagy nyomorúság, amiről beszél Dániel könyvében a Jóisten. És mi tudjuk ezt úgy megélni, hogy ne félelemben, hanem Istenre való hagyatkozásban, az Istenben való bizalomban tudjunk élni, készülni, várni, és betölteni azt a feladatot, amit a földi élet magával hoz. Hiszen nekünk dolgozni kell, küzdeni kell, nevelni kell, szeretni kell, de tegyük ezt úgy, hogy közben a tekintetünk az eljövendő Isten országán van.
0: Köszönjük szépen a bátorító gondolatokat, köszönjük, hogy segítettél bennünket abban, hogy kiegyensúlyozzuk a mi saját gondolatainkat, amiket erről az időszakról elképzelünk. És szeretettel visszavárlak még a stúdióban, nagyon jó volt a beszélgetés, és remélem, hogy te is ugyanígy élted ezt meg.
1: Köszönöm szépen, és bármikor szeretettel válaszolok a meghívásotokra.
0: Sok áldást kívánok a szolgálatodra nézve.
1: És a kedves televízió nézőknek is.
0: Köszönöm önöknek, hogy figyelemmel követték a mai beszélgetést. Arról beszélgettünk, hogy mi történik, amikor a világ megrendül, mi vár ránk Isten rendíthetetlen országában, és hogyan tudunk eljutni egészen odáig. Szünetet tettünk arra, hogy milyen nevelési, milyen családi témák vesznek bennünket, és elkezdtünk ebben a mai adásban foglalkozni azzal, hogy mit élünk meg a jelen pillanatban. És ennek a megélésnek a fényében beszélgettünk ma, és eljutottunk arra, hogy Istennek valóban van egy országa, ami rendíthetetlen, ahol jó dolgok várnak ránk, és amelyekre érdemes készülnünk. És ennek a reményében hangzott el mindaz a sok gondolat, amiről beszélgethettem vendégemmel, Magos Zsolt lelkipásztorral. Szeretettel visszavárom önöket, legközelebb is lesznek még hasonló tematikák, de mindaddig én minden jót, és Isten gazdag áldását kívánom a mindenki számára. A viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741-059-059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

24. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Az Úré a föld és annak teljessége, a föld kereksége és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség.

19. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket. Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám, és...

0: Bibliai ABC.
1: A bibliai témakör kérjünk, hogy adhassunk. Ahogy már említettem, hogy ebben a sorozatban szeretnénk foglalkozni a mi atyánk imával, hadd mondjam el, hogy én gyermekkorom óta fejből kellett tudnom az imát, a mi atyánkot, és édesanyám mindig ott állt este az ágyam mellett, és ahogy az akkor szokás volt, beültünk az ágyba, és fennhangon el kellett mondani a mi atyánkot. Én annyira megtanultam elmondani a mi atyánkat, hogy egy szuszra megtettem ezt. És sokat gondolkodtam évtizedeken keresztül, hogy miért is adta Jézus Krisztus a mi atyánkot. Egyáltalán miért adta Isten azt, hogy mi imádkozzunk. Hát ennek is megvan a maga oka. De az első dolog az ima lényegére utalva, kérjünk, hogy adhassunk. Az ember csak azt tud adni, amilyen van. Nem csak fizikai téren, lelki téren is. Ha valaki el van csüggedve, az az ember képtelen bátorítani a másik embert. Ha valaki szomorú, képtelen vigasztalni a másik embert. Tehát, ahogy azt nagyon jól elmondták az apostolok akkor, amikor az ékeskapunál ott találkoztak azzal a béna emberrel, és alamizsnát kért tőlük, és Péter azt mondta neki, hogy nekünk nincs ezüstünk és aranyunk, hogy neked adjunk, de amink van, azt adni fogunk. Jézus Krisztus nevében mondom néked, kelj fel és járj. És az a béna ember, aki egész életében béna volt, felkelt, Jézus Krisztus meggyógyította. Tehát azt adott Péter, amit Jézus Krisztustól kapott. Ezért ebben a gondolatkörben szeretnék nagyon fontos dolgokat az imával kapcsolatban megemlíteni. Úgy gondolom, nagyon sok hithű keresztény ember szeptember 11-e óta másként gondolkodik. És miért éppen 2001. szeptember 11-e? Bizonyára, hogy önök is végigkísérték azt a borzalmas tragédiát, ami történt New Yorkban, és utána Washingtonban, de különösen a New York-i, a kereskedelmi központtal, ami történt, nem akarok erről beszélni, önök is látták. Én véletlenül éppen otthon voltam is, valaki telefonált egy ismerősöm, hogy kapcsold be a tévét, ha akarsz valami különlegeset látni. És valóban volt mit látni. Önök is biztos végigkísérték azt. Én nem érek rá, és nem szoktam időt szentelni a tévének, azonban annyira odatapadtam a tévéhez, hogy végignéztem az este egész késő órákig azt, mert valamit találtam abban az eseményben. Hogy mit találtam, szeretném majd többek között azt is megosztani. Azonban nagyon figyelemreméltó, hogy milyen kijelentéseket tesznek a világ vezetői ezzel az eseménnyel kapcsolatban. Például egyik kiemelkedő országnak az elnöke azt mondta, minden megváltozott. Kedveseim, ez egy óriási szó. Minden megváltozott. Nem azt mondja, hogy valami megváltozott, vagy bizonyos dolgok megváltoztak, hanem azt mondja, hogy minden megváltozott. A másik azt mondta, a világ többé nem az, ami volt. És igaz ez? Igen. Többé nem az, ami volt. Egészen más mederbe folyik a világ sora attól az időtől kezdve, és mi nem bocsátkozhatunk bele a Biblia fényében, hogy hol fog ez az egész esemény sor, ami azzal megkezdődött kikötni, hogyan fognak az események majd zajlódni Jézus Krisztus dicsőséges második eljöveteléig, de ennek az embernek a kijelentése áll. Egy harmadik azt mondta, új korszak kezdődött, és valóban az kezdődött. Valóban egy hatalmas új korszak, és éppen ezért figyeljük meg, hogy Bush elnök, amikor az első interjút adta, nem tudom önök közül volt-e alkalma valakinek aznap végigkísérni az eseményeket, én ott láttam, és amikor az első interjút adta, nagyon megfigyelhetővé a CNN-en keresztül jött az egész, hogy nem azt mondott, amit akart, mert előre behangzottak a szavak, amelyeket neki mondtak, és ő csak mint elnök ismételte. De az, ami különös volt, hogy az első interjút, annak az mindössze három mondatból állt, és a harmadik mondat ezt foglalta magába, kérem Amerika népét imádkozzon. Nem megdöbbentő? Kérem Amerika népét imádkozzon. Hát kedveseim, mikor szokott általában egy-egy ember imádkozni? Úgy mélyen, átgondolva, őszintén, szívből fakadóan. Az emberek nagy része akkor imádkozik, amikor bajban van. Egyik ismerősöm, amikor kezdő lelkész voltam, mondta el, hogy Amerikába utazott Amsterdamból New Yorkig hajóval, és a három szobatársa nője volt, mind a három man ateisták voltak, ő pedig az ő hitbeli meggyőződése szerint minden reggel, amikor felkelt, letérdelt az ágya mellé, imádkozott, és ezt tette este is. Evés előtt bármikor leült enni, mindig hálát adott a Jóistenek, és ezek a barátnői kigúnyolták. Akkor beértek valamikor Atlanti óceán közepére, bejelentették azt, hogy közeledik egy vihar is. Nem tudom, hogy önök közül ki élt át vihart, én nekem volt benne részem, és amikor észreveszi az ember, hogy mennyire inog minden alatta, akkor másképp gondolkodik. És természetesen ez a három ateista nő szaladt oda ehhez az ismerősömhöz, és azt mondták neki, hogy hát kérem, imádkozzon életünk, hogy nehogy elsüllyedjen a hajó. Hát kérdezem, miért keresték fel ezek a hölgyek a hölgytársukat? Azért, mert hittek Istenben, azért, mert szerették a jó Istent, vagy azért, hogy akkor, amikor őnekik szükségük van az Isten segítségre, hát akkor az Isten segítsen nekik. Nem tragédia ez egy földön járó ember számára, hogy csak akkor keresi az Istent, amikor bajban van? Busnál is ugyanezt találkozunk. Általában tehát az emberek akkor keresik az Istent, amikor bajban vannak. Mi tanuljuk meg azt, hogy ne abból induljunk ki. Mert ezért, ahogy említettem bevezetőben, mi foglalkozni fogunk ebben a témakörben azzal, hogy mi is lényegében az ima, mire használjuk, miért adta Isten, mikor kell imádkozni, és így tovább. Tehát ime a nagy kérdés, hogy mi az ima. Amikor Ádám és Éva ott éltek Édenkertben, a Bibliában azt olvassuk, hogy minden nap Isten felkereste őket, és nem kellett imádkozniuk, mert színről színre, személyesen beszélgethettek Jézus Krisztussal. Azonban amikor a bűn bekövetkezett, és őszüleinek el kellett hagyni az Édenkertet, akkor kezdődött el, Isten adta ezt a lehetőséget, az imát, hogy mi imában keressük fel a mindenható Istent. Az első meghatározás, több ilyen meghatározást szeretnék említeni, hogy tehát mi az ima? Az ima a lélek lélegzése. Kedveseim, meddig bírja ki az ember lélegzés nélkül? Egyesek szerint két és fél perc a maxim idő, amit ki lehet bírni, és amíg, hogy az ember ne vegyen új lélegzetet. Hát, hogyha az ima a lélek lélegzése, milyen időközönként szoktunk imádkozni? Természetesen ezzel nem akarom azt mondani, hogy minden két percben, bár a Bibliában van egy ilyen kijelentés, hogy szüntelenül imádkozzatok. Erről tanulmányozni fogunk, hogy mit is jelent lényegében az, hogy mi szüntelenül imádkozunk. Tehát az első nagyon precíz és biblikus meghatározás az, hogy az ima a lélek lélegzése. A másik beszélgetés Istennel. Beszélgetni egy emberrel úgy tudunk, miből áll a beszélgetés, hogyha csak mi mondjuk a magunkét, a másik hallgat, ez beszélgetés, vagy ha másiknak is megengedjük, hogy szóhoz jusson. Isten tehát nem csak hallgatni akar bennünket az imában, hanem ő szólni is akar hozzánk. Ezért a legjobb módja az Istennel való beszélgetésnek az, hogyha mi kezünkbe veszük a Bibliát, különben is a Biblia tanulmányzáshoz soha ne fogjunk hozzá ima nélkül, tehát imádkozzunk és kérjük Istent, hogy segítsen nekünk megérteni azt, ami a Szentírásban adva van, de akkor vegyük kezünkbe a Bibliát és olvassuk, hogy Isten is tanácsolhasson bennünket. A harmadik meghatározás, hogy mi az ima, kulcs a hit kezében. Kedveseim, Zsidókhoz írt levél 11. rész 6. versében ezt olvassuk. Aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Tehát, ha mi Isten elé járunk, az imában pedig természetes, hogy Isten elé járulunk, és mi játszik fontos szerepet, amikor mi imádkozunk? A hit. Kedveseim, lehet szokásból imádkozni. Megtanultam például egy imát, legyen az a mi atyánk, a hiszek egy, az üdvözlégy Mária, vagy az úrangyala, vagy bármelyik ima, és mondjuk, de az eszünk a tizedik felé jár, vagy pedig nem is jár sehol, míg mélyen átéljük azt, amit mi mondunk, de nem hiszünk. Mi látni fogjuk majd a mi atyánk kérelmeinél, hogy mennyire lényeges, hogy mi higgyük azt, amit kérünk imában Istentől. Újból a kérdés tehát, hogy mi az, hogy miért szükséges az ima, miért van szükség imára? Ésaiás proféta könyvének az 59. része 2. versében ezt olvassuk. Mert a ti vétkeitek választanak el titeket Istenetektől, és bűneitek fedezték el orszáját ti előttetek, hogy meg nem hallgatott. Mi az, ami válaszfalként áll közöttünk és Isten között? A mi bűneink. Ezért majd, amikor odaérünk ahhoz a kérelemhez, hogy bocsáss meg a mi bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk, akkor különösen kitérünk ennek a lényegére, hogy mennyire fontos ez a kijelentés, amelyet mi most látunk, és szeretnék egy néhány szó erejéig meg is említeni. Tehát itt azt mondja, hogy a bűn, a mi bűnünk elválaszt bennünket a mindenható Istentől. Addig, amíg mi a mi saját bűneinket nem rendezzük az élő Istennel, vagy fele barátainkkal, addig mi hiába imádkozunk. Végsősorban az imád nem megy tovább a mennyezettől. Mert a bűn az elválaszt bennünket Istentől. Isten ezért tanít bennünket imádkozni, és tanácsol bennünket, sőt kérlel is arra vonatkozóan, hogy mi valóban, amikor imádkozunk, kedveseim, ne szokásból, ne azért imádkozunk, mert a szüleink is imádkoztak, ne félelemből, hanem hitből és szeretetből kérjük a jó Istent, hogy segítsen meg bennünket azt, amit kérünk, amit érezünk, hogy szükségünk van. De mindjárt elmondok valamit. Kedveseim, amikor mi kértük, akkor ne felejtsük el, miután megkaptuk, megköszönni azt. Mert az szülő gyermek, vagy barát barát között nem illendő dolog, hogy kérünk valamit az ismerősünktől, meg is adja, és mi elfordulunk, mint aki jól végezte dolgát, és elfelejtsük megköszönni. Igaz? Bibliában van egy nagyon szép történet, az evangéliumok számolnak belőle, Jézus Krisztushoz eljött 10 bélpokos. Mit jelent az, hogy bélpokos? Ma ezt a szót nem igen használjuk, lepra betegség. A lepra mai napig gyógyíthatatlan betegség. Óriási lepratelepek vannak a világ különböző részén. Jézus Krisztushoz eljött 10 leprás ember. És Jézus Krisztus azt mondta nekik, mert a zsidó törvény azt írta elő, ha valaki leprába megbetegedett, akkor menjen el és mutassa meg magát a papnak. És Jézus Krisztus megtette azt, hogy nem azonnal gyógyultak meg, hanem addig gyógyultak meg a lepra betegségből, amíg mentek a paphoz, hogy megmutassák magukat. És útközben mentek, és mind a 10 meggyógyult. És olyan szomorú, olyan fájdalmas olvasni a Bibliából, hogy a 10 halálos beteg közül, bár mindegyik meggyógyult, de csak egy jött vissza megköszönni Jézus Krisztusnak. Kedveseim, ha mi nézzük a mi atyánkot, ott van a kérelem után. De hálát szoktunk-e mi mondani Istennek, amikor mi kértünk valamit tőle, és megkaptuk. Tehát ne felejtsük el. Itt van egy másik nagy kérdés, amivel szeretnék ma foglalkozni. Kihez imádkozzunk? Köztudott az, hogy az kereszténységen belül különböző személyekhez, szobrokhoz, képekhez, és így tovább fohászkodnak az emberek. Azonban Jézus Krisztus szavait szeretném idézni Máté evangélium a 6 rész 6. verséből, és ezt mondta Jézus. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. Kihez imádkozzunk? Mit mond Jézus? Nem az a lényeg, hogy mit mondok én, vagy mit mond egy másik egyháznak, vagy a 10. egyháznak a lelkésze. Én nagyon szeretnék háttérbe szorulni ezen a sorozaton, és bármikor, amikor a Bibliából beszélek, és Jézus Krisztus szavait tenni önök elé, és most olyan boldog vagyok, hogy közösen együtt látjuk a Biblia szöveget, és a kulcsszavakat alá is húztam csak azért, hogy még inkább megjegyezzük és megmaradjanak Istennek ezen gyönyörű tanácsai, amelyeket Jézus Krisztus a földi élet alatt mondott el. Tehát mit mond? Menj be a te belső szobádba, imádkozzál magányosan, személyes ima, amikor az ember ki tudja önteni a szívét a mindenható Isten előtt. Mert kedveseim, hadd mondjam el, hogy nincs jobb barátunk a földön senki, Jézus Krisztuson kívül. Tehát olyan, mint Jézus Krisztus. Olyan jó, bizalmas barátunk nincs. Mert amit Jézus Krisztusnak elmondunk imában, azt senki sem tudja meg. És itt azt mondta ő, földi szolgálata alatt, amikor itt volt ezen a földön, amikor imádkozol, akkor mit tegyél? Imádkozzál kihez? Mit mondott Jézus? Kihez? Mert ez a döntő. Nem az a döntő, hogy emberek mit mondanak. Nem az a döntő, hogy lelkészek mit mondanak. Az a döntő, hogy Jézus mit mond. Mert hisz az egész kereszténységnek egyfajta Bibliája van, mert már többfajta Biblia nem is létezik, mert Jézus Krisztus ahogy leírta, ahogy megmondta, az pontosan úgy van, és az pontosan úgy kell tennünk. Azért hagyta meg Isten a Szentírásban. Tehát akkor mit mondott nekünk Jézus Krisztus, hogy kihez imádkozzunk? Kihez? Az Atyához. És tessenek csak visszaemlékezni, hogy is megy az az ima, amiről tanulmányozni fogunk. Mi? Atyánk. Tehát Jézus Krisztus nem csak mondta, hanem Jézus Krisztus példát is hagyott. Akárhol imádkozott. Jézus Krisztus sohasem imádkozott semmilyen szenthez, hanem csak egyedül az Atyához. Én most felhozok néhány imát Jézus Krisztussal kapcsolatban, mielőtt tovább mennénk. Például Jézus Krisztus Lázár sírja felett azt, annyit mondott el az ő imája, rendkívül rövid volt, mindössze néhány szóból állt, és azt mondta, Atyám, hálákat adok néked, hogy meghallgattál engem. Vagy például a kereszten, mit mondott Jézus? Hogyan imádkozott Jézus Krisztus? Azt mondta, hogy Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Hát kihez imádkozott Jézus Krisztus? Az Atyához. És ő mire tanít bennünket, akikért meghalt? Hogy mi is mindannyian az Atyához imádkozzunk. És mivel ő meg is mutatta, erre tanít, és ami igazán szeretjük Jézus Krisztust, már pedig remélem, hogy igen, akkor mi nem, senkihez máshoz nem fogunk imádkozni, csak egyedül az Atyához. Másik helyen János Evangélium a 14. részében Jézus azt mondja el, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben megadja néktek. Még ezt is megmondta. Tehát az Atyához imádkozzunk, és mindazt, amit kérünk, Jézus Krisztus nevében kérünk. Vajon imáinkkal jó indulatra bírjuk az Istent? Nem így áll a dolog. Tessenek megfigyelni Jézus Krisztus szavait, idézem szintén Máté Evangélium a 7. rész 11. verséből. Ha azért ti gonosz létetekre, tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékot adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei Atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle. Tehát akkor nem kell a mi Atyánkat, a mi Istenünket jó indulatra bírni. Sokszor úgy gondolják, emlékszem rá, gyermekkoromban hittalon én is úgy tanultam, hogy igen, hát az Isten az haragszik, és valamiféleképpen ki kell békíteni. Kedveseim, Isten gyűlöli a bűnt, de szereti a bűnöst. És Isten annyira szeret bennünket, hogy ő kész volt fiát, Jézus Krisztust feláldozni érettünk a Golgotai kereszten. Tehát nem kell az Atyát, a mindenható örök Isten jó indulatra bírnunk. Vagy pedig el kell zarándokolnom valami helyre, hogy kegyességet kapjak, vagy bűnbocsánatot kapjak a jó Istentől, mert ő nagyon megsértettem, és mivel nagyon megsértettem, most valamivel ki kell engesztelni a jó Isten. Hát ilyet nem kell tennünk. Isten a szerető Isten. Hadd idézem János első levelének 5. részéből a 3. verset. Azt mondja, Isten a szeretet. Nem azt mondja, hogy a szerető Isten. Vagy Isten szeret bennünket. Nem, Isten a szeretet. Amennyire arany az arany, úgy Isten ugyanannyira szeretet. És a szeretet Istenét, most már másképp mondtam el, ugye szeretet Istenét, tehát azt az Istent, aki a szeretet, azt nem kell sohasem jó indulatra bírni. Vajon Jézus betanult, vagy szabad imát imádkozott? Hát ez egy másik nagy kérdés. Tudom magamról azt, én nagyon megértem minden embert, mert gyermekkoromban én is betanult imákat imádkoztam. És tudtam elejétől kezdve végig, hogy hogyan fog következni, ahogy az édesanyám el is mondta nem egyszer, hogy szegényként ugye ő a rózsafűzőnek a tagja volt, és minden első vasárnap én cseréltem a titkot, és akkor megvolt a meghatározott ima, amit minden este szeretett elimádkozni. Önök tudják régebben, hogy volt, amikor aratási idő volt. Szüleim szántóvető emberek voltak. És édesanyám, amikor ott ült, szegénykém este beült az ágyba, vette a rózsafűzért a kezére, és elkezdte mondani, és mi történt? Hát annyira fáradt volt szegénykém, hogy fogva a rózsafűzért, elaludt. És egyszer csak arra ébredt fel, hogy fogja a kezében a rózsafűzért, de már virad. Jaj, még milyen sok van, gyerünk, akkor gyorsan is mondjuk el. Vajon ez az ima? Értjük? Tehát ott van a jó indulat, ott van a nemes vágy. De Jézus Krisztus arra tanít bennünket, hogy mi ne betanult imát imádkozzunk. Majd ahogy már az előbb fejből is hivatkoztam, látni is fogjuk még Jézus Krisztus néhány imáját, de szeretnék elmondani még egy tapasztalatomat. Szabadkán jártam iskolába, és Kvártéon szerpapnak a lányánál voltam. És laktam. És ha máskor nem, amikor a házi védszent ünnepe volt, ugye az úgynevezett szvecsár, akkor nagy ebédet készített számunkra, nagyon bőséges ebédet, kitette az asztalt a középre, és meghívott bennünket, és azt mondta, hogy most imádkozok, és akkor gyertek gyerekek, hároman voltunk nála a Kvártéon, és együtt eszünk. Rendben van. És ő fennhangon mondta a mi atyánkot. Igen ám, de ennek a nagyságának volt egy pákosztos macskája is. És amikor elkezdett imádkozni, akkor úgy hívták, hogy Mico. És a Mico felugrott a székre, székről az asztalra, és már nyúlt a combért. És ahogy mondta a mi atyánkot, ő nyitott szemmel, ugye, és mondta a mi atyánkot, és csak ezt látva, és félbeszakította a mi atyánkot, és azt mondta, hogy most Mico! És utána még elmondott néhány kemény szót, amit én most nem akarok utánozni, és mondta tovább a mi atyánkot. Kedveseim, mi is az ima? Mi három meghatározást, az ima három meghatározását említettük eddig. Az ima a lélek lélegzése, tehát amilyen fontos lélegeznünk, hogy éljünk, ugyanolyan fontos imádkoznunk, hogy lelki életet éljünk. Majd utána az ima kulcs a hit kezében. Ez egy másik hatalmas dolog, hogy mi hittel járuljunk mindig Isten elé, és kedveseim, a szívből fakadó ima az, amit Isten meg tud hallgatni, ahogy ezt látni fogjuk Jézus Krisztusnál is. Tehát, akkor melyik a fontosabb, a sok, vagy a szívből fakadó ima? Hadd mondjam el, tudom, hogy önök megadták a választ, természetesen a szívből fakadó ima így van, de hadd mondjam el például, hogy mi minden történik a vallásos világban. A hinduk ismertek arról, hogy ők sok Isten imádók, és sokat imádkoznak. Igen ám, csak be akarják csapni a hinduk is az Istent, az ő Istenüket. Szóval tragédia, de ezt csinálják. Mivel van technikai megoldás, vannak úgynevezett nagy orsós magnók, amelyek oda-vissza mennek, és egy orsó hangszallag 8 óra hosszáig mondja. És ők rámondják az imát egyszer 8 óra hosszáig, és bekapcsolják minden nap a magnót, hogy az ő Istenük hallja az ő hangjukat, és ezzel el van intézve minden. Ők elmennek szórakozni, kártyázni, diszkóba, ki tudja, hogy mi mindent tesznek az idő alatt, de az a fontos, hogy a magnó imádkozik helyettük, és minden nap 8 óra hozzá, és ők milyen jó vallásos emberek, és ők mennyire kedvet találnak a mindenható Isten előtt. Hát ez igaz. Már dehogy. Ezért, kedveseim, ne azt nézzük, hogy mennyit imádkozunk, hanem azt nézzük, hogy milyen szívből imádkozunk. Mert a szívből, szeretetből és hitből elmondott ima az az ima, amelyet Jézus Krisztus meghallgat, amelyet az atyánk meghallgat, amelyet a Szentlélek továbbít egész a menny trónusáig. Mert a Bibliában találunk ide vonatkozó kijelentést,

Máté evangéliumában, a 6. rész, 7. versében tovább tanácsol bennünket Jézus Krisztus, pont az előbbi kérdéssel kapcsolatban, hogy sokat imádkozunk, vagy szívből imádkozunk. És mikor imádkoztok, ne legyetek sokbeszédűek, mint a pogányok. Tehát a sok ima honnan húzódott be a kereszténységbe? Mit mond nekünk Jézus Krisztus? Pogányok. Hát akkor ne úgy gondolkodjunk mi keresztények, mint ahogy a pogányok. És ne fogadjuk el a pogány gondolkodásmódot keresztény ember létünkre. Nekünk van Jézusunk. Nekünk van Szentírásunk, aki, ahol le van írva Jézus Krisztus tanítása. És számunkra az kell, hogy legyen és maradjon az örök mérvadó, hogy mi úgy tegyük és azt cselekedjük, és azt szerint járjunk el, ahogy Isten a Szentírásban meghagyta. Mert kedveseim, mikor leszünk mi valóságban Jézus Krisztus követői? Ha sokat imádkozunk, bőbeszédűek leszünk, mint a pogányok, vagy pedig ha szívből imádkozunk, ahogy Jézus Krisztus tanít bennünket. Mikor leszünk mi Jézus Krisztus követői? És tovább folytatjuk az igét, vagyis kezdjük először, és amikor imádkozom, ne legyetek sokbeszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, mit? Hogy az ő sokbeszédükért hallgattatnak meg. Azért kell a hinduknak, a jó hinduknak 8-ra hosszát imádkozni, hogy az Istenüket jó indulatra, jó akaratra bírják, és hogy valamiféleképpen a sok imájukat rábeszéljék az Istenüket, hogy hallgassa meg. Hát megy ez? Lehetséges ez? Valós ez? Nem. Én azért nagyon boldog vagyok, hogy a Szentírásban minden dologban olyan csodálatos eligazítást ad, hogy végsősorban nekünk semmit más nem kell tennünk, mivel szeretjük Jézust és Jézust akarjuk követni mindenben, vegyük kezünkbe a Bibliát, és a Bibliát olvassuk, és amikor látjuk azt, hogy Isten mire hívja fel a mi figyelmünket, akkor Isten majd gondoskodik a további életünkről, és tanácsokkal lát el bennünket, hogy mi hogyan fogunk győzelemes életet élni. Jézus Krisztus ezt adta meg, és Jézus Krisztus ezt szerint is cselekszik. Figyeljünk meg egy rendkívül szokatlan kérelmet. Lukács evangélista jegyezte fel, a 11. rész első versét olvasjuk, de mielőtt még olvasnám ezt az igét, valami nagyon, másik nagyon fontos dolgot hadd mondjak el. Nagyon kevesen tudják azt, hogy Jézus Krisztus a mi atyánkot kétszer mondta el. Földi szolgálat alatt kétszer mondta, két ízben. Első alkalommal, amikor Jézus Krisztus a mi atyánkot elmondta, az a hegyi beszédben volt, a leghíresebb beszédében, tanításában, amelyet Jézus Krisztus a Galilai tengernek, vagyis Galilai tónak az északi részén egy nagyon szép területen tartotta meg, egy igazi természetes amfiteátrumnak kinéző a terep, és ott több ezeren hallgatták Jézus Krisztust, Jézus Krisztus pedig kölcsönkérte az apostolok csónakját, és ő beült a csónakba, hogy a vízen minél könnyebben sikoljon a hang, és minél többen hallgathatják. Jézus Krisztus ekkor mondta el először a mi atyánkot. Azonban Jézus Krisztus a mi atyánkot még egyszer elmondta. Ez pedig Lukács evangélium a 11. rész első versében található, és ez pedig a földi szolgálatának, tehát tudjuk azt a Bibliából, hogy Jézus Krisztus nyilvános szolgálata a keresztségétől a halálig pontosan, nem körülbelül, pontosan 3,5 év telt el, és a hegyi beszédet az, valahol az első évben tartotta meg, tehát a keressége utáni első évben, a másodízben, amikor elmondta a mi atyánkot, az pedig nem sokkal az ő halála előtt, tehát legalább 3 évvel később mondta el Jézus Krisztus másodszor a mi atyánkot. Azonban a mi atyánk elmondása előtt ez történt. Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és amikor befejezte, így szóltak hozzá a tanítványai. Szeretném, kedveseim, felhívni a figyelmet, hogy kik szóltak hozzája? Az apostolok, a tanítványok. És mit kértek? Uram, taníts minket imádkozni, mint ahogy János is tanította a tanítványokat. Nem tudom, hogy önöknek mi jelenik meg az agyukban most, amikor ezt elolvastok. De én szeretnék egy komoly problémát felvetni, ezt azért vetem fel, kedveseim, hogy mi megértsünk ebből a kijelentésből számunkra egy nagyon komoly tanítást. Az pedig a következő. Uram, taníts minket imádkozni. Már legalább 3 éve a 12 apostol Jézus Krisztussal együtt jár. Hallgatja tanításait. Az apostolok is hithű emberek voltak, mélyen Istenfélek.

emberek. Hát azok addig nem imádkoztak? Hát 3 év után jönnek oda Jézushoz, és azt mondják, hogy Uram, taníts minket imádkozni. Mit gondolnak? Addig nem imádkoztak? Imádkoztak. De most ennek kapcsán engedjenek meg, hogy elmondjam. Önök is imádkoztak eddig biztosan. De vajha Isten segítene bennünket, mindannyiunkat, hogy ezek az előadások bennünket is megtanítanának imádkozni. Hogy mi is ezzel az őszinte szívvel és őszinte vágyjal forduljunk oda Jézus Krisztushoz, hogy Jézusom, taníts meg bennünket imádkozni. A tanítványok természetes, hogy addig is imádkoztak. És mi volt a különös? Mi volt az oka annak, hogy a tanítványok ezzel a kérelemmel fordulnak Jézus Krisztushoz, hogy Uram, taníts minket imádkozni. Hát ők nem tudtak? Hát dehogy nem tudtak. Hát akkor miért kérdezik Jézus Krisztust, és miért kérik tőle azt, hogy Uram, taníts el engemet imádkozni. Taníts meg bennünket imádkozni. Azért, mert Jézus Krisztus itt valami nagyon fontos dolgot mondta. Nem sokkal a halál előtt történt ez. A tanítványok addig nem imádkoztak? Elmondtuk, hogy igen. Akkor miért kérték Jézust, hogy tanítsa őket imádkozni? Tudtak imádkozni. Gyakorolták az imát. Ugyanúgy imádkoztak, mint a többi zsidók, ahogy imádkoztak. Többi istenfélő, istenszerető, istent követő emberek. És amellett még hadd mondjam el, hogy Jézus Krisztus azért választotta ki azt a 12-t, mert Jézus Krisztus választotta ki őket, kivéve Júdást, Júdás önkéntesen ajánlta fel magát, hogy követője fog lenni, és fogadja el a 12 és az a tanítványai közé. De a 11-et Jézus Krisztus hívta el, és Jézus Krisztus azokat az embereket hívta el, akiknek a szívemén látta azt, hogy első helyen áll életükben a jó Isten. Hát akkor miért kérték a tanítványok? Azért, mert nem ismerték az ima lényegét. Kedveseim, bennünket is megtanítottak imádkozni. De szívem vágya, hogy belekóstoljunk az ima lényegébe. Még inkább világossá váljon számunkra, hogy hát lényegében mi is az, hogy imádság. Mi is az, hogy én imádkozom Istenhez. Hogy élem én át, hogy éljük mi át. Az, hogy számomra az ima az én lelkem lélegzése legyen, vagy pedig kulcs a hit kezében, vagy pedig Isten segítségével hogyan tudjuk mi ezt megvalósítani. Azért mi az ima célja? Jézus Krisztus, miután kérték a tanítványok, hogy tanítsa őket imádkozni, Jézus Krisztus rövidebben mondta el a mi atyánkot. Tehát a földi szolgálatának végén Jézus Krisztus nem mondta el az egész mi atyánkot. Ezért néha-néha emberek kérdezik azt, hogy miért nem tökéletesen azonos a Máté evangélium 6. részében a 9-től a 13. versig való mi atyánk, és a Lukács evangélium 11. részében a 2-től a 4. terjedő mi atyánk. Azért, mert teljesen más környezetben mondja el, ezért Jézus Krisztus nem mondta el az egész mi atyánkot. Azonban a mi atyánk után Jézus Krisztus elmondott egy példázatot, itt Lukács evangéliumában. Akkor, amikor a tanítványok azzal a kérdéssel forultak hozzá, hogy taníts minket imádkozni. És olvassuk most itt Lukács evangéliumából a 11. részből. Azután így szólt hozzájuk. Ki az közületek, akinek van egy barátja, és elmegy hozzá éjfélkor, és ezt mondja neki, barátom, adj nekem kölcsön 3 kenyeret, mert útról érkezett egy barátom, és nincs mit elébe tegyek. Mi ennek a kérelemnek a lényege? Hogy úgy próbáljuk, nézzük a szöveget, és próbáljuk kifürkészni, hogy Jézus Krisztus mit akar ezzel elmondani. És megpróbálom saját szavammal ugyanezt a történetet elmondani. Tehát 2 emberről van szó. Jézus Krisztus így mondja, hogy a barátról van szó, tehát egy embernek vendége érkezett, és nem volt neki mit adni enni. És kihez megy ilyen esetben, kihez szoktunk menni, ha éppen nincs otthon mit adni enni? A barátunkhoz, a barátnőkhöz. Hát ez az ember is azt tette, csak itt az a gond, hogy itt írja is, hogy mikor ment.
éjfélkor, kellemetlen időben. De miért mert elmenni éjfélkor? Mert a barátja. És elment a barátjához, és kért kenyeret. De kedveseim, miért kért kenyeret? Tessék nézni a szöveget. Miért kért kenyeret a barátjától? Jó, ez egyik oka az, hogy azért, mert vendége érkezett, és nem volt mit adni. De a másik, már majdnem kimondtam a másik részét is, hogy miért kért? Miért kért? Hogy adhasson. Tehát nem magának kért, kedveseim, ezt jól jegyezzük meg. Nem magának kért, hanem azért kért, hogy adhasson. Tehát mi az ima lényege? Kérjünk, hogy adhassunk. De nézzük magát a történetet, és látni fogjuk azt, hogy milyen csodálatosan domborul ki ez a fogalom ebben, és az így válaszolt belülről, tehát ki csoda a barátja. Ne zaklass engem, az ajtó már be van zárva, és velem együtt gyermekeim is ágyban vannak. Nem kelhetek fel, hogy adjak neked. És tovább ezt olvassuk. Mondom nektek, ha nem is kelne fel, és nem is adna nekik azért, mert barátja tolakodása miatt fel fog kelni, és megadja neki, amire szüksége van. Miért adja meg? Miért adja meg ez, aki már az ágyban van, az a gyerekeim, mert együtt azt mondja, az ágyban vagyok. Miért adta meg a barátjának? Mit mond, hogy miért? Mert barátja. Tehát miért kelt fel az ágyból? Egy idegennek nem kelt volna fel, hanem azért kelt fel, mert barátja. Ezt a szót ne felejtsük el. Mert Jézus Krisztus nekünk nem csak barátunk. Jézus Krisztus nekünk sokkal több, mint barátunk. De itt azt mondja Jézus, hogy azért adott neki, tolakodott, kitartó volt. Tehát mert barátja, és mert tolakodott, mert kitartó volt. Megadja neki, amire szüksége van. Én is mondom nektek, mit csináljatok? Kérjetek, és adatik. Keressetek, és találtok. Zörgessetek, és megnyitatik néktek. Miért mondja el Jézus Krisztus ezt a három meghatározást? Miért mondja azt, hogy kérjetik, és miért nem áll meg itt? Miért mondja utána, hogy keressetek? Miért nem állt meg ott? Miért mondja a harmadízben, hogy zörgessetek? Tessenek megfigyelni azt, hogy e három szó között van különbség? Van. Másképp mondom el, van fokozat? De még mennyire, hogy van fokozat? Mert egyszerűen kérek, hát jó, tudsz adni nekem ezt, hogy azt. Ha tudsz, ha nem, nem megyek tovább. De ha már keresek, meddig szoktunk bizonyos fontos dolgokat keresni? Hát, hogy meg nem találjuk, így van. És hogyha valahova be akarunk menni, és csöngettünk, és nem jelentkezik senki, és utána kopogtunk, és akkor sem jelentkezik senki, akkor mit szoktunk tenni? Tehát tessenek megfigyelni, hogy itt egy kitartó könyörgés addig, amíg nem válaszol Isten a mi imánkra. Tehát akkor itt van a csodálatos Biblia jel. Kérjünk, hogy adhassunk. Istenem, áldj meg engem, hogy én áldás legyek. Kedveseim, próbáljuk átelemezni a mi imáinkat, és látni fogjuk azt, hogy sajnos imáink nagyobb része öncélúak. Mit értek ez alatt? Például egy keresztény ember reggel fel kell. Én csak röviden mondok néhány fogalmat. Hálát adok, hogy megőriztél, köszönöm az új erőt. Segíts meg a munkába, őrizd meg minden bajtól, veszélytől, őrizd meg gyermekeimet, unokáimat, add, hogy el tudjam végezni mai napi munkát, és add, hogy ellenálljak Sátán minden kísértésének, és így tovább. Hadd kérdezzem, ez fedi ezt? Nem tudom, hogy mennyire vagyok képes megmagyarázni ezt a döntő dolgot, ami az imád illeti. Kérünk magunknak. Ezt adjá, azt adjá, amazt adjá. Kinek kért ez a bizonyos barát a barátjától? Hogy adhasson, ugye, másnak, másnak. Természetes, hogy nekünk szükségünk van magunkért is imádkozni, de próbáljuk megszívlelni Jézus Krisztusnak ezt a tanácsát, mert ő erre a kérelemre válaszolta és mondta el ezt a példázatot. Uram, taníts minket imádkozni. És Jézus Krisztus hogy tanította a tanítványait imádkozni földi szolgálata végén?
ne öncélúak legyenek a ti imáitok. Imádkozzatok azért, hogy Isten áldjon meg engem, hogy én áldás lehessek embertársamnak. Egy édesanya könyörög Istenhez, és azt mondja, hogy Istenem, adj nekem értelmet, hogy az én kedves gyerekeimnek szolgálatát betöltsem, hogy én jó példát adjak, hogy ők ne csak azt hallják tőlem, hogy így kell, hogy éljetek gyerekeim, és kövessétek Jézus Krisztust, hanem az én életemben lássák meg azt. Istenem, add meg, hogy én élő levél legyek a körülöttem élő embereknek, emberek számára. Ez a keresztény ima. Erre tanít Jézus Krisztus, amikor a mi atyánk keretében elmondja ezt a történetet. Nem különös? Nem szokatlan? De tudják, hogy elmondhatom önök helyett azt, hogy hála Istennek, hogy ilyen világosan tanít Jézus Krisztus a Szentírásban. Hát ez öröm és boldogság, nem? Ha semmi nem marad meg, az egész tanulmányzás tovább ez. De megmarad ez. Kérjek, hogy adhassak. Áldj meg, Istenem, hogy áldás legyek. Kedveseim, Jézus Krisztus ugyanezt elmondta a földi szolgálat alatt más összefüggésben is. Például, Jézus Krisztus azt mondta, nem azért jött az embernek fia, hogy neki szolgáljanak, hanem ő szolgáljon másokért, és életét adja. Kedveseim, ebben a pillanatban eszembe jutott valami. Egy édesanya, vagyis egy anya, pontosabban egy feleség, amikor gyermeket vállal, kiteszi magát a halál veszélyének? Hány édesanya, vagyis asszony lelte halálát szülés közben, vagy a szülés közben kapott baj miatt későbbi években? És mégis vállal gyermeket. Miért? Mert boldoggá annak, hogy gyermeke van. Másnak él. A szülő gyermekeinek él. Ezek azok a példák, amivel mi látni tudjuk azt, hogy Jézus Krisztus mennyire figyelmesen tanít bennünket, ami az imát illeti. Jézus tanácsa közvetlenül a mi atyánk elmondása előtt. Tehát Jézus tanácsa közvetlenül a mi atyánk elmondása előtt. Micsoda, figyeljük meg jól. Jézus Krisztus ezt mondta, itt a mi atyánkot látjuk előttünk. Ti azért így imádkozzatok. Nem szokatlan ez a kifejezés? Most erre az egy szóra, ami alá van húzva, erre szívom fel a figyelmet. Hány testéti kérelem van a mi atyánkban, és hány lelki? Ez is valamire tanít bennünket. Mert Jézus Krisztus azt mondja, hogy ti azért így imádkozzatok. Vajon a mi imáink valóban olyanok, mint a mi atyánk? Ahogy Jézus Krisztus tanít bennünket. És akkor elmondja, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeznek. És ne vigy minket kísértetbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Itt a mi atyánk előttünk. Kedveseim, mi mindeddig láttuk azt, hogy Jézus Krisztus hogyan tanított bennünket imádkozni. És láttuk az ima lényegét. Kérjünk, hogy adhassunk. És éppen ezért, mivel ezt a példát tárja elénk Jézus Krisztus, tanuljunk meg úgy imádkozni az atyához, ahogyan Jézus tanít bennünket. Én nem tudom kellőképpen hangsúlyozni, vagy szavakat találni ahhoz, hogy mennyire lényeges az, hogy a mi atyánkból, amikor mi minden kérelmet latolgatni fogunk, és elmélyülünk egy-egy kérelemben, például csak ilyen dologot, hadd említsek, ilyen kérelmet említsek a mi atyánkból, az előbb láttuk a mi atyánkot előttünk, szenteltessék meg a te nevet. Higgyék el, nekem éveken keresztül komoly problémát jelentett ennek a megértése. Elmondom, hogy mi volt az én problémám. Problémám az volt, hogy azt mondom Istennek, szenteltessék meg a te nevet. Hát hogyan tudom én, bűnös, gyalló, bűnnel átitatott ember, megszentelni a bűntelen, örökké létező Szent Istennek a nevét? Hát hogy tudom én ezt megtenni?
Vagy például mit jelent az a kérelem, hogy jöjjön el a te országod? Vagy legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is. Na most próbáljuk átgondolni. A mennyei angyalok tökéletesen cselekszik az Isten akaratát fenn a mennyben. Igen? A végsősorban ezek a kérelmek, csak kérelmek, amelyek elrepülnek a mi ajkunkról, vagy nekünk a kérelmek teljesítőinek is kell lennünk. Nem tudom, hogy gondolják. Tehát nekünk csak el kell imádkoznunk a mi atyánkot, vagy pedig a mi atyánk szerint élni kell. Például azt, amikor azt mondom, hogy legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is, akkor ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ki kell, kinek, ki az, akinek kell cselekedni az Isten akaratát itt a földön? Az angyaloknak, vagy az imádkozónak? Mit gondolnak? Hát én, aki mondom, hát én mondom. És azt mondom Istennek, hogy Istenem, ahogy az angyalok cselekszik a te akaratodat fenn a mennyben, segíts meg engemet, hogy én ugyanúgy cselekvője legyek a te akaratodnak itt a földön. Kedveseim, sokkal könnyebb a mi atyánkat elimádkozni, mint a mi atyánk szerint élni. Azonban Jézus Krisztus nem azért mondta el a mi atyánkot, hogy mi azt ugyanúgy mondjuk el, de ne is gondoljunk arra, hogy talán ezt meg is kellene valósítani, hanem pont azért mondta el, és azért tanította tanítványokat is a mi atyánkra, hogy az szerint élni. És itt, amikor látjuk, tehát nem elég csak elmondani a mi atyánkot, vagy bármilyen más imád. Tanuljunk meg úgy imádkozni az atyához, ahhoz Jézus tanított bennünket. Mert most vegyük Jézus Krisztus szemszögéből egy pillanatra még. Vajon Jézus Krisztus csak elmondta a mi atyánkot? Mi atyánkban, hogy legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is? Vagy Jézus Krisztus jó maga is élt a mennyei atyának akaratával összhangban itt a földön? Ő maga élt? Tehát így van, és a mi atyának lényegében ez a rendeltetése, látni fogjuk azt, hogy mennyire döntő dolog a mi atyánk szerint élni. Most előlegezni szeretném. Tudják, amikor én gyerek voltam, akkor én nem csak a mi atyánkot imádkoztam. Édesanyám megtanította velem a 10 parancslatot fejből, és azt mondta, hogy fiam, ma este előbb a 10 parancslatot fogod elimádkozni, és utána a mi atyánkot. És nekem fennhangon el kellett mondani a 10 parancslatot előbb, és utána kellett a fennhangon a mi atyánkot elmondani. Most mondják, mi volt a könnyebb? Elimádkozni a 10 parancslatot, vagy a 10 parancslat szerint élni? Melyik könnyebb? Hát elimádkozni. Hát a mi atyánkkal is ugyanúgy vagyunk, hogy könnyebb elimádkozni a mi atyánkot, azonban Jézus Krisztus nem azért adta a mi atyánkot, hogy mi azt csak mondjuk, hanem Jézus Krisztus a mi atyánkban olyan életelveket foglalt bele, amelynek megtartása, vagy nem megtartása dönti el minden embernél azt, hogy lesz-e Isten országának örököse vagy nem. Lesz egy újabb alkalmunk, amikor belekezdhetünk a mi atyánk imának a latolgatásába. Én már alig várom, higgyék el, azért alig várom, mert olyan elvekkel, olyan áldott tanácsokkal fogunk találkozni, és nem csak tanácsokkal, olyan útbaigazításokkal, olyan boldog tudattal fogunk találkozni, ami hiszem, hogy bátorítás lesz mindannyiunknak, és segíteni fog bennünket arra, hogy mi komolyan vegyük a Krisztus iránti viszonyunkat, komolyan vegyük a Krisztus Jézus eljövetelére való felkészülést, és számunkra, amikor hitünk és reményünk valóra válik, amikor megjelenik a mi megváltó Jézus Krisztusunk, akkor mi is elmondhatjuk majd a többi hűséges Krisztust várókkal együtt, hogy ími a mi Istenünk, akit mi vártunk. Örüljünk és örvendezünk az ő szabadításán. Szívem mélyéből kívánom, hogy Jóisten segítsen és áldjon meg bennünket ebben. Hogy e mától kezdve a mi atyánk ne csak egy ima legyen számunkra, hanem a mennyek országának alappilléreit ismerjük fel benne, amelyeket a mi életünkben megvalósítva, cselekedve, boldogan élhetsünk Jézus Krisztussal együtt itt a földön, és már nem sokára az ő országában. Isten kegyelméből. Amen.

Nyolcadik Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész...

Ötödik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád és vigyázok, mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban, az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te utadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal.

Harmadik Zsoltár. Dávid Zsoltára, fia, Absalon elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a reám támadók, sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod.

0: Találkozás Jézussal.
1: Van egy biztos pont, egy biztos szövetség, hiszen Isten felajánlja az ő szövetségét, és én meg vagyok győződve arról, hogy amit Isten felajánl ebben a szövetségben, attól nekünk jobb lesz. És szeretnék erről beszélni a mai órában. Amikor szövetségre lépünk valakivel, ezt a szövetséget valahogy meg kell írni, meg kell fogalmazni, alá kell írni. És általában egy nagyobb rendezvény, egy nagyobb esemény keretei között szokott ez megtörténni. Hogy van az Istennel való szövetségkötésünkkel? Csak úgy történik, hogy mi arra gondolunk, hogy szövetséget kötöttünk az Istennel, és meg is van kötve a szövetség. Így történik? Van egy nagyobb esemény, amelynek keretén belül ez megtörténik? Melyik ez az esemény? A keresztség. A keresztség az nem más, mint szövetségkötés. A láthatatlan világ két nagy ellenfele szövetségeseket keres magának. Ezek a felek különböző módszereket használnak. Tudjuk, hogy Isten az egyik fél. Vajon Isten milyen módszert használ akkor, amikor szövetségeseket keres magának? Egy szóban szeretném összefoglalni, becsületes módszerekkel dolgozik. A Biblia azt mondja Istenről, hogy miközben ő a szövetséges társait keresi, ott áll az ajtó előtt és zörget. Mit mond el ez számunkra? Hogy Isten nem tör be ajtóstól a mi életünkbe. A mi döntésünk, a mi szövetségünk, az Isten való szövetségünk egy tudatos döntésen alapul. Mi tudatosan eldöntjük azt, hogy Isten szeretnénk követni. És ott van az ellenfél. Milyen módszereket használ ő? A Biblia azt mondja, hogy egyáltalán becsületes módszereket használ. Azt mondja róla, hogy hazug, tolvaj, nem az ajtó jön be, hanem valahol máshol, nem a mi tudatos döntéseinken keresztül szeretne uralmat találni a mi életünk felett, hanem mindent megtesz, hogy gyengítse azt a képességünket, amelynek segítségével mi jó döntést tudunk hozni, amely segítségével fel tudjuk fedezni az ő ármánykodásait. Tehát tudjuk azt, hogy ő nem becsületes eszközökkel dolgozik. De miért akar a mindenható Isten szövetségeseket keresni? Miért akarja, hogy az ember szövetségre lépjen az Istennel? Mi haszna származik ebből Istennek? Vajon nincs elég hódolója Istennek? Az el nem bukott világok, világ mindenségek Istennek szolgálnak. És kell a Földön levő embernek a szövetsége? Kis porszem, ami Földünk az egész világegyetemben. És mi is egy kis porszemek vagyunk ezen a Földön. És mégis Isten meglát bennünket, és azt mondja, hogy ő szövetséget akar kötni velünk. Mit kap ebből Isten? Talán amikor ez a két láthatatlan ellenfél összeméri az ő erejét, akkor szüksége van Istennek, hogy mi is segítsünk ebben a harcban neki? Nincsen szüksége Istennek erre, mert ő győzedelmeskedik az ő ellenségei felett. Istennek a szeretete a kulcsszó. Isten szeret bennünket, az ő nagy szeretete készteti erre. Isten maga szeretet, azt olvassuk a Bibliában, a végtelen szeretet. Ezért szélesebb körben akarja kiterjeszteni az ő szeretetét. Egy lelkész társam megkérdezte, hogy még csak két gyermekünk van, és azt mondtam, hogy igen. És azt mondta, hogy ehhez a nagy szeretethez, ami bennetek van, kevés a két gyermek. Több kell, hogy kifejezzük a mi szeretetünket. Istennek is ott vannak a gyermeke, az el nem bukott lények. De mivel Isten a végtelen szeretet, ő még több emberre akarja kiterjeszteni az ő szeretetét. Miért teremtett meg bennünket Isten? Azért, hogy valakire ki tudja árasztani az ő szeretetét. Valakinek meg tudja mutatni az ő szeretetét. Miért akar Isten, hogy ott legyünk az ő országába? Hogy az ő szövetséges társai legyünk. Azért, mert minél több emberre akarja árasztani az ő szeretetét és az ő áldásait. Isten nem kapni akar ebben a szövetségben, hanem adni akar. Sokan azért nem akarnak szövetségre lépni Istennel, mert arra gondolnak és attól félnek, hogy Isten valamit el akar venni tőlünk. És én nagyon sok emberrel beszélgettem, akik úgy nem tudják eldönteni, hogy szövetségre lépjenek Istennel vagy sem. Attól félnek, hogy Isten el fog rabolni valamit az életükből, ami nagyon jó volt, amitől ők boldogok, amitől jó az életük ezen a földön, és nem mernek szövetségre lépni Istennel. Pedig Isten nem akar semmit elvenni, semmi jót a mi életünkből, hanem Isten adni akar. Ő csak adni akar. De mit akar adni? És amikor elkezdtem azon gondolkodni, hogy mit akar adni Isten ebben a szövetségben, akkor ilyen picinek éreztem magam. Mert Isten a végtelen szeretet, és én a kis parányi porszem meg akarom fogalmazni, hogy az a nagy szeretetében mit akar adni nekünk. Hát megpróbáljuk ezt a lehetetlent. A Biblia beszél néhány dologról, hogy Isten mit ad ebben a szövetségben, amikor vele szövetséget kötünk. A Biblia arról beszél, hogy Isten belső békességet ad a mi számunkra. János evangéliuma 14. fejezet 27. verse így hangzik. Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen, vagy el ne csüggedjen, ahogy az új fordítású Bibliában olvashatjuk. Szükségünk van erre a belső békességre? Ebben a zaklatott, túlterhelt világban. És én nagyon-nagyon sok emberrel beszéltem, akik azt mondták, hogy tele vannak zaklatottsággal, tele vannak nyugtalansággal. És Isten azt mondja, hogy ha szövetséget kötünk vele, akkor békességet ad nekünk. És milyen békességet? Nem úgy, ahogy a világ adja. A világ is felkínál bizonyos dolgokat, szabadságot, szórakozást, talán békességet is, de nem tudja ezt megadni. Isten olyan békességet ad, amit a világ nem tud adni, és a világ el sem tud venni. És ez a békesség nem függ a külső körülményektől. Lehet egy keresztény mellett, Isten szövetséges társa mellett háború. A háború kellős közepén is lehet Isten gyermekének, Isten szövetséges társának, és van is belső békessége. Nem befolyásolják a külső tényezők. Milyen jó kereszténynek lenni, és Isten szövetséges társának lenni. Mert akkor, amikor az emberek elhalnak a félelem miatt, amikor a zaklatottság, a nyugtalanság uralkodik az életükön, Isten azt mondja, hogy én békességet adok nektek. Olyat, amit senki ezen a világon el nem tud venni. Útmutatást ad Isten azoknak, akik szövetségre lépnek vele. Ézsaiás proféta könyve 30. fejezet 21. verse ezt mondja, saját füleddel hallhatod a mögötted hangzó szót, ezen az úton járjatok, se jobbra, se balra ne térjetek el. Milyen sok a tanástalan ember, és milyen sokszor vagyunk mi is tanástalanok. Vajon merre menjünk? És félünk, hogy vajon a jó utat választjuk, vagy a rossz utat választjuk. Látunk körülöttünk embereket, akik a maguk feje után, a maguk gondolatai után mentek, és akkor látjuk az ő bukásukat. És ott van bennünk a félelem, hogy vajon mi nem ilyen sors felé haladunk? Vajon jó úton vagyunk? És azt mondja, a Biblia nem kell ettől félni a keresztény embernek, mert van mögötte egy kiáltó szó. Amikor jobbra térnénk, vagy balra térnénk, akkor Isten szent lelke megszólít bennünket, és azt mondja, hogy egyenesen, erre haladjatok, erre menjetek. Szükségünk van ilyen tanácsadóra, ilyen útmutatóra? Szeretnénk, ha lenne egy ilyen az életünkben, ha nem kell félnünk, mert mindig van egy biztos pont, egy biztos tanácsadó, aki a legjobb úton vezet bennünket. Azért, mert ő ismeri a jövőt. Tudja, hogy mi válik a mi javunkra. De nem csak annyit tudunk Istenről, hogy ő ismeri a jövőt, hanem azt is tudjuk, hogy ő hatalmas ahhoz, hogy a mi életünket irányítani és vezetni tudja a helyes irányba, a helyes cél felé. Barátságot. Isten barátságot ígér azoknak, akik szövetséges társai lesznek. Nem csak olyan szövetséges társak leszünk, akinek bizonyos kötelezettségeink vannak, és teljesíteni kell ezeket a kötelezettségeket, hanem Isten azt mondja, hogy ő a mi barátunk akar lenni. Jézus azt mondta, hogy ti az én barátaim vagytok. Valakivel, akivel az este beszélgettem, elmondta azt, hogy azért hálás a barátságért, az Isten való barátságért. És hirtelen megtorpant, amikor kimondta, mert úgy gondolta, hogy ez túl sok ahhoz, hogy mi azt mondjuk, hogy Isten a mi barátunk. És azt mondtam, hogy nem. Nem. Isten barátságot ígér nekünk. Nem csak egy olyan szövetséges viszonyt, amelyben ő diktál, mi pedig csak engedelmeskedünk, hanem ő a mi barátunk. A mindenható Isten akar a mi barátunk lenni. Fiatalok számára igen nagy kérdés az, hogy ki legyen a barátjuk. Hogyan válasszák meg a barátaikat. Aztán nagyon sok csalódás is éri őket, hiszen a barátok nagyon sokszor hűtlenek lesznek a társaikhoz. De Jézus Krisztus soha senkit nem csapott be. Soha senkihez nem lett hűtlen. És van egy másik előnye is, hogy Jézus a mi barátunk. Nagyon büszkék szoktunk lenni akkor, amikor megemlítenek valakit, egy híres embert, és mi azt mondjuk, hogy igen, ő az én barátom. És hogy büszkék vagyunk rá, hogy ismerjük azt a valakit, és ő a mi barátunk. De van valaki, aki a legnagyobb az egész világegyetemben. Isten, a mindenható király, mindeneknek a teremtője, alkotója, aki megteremtette a mi földünket, aki megrajzolta a világokat. És ő a mi barátunk, mert ő azt akarja, hogy az ő barátai legyünk. És amikor hozzám fordulunk, és imában megszólítjuk őt, akkor nem csak egy hatalmas uralkodót szólítunk meg, hanem a mi barátunkat szólítjuk meg. Családot kapunk, akkor, amikor szövetségre lépünk Istennel. Amikor Jézus megkeresztelkedett, így olvashatjuk a feljegyzést Máté evangélium a 3. fejezetéből, amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme megnyílt a menny. És látta, hogy Isten lelke galamb formájában aláereszkedik, és őre ászál. És hang hallatszott a mennyből, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Mit mondott Isten, ez a mennyei hang, amikor Jézus Krisztus megkeresztelkedett? Ő az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Ez egy örökbefogadási formula. Abban az időben, a Biblia időben, amikor valaki örökbe szeretett volna fogadni egy gyermeket, akkor elvitte a város kapujába, leült, az ölébe tette a gyermeket, és azt mondta mindenki előtt, hogy ő az én fiam, ő az én szeretett fiam. Mától kezdve ő az én fiam. Amikor Jézus megkeresztelkedett, akkor Isten azt mondta, hogy ő az én fiam. És mi történik akkor, amikor én megkeresztelkedek? Vajon nem ugyanez a hang hallatszik? Ő az én szeretett fiam. Én vagyok a te édesapád. Nagyon jó így gondolni Istenre, mint egy szerető édesapára. Már nagyon sokan nem tudják ezt átélni, hiszen nem volt édesapjuk, úgy nőttek fel. De azért nagyon sokan vagyunk itt közöttünk, akik éreztük, és tudjuk, hogy mi az atyai szeretet. Szeretném ezt úgy apró pénzre váltani, lebontani a mindennapi életre. Ha én otthon vagyok a szüleimnél, és azt mondom a szüleimnek, édesapámnak vagy édesanyámnak, hogy éhes vagyok, akkor azonnal mindenki rohan, és mindenki szeretne valamit tenni, hogy én megkapjam azt, amire szükségem van, vagy bármilyen szükség. És úgy van Isten is, ami mindenható atyánk. És ezt ki is próbálhatjuk. Egy rövid kis történet szeretnék elmondani, nagyon sokat utazok, és nagyon rendszertelenül étkezek. És egyszer nagyon éhes voltam, és azt mondtam, hogy ha én az én földi édesapám közelében lennék, akkor kérnék tőle enni. És te azt mondtad, hogy te vagy az én mennyei édesapám, és kérjek bármit, és meg fogod adni. Te látod, hogy éhes vagyok, és én most ételt kérek tőled. Aztán megálltam valahol, meglátogattam valakit, és azt kérdezték, hogy ebédeltél ma? És azt mondtam, hogy nem. Akkor csatlakozzál hozzánk. És Isten meghallgatta az én kérésemet, mert azt mondtam az én mennyei édesatyámnak, hogy én éhes vagyok. Ő pedig adott nekem, és ez nem csak egyszer fordult elő, nagyon-nagyon sokszor, mert ő tudja azt, hogy mire van szükségünk. A te édesapád a leggazdagabb, a legbölcsebb, a legszeretőbb édesapa ezen a világon. Szeretnénk ilyen édesapát? És Isten azt mondta, ha szövetségre lépsz velem, akkor én ez leszek a te számodra. Örökséget. Hogyha van családunk, van édesapánk, akkor van örökségünk is. A Biblia azt mondja, ha pedig gyermekek vagyunk, akkor örökösök is. Örökösei Istennek, és örökös társai a Krisztusnak. Nagyon sokan boldogok, akik nagy örökség várományosai lehetnek, örülnek ennek a hatalmas örökségnek, de mit kap az, aki az Isten szövetséges társa és Isten örököse? Mit kap? Mindent, mert Isten mindennel rendelkezik. Minden az ő kezében van, és hogyha mi az ő örökösei vagyunk, akkor mindezt Isten az ő örököseinek adja. Azt mondtuk az előbb, hogy Isten ami legnagyobb, legerősebb, legbölcsebb és leggazdagabb édesapánk. Aztán egy ünnepi parti a mennyben. A Biblia arról szól, hogy amikor ezen a földön egy szövetségkötés megtörténik, akkor nem csak a földön van egy ünnepség, egy esemény, hanem a mennyben is. Ezt olvassuk Lukács evangéliumában, mondom nektek, hogy ugyanígy nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen megtérő bűnös felett, mint 99 igaz miatt, akinek nincs szüksége a megtérésre. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak, hozzátok ki hamar a legszebb ruhát és adjátok rá, húzzatok gyűrűt a kezére és sarut a lábaira. Azután hozzátok a hízott borjút és vágjátok le, együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott, és vigadozni kezdtek. Tehát azt olvastuk ebben a szakaszban, hogy a mennyben is van egy ilyen ünnepi lakoma, egy ünnepi vacsora, akkor, amikor valaki szövetséget köt. Van egy dolog, ami nagyon kíváncsivá tesz engem, és ezt nagyon sokszor elmondtam keresztségi istentiszteleteken. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy milyen ünnepi parti volt a mennyben, amikor én megkeresztelkedtem. Mit mondott Isten az ő angyalainak? Azt mondta, gyertek, gyűjünk össze, gyertek, ünnepeljünk, mert az én gyermekem ott lenne a földön, akit Gézának hívnak, ő visszatalált a családba. Nem tudom, hogy Isten milyen ünnepséget szervezett. Mi ezen a földön igyekszünk megszervezni ezeket az ünnepségeket, ha nagyon szépek legyenek. De hiszem, nagyon-nagyon távol vannak attól, amit Isten szervezett. És majd, amikor ott leszek a mennyben, akkor meg fogom kérni Istent, hogy vetítse le nekem azt az eseményt, amikor én megtértem, megkeresztelkedtem. Milyen ünnep volt akkor a mennyben? Szeretnénk tudni mindnyájan a sajátunkat? Akik már megtettük ezt a lépést, és akik még meg fogjuk tenni, vagy mit tesz Isten érettünk? Milyen mennyei lakomát készít a mi számunkra akkor, amikor elfogadjuk őt? Országot. Ezt mondja a Biblia. Ne fény te kicsinnyáj, mert úgy tetszett a ti atyátoknak, hogy néktek adja az országot. Nem leszünk királyok, bár koronát is ígér Isten az ő gyermekeinek, de vajon milyen országot akar adni Isten a mi számunkra? Milyen lesz ez az ország? Úgy elképzeltem magam, hogy milyen lett ez az ország, de eszembe jutott az is, hogy amit a Biblia mond, hogy ami szem nem látott, fül nem hallott, amit emberi elme meg sem gondolt, azt készítette Isten a mi számunkra. Csupán egy ígét szeretnék Ézsaiástól olvasni ezzel kapcsolatban. Ézsaiás 32:18. Békés hajlékban lakik majd népem, biztonságos lakóhelyeken, gondtalan nyugalomban. Kell ennél több a mi számunkra? Károli folytás azt mondja, békesség hajlékaiban, gondtalan nyugalomban, békességben. És a Biblia más részei beszámolnak arról, hogy a bűn és átkos következményei nem lesznek ott. Ezt az országot ígéri Isten azoknak, akik szövetségre lépnek vele. Bűnbocsánatot ígér azoknak, akik elfogadják az ő ajánlatát, hogy szövetségre lépjenek vele. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Talán arra gondoltunk az előbb, amikor az országról volt szó, hogy igen, de oda csak azok mehetnek, akik nem bűnösök, akik tiszták. De hogyan lehet ez? És itt van ez az ige, ha megvalljuk a mi bűneinket, akkor Isten hű és igaz, hogy megbocsássa mi bűneinket, és megtisztítson bennünket minden hamisságtól. Ha Isten megtisztított bennünket minden hamisságtól és bűntől, akkor ott leszünk Isten országában? Kell ennél több? Még valami, amit nekünk meg kell tenni ezen kívül? Félnünk kell attól, hogyha ő megbocsátott a bűneinket, hogy mégsem kerülünk be oda az ő országába? Ha megvalljuk, ő és igaz, hogy megbocsássa a mi bűneinket. A pogány vallások nem ismerik a bűnbocsánat kérdését. Azt mondják, hogy ha vétkeztél, akkor meg kell lakolnod a te bűneidért. Ha nem ebben az életben, akkor majd a következő életben kell meglakolnod ezekért a bűnökért. Nincsen felszabadulás a bűn terhe alól. A keresztény vallás attól nagyszerű, hogy Isten felszabadít bennünket a mi bűneink terhe alól. Kezdhetünk újra, kezdhetünk új lappal, tiszta élettel, szabadon a mi bűneinkből. És ahogy az egyik alkalommal elmondtam, azért lehetünk tiszták, mert Jézus cserélt velünk. Elvette mi szennyes ruhánkat, a mi bűneinket, és meg is szenvedett ezekért a Golgota keresztjén. Nekünk adta az ő igazságának tiszta ruháját, és Isten úgy tekint ránk, mintha azt az életet, amit Jézus élt, mi éltük volna, azokat a cselekedeteket mi hajtottuk volna végre, amelyeket ő tett, és nekünk adja azt, ami Jézust illeti meg, a királyi széket. Oltalmat az ellenségtől. A 91. Zsoltár 4. verse így hangzik, tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél az ő hűsége. Szükségünk van erre az oltalomra? Azt olvassuk a Bibliában, hogy az ellenség, akiről azt mondtuk, hogy ő nem becsületes módszerekkel harcol, ő mint ordító oroszlán jár szerte, keresi, hogy kit nyeljen el. Van egy ellenségünk, az ordító oroszlán, és Isten azt mondja, hogy a tollaival betakar, szárnyalat oltalmunk lesz, pajzs és páncél az ő hűsége. Kell-e félnünk ettől az ellenségtől? Sok emberrel beszélgettem, akikben még ott van ez a félelem, az ellenségtől való félelem. De Isten azt mondja, hogy szövetséget kötsz velem, akkor én pajzs és páncél leszek a te számodra. Ordíthat az oroszlán, tehet bármit, lehet akármilyen dühös, nem Istennek a hatalmas oltalmában lehetünk. Aztán azért is szükségünk van az oltalomra, mert az ellenség nem mindig úgy jön, mint ordító oroszlán, hanem azt mondja a Biblia, hogy néha világosság angyalaként is jön. Azért, hogy még hatékonyabb legyen az ő csábítása. Az ő ajánlatait szépen becsomagolja, hogy elkápráztasson bennünket. Jólétet, karriert, gazdagságot, szórakozást, boldogságot ígér, és pontosan az ellenkezőjét adja. Tönkreteszi a családokat, tönkreteszi a közösségeket, az ember egészségét, mindent elvesz az embertől, ami jó. Az emberek nagy része mégis őt választja. Tehát láttuk azt, hogy mit ajánl Isten, mit ajánl az ellenség, és azt is látjuk, hogy mit tud ebből teljesíteni, és mégis az emberek azt választják, amit az ellenség ajánl. Vajon nem logikátlan ez? Isten erőt ad az engedelmességhez. Nagyon sokan, amikor emberek arról gondolkodnak, hogy szövetségre kellene lépni Istennel, azt mondják, hogy én olyan gyenge vagyok, én nem tudok megfelelni azoknak a követelményeknek, ami ebben a szövetségben felléphet. Vajon kell ettől félnünk, amikor szövetséges társai leszünk Istennek? Azt olvassuk a Filippi beliekhez írott levélben, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Mindenre van erőm, még az engedelmességre is. A Krisztusnak való engedelmes élet nem teher, hanem boldogság. Azt olvassuk a Zsoltárokban, a Zsoltáros így kiáll fel. Abban teli kedvem, Istenem, hogy a te akaratodat teljesítsem, és a te törvényed az én szívemben van. Abban telik az én kedvem. Az engedelmességről hallottunk, és arról, hogy engedelmeskednünk el Istennek. De lehet, hogy felmerült bennünk egy olyan gondolat, hogy vajon elég erősek vagyunk ahhoz, hogy engedelmeskedjünk. Isten erőt ígér számunkra az engedelmességre. Hogy beszélgettem itt emberekkel, elmondtam egy történetet, hogy hogy működik ez, amikor tiszta szívünkből, lelkünkből engedelmeskedünk. Hallottam egy történetet egy katonatisztről, aki megnősült. És otthon is olyan katonás rendet akar tartani, mint bent a laktanyában. Minden nap készítette listát a feleségének, hogy mit kell elvégezni. 5:30 ébresztő, aztán begyújtasz a kájhába, elkészül a reggelit, takarítasz, elmész a boltba, és az egész napi teendők egy ilyen listán fel voltak sorolva. És ez a feleség, hát nagyon-nagyon nehéz volt az élet a lista miatt, mert este jött a strigulázás, hogy mi lett elvégezve és mi nem. És aztán az úr megkönnyörült ezen az asszonyon, és hát ez a férfi egy idő után meghalt. A feleség egy néhány év után újra férhez ment. És pontosan ellenkezője volt az új férje az előzőnek. Nagyon kedves, nagyon aranyos, nagyon szeretetteljes volt. És egyszer, amikor ez a feleség a padláson takarított, megtalálta az előző férjnek az egyik listáját. És úgy megborzadt, amikor látta a listát. És kezdte olvasni. 5:30 ébresztő. De utána kezdett, hogy kijózanodni. Szóval most is 5:30 ébredek. Begyújtasz a kályhába. Most is begyújtok a kályhába. Elkészíted a reggelit? Most is elkészítem a reggelit. Akkor lista miatt, mert a férje ezt kérte, most pedig szeretetből úgy, ahogy észesen vette, mert ugye a Zsoltárosnál olvastuk, hogy abban telik kedvem, hogy teljesítsem a te akaratodat, a te törvényedet, hogy én tetszek Istennek. Nem azért engedelmeskedünk, mert Isten előírja és hozza szabályokat, nem is gondolunk ezekre a szabályokra. Mi szeretjük Istent, és ezért engedelmeskedünk Istennek. Ezt adja Isten, és mit kér cserébe? Mit kér cserébe az Isten? Adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én útaimat megőrizzék. És még egy másik szakasz. Most pedig Izrael, mit kíván tőled Istened, az Úr? Csak azt, hogy Istenedet, a te Uradat, féljed, és járj mindenben az ő útjain. Szeresd őt, és szolgáld az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből. Tartsd meg az Úr parancsolatait és rendelkezéseit, amelyeket ma parancsolok néked, a te javadra. Talán amíg ezeket olvastuk, úgy tűnik, hogy szinte Isten is ad valami listát a mi számunkra. De Isten a végén azt mondja, hogy ezt a te javadra akarom. És ahogy az előbbi igékből láttuk, Isten erőt ad ahhoz, és úgy, ahogy a Zsoltáros is felkiáltott, hogy abban lelik az én örömem, hogy ezt tegyem. Igényeljük ezt? Szeretnénk azt, amit Isten felkínál? Szeretnénk belső békességet egy zaklatott világban? Szeretnénk útmutatást kapni akkor, amikor tanástalanok vagyunk. Szeretnénk barátságot kapni, igazi barátot találni az életben. Szeretnénk egy igazi családot. Szeretnénk egy olyan édesapát, aki mindig gondoskodik rólunk. Szeretnénk azt az örökséget, amit Isten felkínál a mi számunkra. Szeretnénk-e egy ünnepi partit, hogy Isten szervezen egy ünnepi partit számunkra a mennyben, amit csak számunkra készít el Isten. Szeretnénk azt az országot, amit Isten nekünk készít. Szeretnénk-e bűnbocsánatot és oltalmat az ellenségtől. Ezt kínálja fel Isten a mi számunkra, és azt mondja, hogy fiam, te pedig adjad nekem a te szívedet. Szeretném, hogyha mi is elgondolkodnánk ezen. Vajon azt mondjuk Istennek, hogy Uram, amit te itt kínáltál ezekben a pontokban, én nem kérem. Én inkább azt kérem, amit az ellenség felajánl az én számomra. Ezt tesszük? Szeretném, hogyha valamilyen módon kifejeznénk azt, hogy mi Istennek az ajánlatát fogadjuk el. Mert látjuk, hogy ezek az ajánlatok jó. Isten áldjon meg bennünket, hogy bölcsek legyünk, hogy erősek legyünk, hogy a jót tudjuk választani. Ezért szükségünk van a kitartó imádságra, hogy folyamatosan imádkozzunk azért, hogy a mi jó döntéseinkben ki is tudjunk tartani.

45. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosannimra, Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzok szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömled ez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Közd derekadra kardodat, vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, áloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántcson palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofíri aranyban. Hall csak, leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírusz leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néket hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dicsérnek majd.

94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizess meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek minnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák, és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób Istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg, ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjanak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kővárom lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájuk az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr, a mi...

0: Ige morzsa.
1: Hála mindenható Istennek, drága testvérem, hogy ma este újból együtt vagyunk, és tovább tanulmányozhatjuk Jézus Krisztus példázatait. Jézus Krisztus példázatai közül ma este az üres ház példázatát szeretném tanulmányozni veletek. Amint látjuk, Máté Evangélium a 12. rész 43-44-45. Verse, mindössze három vers a témakör, és mégis hatalmas dolgokkal fogunk találkozni. Az üres ház példázatát először elolvassuk a Bibliából, és utána Isten segítségével részeire fogjuk bontani. Először beszélgessük meg azt, hogy hol mondta el Jézus Krisztus az üres ház példázatát. Három kérdést rendszerint megbeszéltünk, ha a példázatok helyszíne és a hallgatósága változott, és itt ezt a példázatot Jézus Krisztus más közegekben mondta el, mint amit a korábban tanult példázatok esetében volt. Hol mondta el Jézus Krisztus az üres házról szóló példázatot? Elemezzük végig. Mikor pedig a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélkül való helyeken jár, nyugalmat keres és nem talál. Akkor ezt mondja, visszatérek az én házamba, ahonnan kijöttem, és odamenvén üresen, kisöpörve és fölékesítve találja azt. Akkor elmegy és vesz maga mellé más 7 lelket, gonoszabbakat ő magánál, és bemenvén ott lakoznak, és ennek az embernek utolsó állapota gonoszabb lesz az elsőnél. Így lesz ezzel a gonosz nemzetséggel is. Jézus Krisztusnak ezt a rövid példázatát szeretném először is röviden átbeszélni. Miről is van gyakorlatilag szó? Miről beszél Jézus Krisztus? Mit jelképez a ház? A ház az embert jelképezi. És azt mondja, hogy kimegy a tisztátalan lélek ebből az emberből, mert itt szépen azonosítja, mikor pedig a tisztátalan lélek kimegy az emberből, azt látjuk, hogy nyugtalan lesz, és vissza akar mindenféleképpen jönni, és azt mondja, hogy visszatérek az én házamba, ahonnan kijöttem. És amikor oda ment, sok időt fogunk tölteni ennél a három szónál. Üresen, kisöpörve és fölékesítve találja. Részletesen foglalkozunk azzal, hogy üresen, mit jelent az, hogy kisöpörve, és mit jelent az, hogy fölékesítve. És amikor látja ezt a három dolgot, lehet, hogy van, aki úgy gondolja, hogy egyik pozitív, a másik negatív, majd látni fogjuk, mert ezt fogjuk tanulmányozni lényegében, és amikor látja ezt a három dolgot, hogy a ház, az ember üres, az ember lelkivilága ki van söpörve, és az ember lelkivilága fel van ékesítve, a három közül melyik ébreszti fel benne a vágyat, hogy elmenjen, és keressen még 7 gonoszabb lelket, és bejöjjön, és újból hatalmába kerítse ezt az embert, és akkor Jézus Krisztus elmondja, hogy ennek az embernek utolsó állapota gonoszabb, vagyis rosszabb lesz az elsőnél, mint amilyen volt, így lesz ezzel a gonosz nemzetséggel is. Lényegében ezt fogjuk Isten segítségével tanulmányozni. Abban a példázatból, amik szemünk előtt tartjuk Jézus Krisztus kijelentését, azt látjuk, hogy mindannyiunk szívében vagy Isten lakik, vagy a sátán. Egy szívben, egy emberben, egy időben nem lakozhat mind a kettő. Vagy az egyik, vagy a másik. Így éljek ezzel a jelképes kifejezéssel, hogy egy szívben nem tud lakozni a jó is, meg a rossz is. Vagy a jó, vagy a rossz lakozik bennünk is. Ezért szeretnék hozni egy ide vonatkozó gondolatmenetet apostolok történetéből, Sokan igyekeznek a keresztényi erények lépcsőzetén felfelé haladni. Amint azonban kissé feljebb jutnak, emberi erőkbe kezdenek bizakodni, és csak hamar szem elől tévesztik Jézust, hitük kezdőjét és bevégzőjét. Ennek következménye az eddigi erények elvesztése. Kedves testvéreim, mi mindannyian ennek a veszélynek, amit most elolvastam, ki vagyunk téve kivétel nélkül. Amikor az ember bizonyos dolgokat legyőz, és kezdi a saját jellemét, saját életét összehasonlítani a másik ember életével, akkor mindig én vagyok a jobb. Ez emberi törvényszerűség. Ezért azt tudom ma este tanácsként hozni, hogy soha magunkat ne hasonlítsuk össze egy másik ember jellemével. Mert ha ezt tesszük, akkor az ember önzésének következtében mindig én vagyok a jobb. A másik jó tanács ezzel kapcsolatban pedig az, hogy soha ember emberrel ne hasonlítsa össze magát. Mindig Jézus Krisztussal és Jézus Krisztus jellemével hasonlítsuk össze, és hogyha Jézus jellemével hasonlítsuk össze a mi jellemünket, akkor kettőnk közül ki lesz a jobb? Jézus. És akkor látjuk, hogy mi nincs rendben a mi jellemünkben, és látjuk azt, hogy mit kell helyrehoznunk, mit kell legyőznünk, hogyan kell vívnunk a csatát, hogy valójában célba érjünk. Másik dolog, amit szeretnék még hangsúlyozni, a keresztényi életben nincs évi szabadság. Hozok egy nagyon egyszerű példát. Vegyünk egy deszkát, és srégen elhelyezzük, és azon a deszkán veszek egy labdát, és azon a deszkán felgurítom a labdát. Meddig áll meg egy holdponton az a labda? Nagyon jó, semeddig. Ez gyönyörű példa arra, hogy megtanítson bennünket a lelki növekedésben. Nincsen holdpont. A keresztény ember vagy növekszik, vagy hanyatlik. Nem mondhatom azt, hogy most 2-3 napig nekem nem lesz küzdelmem, és kipihenem magamat, és majd folytatom tovább. A keresztény élet az, ahogy már megfogalmaztuk, minden nap 24 óráig tart, és minden héten 7 napig tart. Nincs évi szabadság, nincs hétvégi pihenő. Nem mondhatom azt, hogy most egy kicsit félreteszem a Krisztus követését. A keresztény ember vagy keresztény, és növekszik, vagy fokozatosan megszűnik keresztény lenni, és hanyatlik. Ahogy itt olvastuk, emberi eszközökbe kell bízni. És Jézus Krisztus ebben a példázatban ezt domborítja ki, hogy ez a bizonyos ember, aki megszabadult Sátán fennhatósága alól, úgy gondolta, hogy elég az, hogy megszabadult Sátán fennhatósága alól. Ez valóságban valótlan dolog. Kedves testvéreim, ahogy a címben is itt látjuk magunk előtt, hogy bennünk, a mi lelkünkben vagy Krisztus lakik, vagy Sátán lakik. Köztes állapot nincs. És hogyha mi kezdünk magunkba bízni, akkor ahogy itt olvastuk, csak hamar elveszítjük Jézust, hitünk kezdőjét és bevégzőjét. Soha ne bízzunk magunkba. Bízzunk mindig Istenbe, akkor győzni fogunk. Van egy történet, amit szeretnék nektek ma este elmondani. Nagyon régen olvastam egy folyóiratban, az volt a címe, hogy a kövér és a sovány ördög. Két ördögfi találkozik. Egyik kövér, a másik sovány. És azt kérdezi a kövér ördög a sovány ördögtől, komám, hát te miért vagy olyan sovány? Nézd én, hogy milyen kövér vagyok. És a sovány ördög azt mondja, tudod, ahová a felség állított engem, ahhoz a családhoz, ahol én kell, hogy végezzem a rosszat. A család minden tagja milyen istenfélő. és akármit csinálok, össze-ó próbálom ugrasztani a férjet, a feleséget, vagy a szülőket a gyerekekkel, vagy a gyerekeket a szülőket, nem sikerül. Korog a gyomrom, éhes vagyok, nincs mit ennem. Azt mondja a kövér ördögfi, no komám, cseréljünk. Elmegyek én oda, ahová téged állított az ördög felség. Te pedig gyere ide, és meg fogod látni, ahol én eddig szolgáltam, olyan gyorsan meg fogsz ízni, mert annyi ennivalód lesz, amennyit akarsz. Cseréltek. Egyik nap elmúlik, szeretet uralkodik a családban. Kezd éhes lenni a kövér ördögfi. Azon töri a fejét, hogy hogy veszítse össze a férjet a feleséggel. Ebédhez készülődik a család. A feleség viszi a levest a tálba, és az ördög meglöki a könyökét, és egy kis része levesnek kilöttyent a földre. Azt mondja a feleség, hát elnézést kérek, drágám, úgy látszik az ördög ki akar kezdeni velem. Nem baj, egye meg azt, ami a földre hullott az ördög. Nem sikerült. Akkor ott volt a leves az asztalon, imádkozik az egész család. És a családfő először szed magának, utána a gyerekeknek, feleség, stb. És amint a férj enni akarja a levest, az ördög beleereszt egy pókot a tányérjába. Drágám, hozzá már egy kis csészét, úgy látszik, hogy az ördög velem is ki akar kezdeni, hadd adjam neki oda ezt a pókot is, hagyj egye meg. Nem sikerült. És a kövér ördögfi lesoványodott. Kedves testvéreim, nem tudom, hogy nálunk az ördögfi, akit az ördög te melléd állított, vagy a te családodba, sovány vagy kövér. Mennyi ennivalót szoktunk adni neki, vagy korog a gyomra az éhségtől. Másik elvet szeretném hozni. Sokan voltak Krisztus idejében, ahogyan ma is, akiken Sátán hatalma egy időre megtört. Isten kegyelme által megszabadultak az embereket uralmat alatt tartó gonosz lelkektől. A példázatbeli embernél is ugyanez az eset. Ebből az emberből kiköltözött a Sátán? Hogyan olvastuk? Elhagyja a gonosz lélek egy időre. Jézus Krisztus megszabadította az embert Sátán fennhatósága alól. Most kedves testvéreim, ezt a példázatot és ennek a példázatnak ezt a részét szeretném gyakorlatba átültetni. Figyeljük meg a mi esti imánkat. Sok mindenért szoktunk imádkozni, de úgy gondolom, hogy minden este imádkozunk azért, hogy Istenem, bocsáss meg a mi bűneinket. De hogy megy a következő nap? Nem történik sokszor úgy, hogy visszaesünk? Nem adjunk le a küzdelemről, ha úgy érezzük, hogy visszaesünk. Azonban az, amit szeretnék ma este különösen kidomborítani, drága testvéreim, nem elegendő Istentől bocsánatot kérni és bocsánatot kapni a mi bűneinkre. Ne csak bűnbocsánatért imádkozzunk. Imádkozzunk erőért, hogy győzelemes életet éljünk. Imádkozzunk azért, hogy Istenem adj erőt, hogy ellenálljak Sátán kísértésének. De ezt, hogy mi ellenálljunk Sátán kísértésének, csak Isten segítségével vagyunk képesek, és sehogy másként. Ezért nem elég az, hogyha Sátán hatalma egy időre felettünk megtörik. Nekünk növekednünk kell. Naponta jellemünk hasonló kell, hogy legyen Jézus Krisztus jelleméhez. Mert figyeljük meg, nem csak velünk történik az, hogy egy időre hagy el a Sátán, hanem Jézus Krisztussal is ugyanez volt. Emlékeztek azt, hogy Jézus Krisztus 40 napig böjtölt. A keressége után. Sátán megkísértette. Azonban Jézust a Sátán nem csak a pusztai böjt alatt kísértette meg, 40 napon át. Szeretném elolvasni ezt a csodálatos bibliai ígét, figyelemre méltó Lukács evangélium a 4. rész 13. verse, és elvégezvén minden kísértés az ördög eltávozik tőle egy időre. Jézus Krisztust földi élete alatt nem csak a 40 napi bőjt alatt kísértette a sátán. Akkor is kísértette 40 napig, nem csak a 40. napon, utána elhagyta, de mennyi időre? Egy időre. Kísértette 3,5 éves szolgálata alatt a keresztségtől a golgotai haláláig többször a sátán, Jézust. Igen. Sőt, az utolsó nagy csatában, Gecsemáné kertjében is ott volt sátán, és mindent elkövetett. Ebből azt értjük meg, kedves testvéreim, hogy nincs olyan lelki állapot, hogy én már győztem. Engemet a sátán többet nem kísérthet. Én már Krisztus oltalma alatt vagyok. Ahogy Jézus Krisztust is kísértette születésétől kezdve egészen addig, amíg pénteken a kereszt halálával Jézus le nem győzte a sátánt, tehát mintegy 33 éven keresztül léptennyomon kísértette a sátán Jézust, csak egy momentumot hozok keresztküzdelméből. Mit gondoltok, kísértés volt-e Jézus Krisztus számára az, amikor Jézus Krisztus fel van feszítve a keresztre, a sátán azt mondatja az emberekkel, hogy jöjj le a keresztről, és majd akkor hiszünk neked. Kísértés volt-e ez Jézus Krisztus számára? Miért volt kísértés? Azért, mert ő lejöhetett volna a keresztről. Mert ő Isten ember volt. Számunkra, ha mi oda volnánk szegezve a keresztre, és azt mondanák az emberek, hogy Faragó, vagy Illés, vagy Mária, vagy Ilona, vagy Irénke, vagy bárki, jöjj le a keresztről, le tudnál jönni? Ez számunkra nem kísértés. Látjuk, hogy még közvetlen halála előtt is sátán kísértette Jézus Krisztust. Sokan szeretik Jézust, hisznek benne, olvassák a Szentírást, de itt megállnak. Kedves testvéreim, több mint 1/2 évszázada lelkész vagyok. Rengeteg emberrel tanultam közösen együtt a Bibliát. Minden ember ki van téve ennek, amit most elmondtam. Szeretjük Jézust? Ó, igen. Hiszünk benne? Ó, igen. Olvassuk a Bibliát? Igen. És ez számomra elég. Bejutunk-e a mennybe akkor, ha szeretjük Jézust, hiszünk benne, és olvassuk a Bibliát, de nem éljük azokat az igazságokat, ami a Szentírásban van. Bejutunk? Nem. Akkor mi kell, hogy legyen a cél? Az, hogy hiszek az Istenben, hiszek Jézusben, ez áldott dolog. Az, hogy szeretem őt, ez is áldott dolog. Az, hogy olvasom a Bibliát, az is áldott dolog. Annélkül nem juthatunk el oda, hogy gyakoroljuk az Isten jelveket. De kedves testvéreim, miért szeretjük Jézust, miért hiszünk benne, miért olvassuk a Bibliát? Azért, hogy úgy is élünk, nem? És a sátán itt akar bennünket megfogni. Elégedjél meg azzal, te hiszel Istenben, te szereted az Istent, te olvasod a Bibliát, te jó ember vagy, kedves testvéreim. Senki sem jut be a mennybe azért, mert jó ember. Ahhoz, hogy Isten országának örökösei legyünk, a jellemünk hasonló kell, hogy legyen Jézus jelleméhez. És erre törekedjünk. Ez legyen az élet célunk. Amikor ezt a néhány nagyon fontos dolgot megbeszéltük, térjünk vissza a példázathoz és tárgyaljuk. Az első, amikor visszatért a gonosz lélek az emberhez, akiből kiment, az első megállapítás az, hogy a ház, az ember üres. Felteszem a kérdést. Vajon amikor a sátán látja azt, hogy a te és az én lelkem üres, ez felébreszti-e benne a vágyat, hogy visszajönnék 7 gonoszabb lélekkel, vagy nem? Igen. Ki hiányzik ebből a házból? Jézus. És azért is írtam oda mindjárt, hogy ez a laodíciai bűn, vagy laodícia bűne. A hét keresztény korszakban az utolsó korszak, amelyben mi élünk Jézus második eljövetele előtt, ez laodíciai korszaknak nevezi a Szentírás. Figyeljük meg a laodíciai gyülekezethez, a laodícia korhoz, milyen üzenettel, milyen kijelentéssel fordul, azt jelenti hozzánk. Mi a mi problémánk az utolsó időben Jézus Krisztus második eljövetele előtt, tehát Jelenések könyve 3 rész 20. verse ezt mondja, tehát Jelenések 3:20. Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ezt mondja Jézus. Kinek? Neked és nekem, a Laodícia korban élő embereknek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. A laodíciai korban hol van Jézus? Kívül, vagy a szívünkben? Kívül, vagy a szívünkben? Kívül. Miért van kívül? Azért, mert az laodíciai gyülekezet te bemutatott korban az ajtón kívül nincs kilincs, csak fogantyú, csak belül van kilincs. És ezzel is azt mutatja Isten, hogy szabad akaratunkat tiszteletbe tartja. Kedves testvéreim, tegyük fel ma este magunknak a kérdést, hol van, ami engemet illet Jézus? Kívül vagy belül? És most döntsük el, hogy kinyissuk neki az ajtót. Az én lelki házam, a te lelki házad üres, vagy Krisztus lakozik benne? A laodíciai korra az jellemző, hogy az emberek lelki háza üres. És a sátán, amikor látja, hogy egy ember lelki háza üres, felébreszti a vágyat a sátánba, hogy elmenjen még hét gonosz lélekét, és bejöjjön, és hatalmába kerítse. És végsősorban ez fog kiteljesedni. Még egy dolog, amit ebben az igében találjuk, ha valaki meghallja az én szómat, megnyitja az ajtót. Szeretném megkérdezni, megnyitottad-e már a szíved ajtaját Jézus előtt? Add meg magadnak most a választ. És figyeljük meg, ti, akik kortársaim vagytok, emlékezzetek vissza gyerekkorunkban, figyeljük meg azzal a tudattal, amit majd elmondok, még egyszer olvasok. Jézus azt mondja, bemegyek ahhoz, és vele reggelizek, vele ebédelek, vagy vele vacsorálok. Vacsorálni. És ő én velem. Testvéreim, miért mondja Jézus ezt így, ahogy mondja? Miért nem mondja, hogy vele akarok reggelizni? Miért nem mondja, hogy vele akarok ebédelni? Miért mondja, hogy vele akarok vacsorázni? Emlékeztek, amikor este fel jött valaki télvíz idején, valamilyen rokon, gyalog, télen, hóban, akkor mit tudtuk, hogy az a rokon mit fog tenni? Ott marad. És ebből jött az a mondás, hogy az esteli vendég maradandó szokott lenni. Akkor miért akar Jézus Krisztus velünk vacsorázni? Ott maradjon. Testvéreim, mivel ma egy modern korban élünk, még ezt is szeretném megfogalmazni. Ami a lakót illeti, van főbérlő, és van albérlő. Az albérlő meddig lakhat a lakásban? Ameddig a fölbérlő engedi. Na most Jézus Krisztus albérlő a te lelki világodban, vagy főbérlő? Úgy van minden, ahogy ő akarja, vagy úgy van minden, ahogy én akarom, vagy te. Ezekkel a problémákkal kell, kedves testvéreim, megküzdeni. A bűn és a közömbösség tollaszolja el sok ember lelki világa előtt az ajtót, és ezért nem tudja Jézus Krisztus megnyitni. Még egy gondolatkörrel szeretnék foglalkozni Jézus élete című könyv 267. oldalán. Nem szükségszerű, hogy szabad akaratból a sötétség országának szolgálatával álljunk, uralma alá kerüljünk. Ez nem törvényszerűség. Tőlünk függ az, hogy ki uralja a mi lelki világunkat. Egyeztek ezzel? Mi döntjük el, Krisztus lakozik a szívünkben, vagy pedig a sátán. De ha üres, akkor biztos, hogy sátán fog beköltözni. Ha Krisztus lakozik benne, akkor pedig sátán biztos nem fog beköltözni. Nem tudom, említettem-e nektek, egy 11-12 éves kislányt megkérdeztek, hogy ugye te hogy tudsz ellenállni sátán kísértésének? És tudjátok, hogy a gyerekek milyenek? Nagyon egyszerű dolgokkal foglalkoznak, és azt mondta a kislány, én nagyon egyszerűen ellen tudok állni. És kérdezték, hogy hogy? Azt mondja, amikor valaki kopogtat a szívem ajtaján, akkor nem én megyek megnyitni az ajtót, hanem a szívembe lakozó Jézust kérem meg. Jézusom, nézd már meg, ki az, aki olyan kegyetlenül dörömböl a szívem ajtaján. És Jézus kinyitja a szívem ajtaját, és kívülről a sátán van. És amikor a sátán látja azt, hogy Jézus a szívemben van, akkor azt mondja, bocsánat, nem jó helyen járok, és gyorsan tovahoson. Van ebben a gyermek gondolkodásban hatalmas tanítás? Van. Akkor mindegy az, hogy szívünkben lakozik Jézus, vagy nem lakozik Jézus a szívünkben? Mindegy. Ha győzni akarunk, akkor szívünkbe. Olvasom tovább az idézetet, csak éppen el kell mulasztanunk a szövetségkötést a világosság országával. Csak ne kössünk szövetséget Istennel, és már is célba értünk. Tovább, lemondhatunk számos szokásunkról egy időre. Elhagyhatjuk sátán társaságát, de ha nincs élő kapcsolatunk Istennel, ha nem vetjük alá magunkat neki percről percre vereséget szenved. Elég egyszer alávetnünk magunkat minden reggel, és akkor többe vége a küzdelemnek? Nem, és figyeljük meg a haszócska használatát, de ha nincs élő kapcsolatunk Istennel, ha nem vetjük alá magunkat neki percről percre vereséget szenvedünk. Gyógyír, nem elég, ha üres az edény, vagy a lelki ház, Krisztus kegyelmével kell megtöltődnie. A másik szó, kulcs szó a példázatban kisöpörve. Mit jelent az, hogy kisöpörve? Minden nap bocsánatot kérünk Istentől. Ha megvarjuk bűneinket, mondja János első levelében, az első rész 9. versében, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Kedves testvéreim, Jézus Krisztus csak meg akarja bocsátani bűneinket, vagy meg akar bennünket tisztítani minden bűnünktől. Mit mond a szöveg? Csak az egyik van benne? Nem csak megbocsátani akarja bűneinket, hanem meg is akar bennünket tisztítani minden hamisságtól, és ha szeretnék hozni Nietzsétől, a híres filozófustól egy mondást, Nietzsche nem hitt Istenbe, sőt, eléggé Isten ellen tanított és beszélt, és ebből a tanításából hozok egy nagyon különleges mondatot, a megbocsátás Isten mestersége. Hát ez nem Isten mestersége. Nem mesterség a megbocsátás. Ha kérünk tőle bocsánatot, ő kész megbocsátani. De a Bibliában azt találjuk, aki megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer. A keresztény élet nem a rossztól való megfékezésből, hanem Isten akaratának tudatos cselekvéséből áll. Ne csak azért imádkozzuk, hogy Istenem, ne cselekedjem a rosszat. Istenem, cselekedjem a jót. Mert ha jót cselekszem, akkor nem fogom a rosszat cselekedni. Mert a kettő nem megy együtt. Ha tovább figyeljük, Pál a damaszkusi úton mit kérdezett Jézus?

0: Ében, ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Mi van előbb? A parancsolatok megtartása, vagy az engedelmesség, vagy a szeretet? Ha engem szerettek. Először a szeretet, és itt agapéről van szó, isteni szeretettel. Ha mi isteni szeretettel éljük életünket, akkor megtartjuk törvényeit. De ne azért tartsuk meg az Isten 10 parancsolatát, mert megbüntet az Istent, vagyis Isten, vagyis félelemből. Szeretetből tartsuk meg. És kedves testvéreim, nagy részetek háziasszony. Van-e a háziasszony munkában olyan, amit nem nagyon szerettek? Általában találtatik itt-ott, nem sok. De van-e olyan munka a háziasszonyok munkájában, amit nagyon szerettek? Melyiket könnyebb tenni? Melyiket csináljátok meg gyorsabban? Amit szerettek, vagy amit kevésbé szerettek? Amit szeretünk. Tehát testvéreim, ha szeretjük az Istent, akkor semmi nem nehéz, hogy megtegyük az életben. Ha pedig nem szeretjük az Istent, akkor az engedelmesség kolonc, értető ez a szó, ismerős ez a szó, hogy kolonc. Akkor másikat mondok, nyűg. Tudjátok, hogy mi a nyűg? Benyűgözik a tehénnek vagy a lónak a lábát, hogy ne tudjon elmenni. Csak kis apró léptekkel, mind a rabokat, amikor szintén a lábuk meg van látszolva. Ismétlem, ha szeretem az Istent, akkor nem nehéz neki engedelmeskedni. Sőt, Pál apostol azt mondja, hogy semmi sem nehéz, ha szeretjük az Istent. Ha pedig a szeretet hiányzik, akkor minden teher. Van egy csodálatos ige, Ámos próféta könyvében, az 5 rész 15. versében. Figyeljük meg ezt az egymás után való felsorolást. Gyűlöljétek a gonoszt, és szeressétek a jót. Állítsátok vissza a kapuba az igazságot, talán megkegyelmez az Úr a seregetnek Istene József maradékának. Mi van az első helyen az igében? Szabad gyűlölni? Figyeljék meg! Szabad? Gyűlöljétek, de mit?
1: Gonosz.
0: De nem az embert. Gyűlöljük meg magunkba a bűnt. Ez szabad? Ez a győzelem útja. Mert testvéreim, én sokat elgondolkodom saját küzdelmemben, miért tudunk egyes rossz szokásainktól olyan nehezen megszabadulni. Tudjátok erre a kérdésre mi a válasz? Egyik válasz az, hogy megszoktuk. Ha tesszük azóta, ahány évesek vagyunk, 30, 40, 50, 60, 70 éve, megszoktuk a rosszat. Megszoktuk a bűnt. A másik, ezért ne kövezzetek engemet meg, amit most mondok. Szeretjük. A bűnt szeretjük. És Isten az ígében azt mondja, hogy a bűnt, bennünk levő bűnt először gyűlöljük meg. És ha meggyűlöljük a bennünk levő bűnt, rossz szokásokat, akkor könnyen megszabadulunk tőle. Mert szeretünk-e olyan emberrel találkozni, aki bennünket gyűlöl? Beszeg nem. És könnyen megszabadulunk a bűneinktől. Tehát azt mondja, hogy gyűlöljétek a gonoszt, gyűlöljétek a saját jellemhibáitokat, bűneiteket. De ugyanakkor mit szeressetek? A jót. Mennyire szeretjük a jót? És most itt élek Jézus szavaival, Jézus Krisztus egyik alkalommal azt mondta, senki sem jó, csak egy, az Isten. Mennyire szeretjük az Istent? Az látszik az életünkben. Nem a mi szavainkban, a mi életünkben. És akkor, hogyha ez megtörténik, hogy meggyűlöljük a rosszat benne, és szeretjük a jót, állítsátok vissza a kapuba az igazságot. Emlékszetek, az előbb volt egy mondat felírva, miért nem tudja egyes ember megnyitni a szíve ajtaját Jézus előtt, még akkor is, hogyha hallja a kopogtatást? Mivel van az szív ajtaja eltorlaszulva? Bűneinkkel. De itt azt mondja, hogy állítsátok vissza a kapuba az igazságot. És az igazság vissza lesz állítva.

0: Nyitva a kapukba, akkor meg tudjuk nyitni Jézus előtt a szívünk ajtaját? Igen, és akkor jön, talán megkegyelmez az Úr. Jön a harmadik rész, felékesítve, mert azt mondja, hogy üres, ki van takarítva, és fel van ékesítve. Mit gondoltok? Nem bontottuk ki ezt a szót, hogy felékesítve. A három közül melyik keltette fel a gonosz lélekben a vágyat, hogy visszajöjjön még hetet magával? Az ürest azt tisztáztuk. Kitakarítva az is. De most itt van felékesítve. Mit gondoltok, hogy a felékesített ház ott már nem üres, vajon felébresztette a sátánba a vágyat, hogy visszajöjjön? Fel van ékesítve. Hát, hogy különböző véleményen vagyunk. Azonban először beszéljünk meg egy dolgot. Tehetünk-e jót saját erőnkből? Tudom, hogy nagyon borotvengén vezetem a gondolatot. Tehetünk-e jót saját erőnkből? Vagy csak Isten segítségével? Isten segítségével. Kedves testvéreim, tehetünk formálisan jót, de nem szívből, saját erőnkből. Mert ez egyenlő a rossz tettel. Tudjátok, hogy ezt hol mondja el Jézus Krisztus? Elmond egy példázatot szintén, Lukács evangélium a 18. részében, hogy két ember ment fel imádkozni a templomba, a farizeus és a vámszedő. És a farizeus így imádkozik: én böjtölök kétszer egy héten, dézsmát adok mindenből, és nem olyan vagyok, mint ez a vámszedő. Kivel hasonlítja össze magát? Másik emberrel. Ez, amit mondtunk mindjárt bevezetőben, hogy soha ne tegyük ezt. Hadd kérdezem, böjtölök kétszer egy héten, ez jó tett? Igen? Igen. Szívből tette, vagy színből? Csak színből. Jót tett saját erőből. Jézus ezt nem fogadja el. A felékesített ház az önigazult embert ábrázolja. Én jobb vagyok, mint te. Felkelti-e a sátánban a vágyat, hogy beköltözzön az olyan emberben, aki a másikat lenézi? Hogy szoktuk mi ezt gyakorolni? Ott van a Bibliának az a csodálatos tanácsa, vagyis Isten tanácsa a Bibliában, egymást különnek tartván ti magatoknál. Valósul ez a mi életünkben? Így éljük életünket? Másikat különnek tartjuk, vagy lenézzük? A felékesített ház az önigazult embert ábrázolja. Krisztus kiűzi a sátánt, de azután a sátán visszatér remélve, hogy újra ott lakhat. Csak az önigazultság lakik benne, ezzel van felékesítve. Látjátok, mit ír tovább? Átok az önigazultság. Emberi ékesség, melyet a sátán a maga dicséretére használ. Hadd kérdezzem, a farizeus, aki felment a templomba imádkozni, önigazult volt, vagy nem? Önigazult volt. Böjtölök kétszer egy héten, dézsmát adok mindenből. És nem vagyok olyan, mint ez a másik ember, aki eljött imádkozni. Meg tudta-e hallgatni Isten a farizeus imáját, amelyet elmondott a templomba? Igen vagy nem? Persze nem. Pedig imádkozott? Vallásos ember volt? Így vannak a dolgok. Akik öndicsérettel, válluk veregetésével ékesítik lelküket, azok hét gonoszabb léleknek készítenek utat. Én, meg megint én, meg harmadszor is én, de te mit akarsz? Érezzük? Jézus Krisztus nem csak mondta, hogy aki nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok. Ki volt az, aki vállalta a láb megmosását az úrvacsora előtt, a felházban legmegvetettebb szolgaszerepét? Ki végezte el? Jézus. Jézus nem csak mondta, hogy aki nagy akar lenni közöttetek, legyen a ti szolgátok. Ő ezt megmutatta számunkra. Minden fölékesítettségünk dacára sátán a gonosz angyalok seregével jön be, és foglalja el helyét a lélekben, hogy elősegítse az önámítást. Mi az önhitség? Mi a felékesítettség? Önámítás. Testvéreim, mivel tudunk mi dicsekedni? Milyen dologgal tudunk dicsekedni? Azt mondja az ige, ha valaki dicsekedni akar, azzal dicsekedjen, hogy ismer engem. Ismer engem annyit jelent, hogy hasonlít jelleme az enyémhez. Nem csak Jézus halálát kell elfogadnunk, hanem életét is. Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért. De feltámadt a sírból. Most nekünk csak a halálát kell elfogadnunk, vagy az életét is. Mit jelent elfogadni Jézus életét? Követni az ő életstílusát. Követni az ő életmódját. Efézusi levél 4 rész 15. versében ezt találjuk. Hanem az igazságot követvén szeretetben, mindenestől fogva nevekedjünk abban, aki a fej, a Krisztusban. Én hiszem, kedves testvéreim, hogy ma is mindannyian, akik itt vagyunk, azért jöttünk el, hogy növekedjünk Krisztusban. Növekedjünk a krisztusi szeretetben, a krisztusi jóságban, a krisztusi lelkületben, a krisztusi türelemben, hogy így, amikor eljön Jézus, felismerjen bennünket. Azonban Sátán minden áron vissza akar térni. Péter apostol levelében, a 2. levél 2. rész 20. versében ezt találjuk, mert ha az Úrnak, a megtartó Jézus Krisztusnak megismerése által a világ fejedelmét elkerülték, de ezekben ismét belekeveredve legyőzetnek, az ő utolsó állapotuk gonoszabbá lett az elsőnél. Ez egy borzalmas kijelentés a Bibliában, de igaz. Mit mond? Mi elfogadhatjuk a megváltót. Mi olvashatjuk a Bibliát, mi imádkozhatunk, de hogyha újból, de ha a mi házunk, lelki házunk üres lesz, önhitséggel fel lett ékesítve, akkor ki fog bejönni újból a mi lelki házunkba? Jézus vagy a Sátán? Sátán. Ezt akarja tudtunkra hozni Jézus Krisztus ebben a példázatban, és ezt mondja itt Péter apostol is, amit Jézus Krisztus mond, hogy utolsó állapotuk gonoszabb lett az elsőnél. Kedves testvéreim, van vetés és van aratás, és ez törvényszerűség. Amit vetünk, mást aratunk. Jól mondtam? Tudjátok, hogy a Galata levél 6. rész 7. 8. versében, ha olvassuk a Szentírást, akkor így kezdődik. Isten nem csúfoltatik meg. Mert amit vet az ember, azt fogja learatni. Testvéreim, kell-e határozatot hoznunk, hogy mást fogunk vetni, mint amit eddig vetettünk? Mit szeretnénk aratni? Van-e közöttünk olyan valaki, aki szeretne örök életet aratni? Valaki két kézzel is emeli? Hát én még nem találkoztam emberrel, aki örök halál szeretne aratni. De akkor mit kell vetnünk? Az engedelmességet. Aki a rossz magot vetette, tanultunk erről a példázatról. Ki volt az? Sátán. Azonban rádöbbenhet tetteinek súlyára. Beláthatjuk bűneinket. Ez még nem célra vezető. Megbánhatja bűnét és bocsánatot kaphat Istentől. Isten megbocsátása nem változtatja meg az elvetett mag természetét. Csak egy példát szeretnék hozni. Salamon király életének elején hű volt Istenhez. Később eltért az Istentől. Életének utolsó napjaiban visszatért Istenhez. Eltüntette életéből Isten, Salamon életéből Isten a szófogadatlanság idején elvetett gonosz magokat? Nem. Isten a rossz magot nem semmisíti meg, amit vetettünk, az ott marad. A rossznak a következménye, az bekövetkezik. Izrael Krisztus elutasításával ezt a megbocsátatta bűnt követte el. Jézus Krisztus ezért mondja el nekik ezt a példázatot. Hogyan állhatunk ellen Sátán visszatérésének? Egyetlen egy módja van rá, most szeretném ezt Ámos próféta könyvéből, az 5. részből, 14 és 15. verset olvasni. Keressétek a jót, és ne a rosszat. Kedves testvéreim, félek attól, hogy túl nyíltan hasogatom az ígét, de hogy hasogassam másként? Őszinte választ kérek a kérdésemre tőletek. De őszintén, mit látunk meg a másik embernél előbb? A jót vagy a rosszat? Akkor szívleljük meg Isten tanácsát. Van-e minden emberben jó? Van. Egyszer azt kérdezték egy idős hívő asszonytól, aki mindenkiről jót tudott mondani, hogy tud-e valami jót mondani az ördögről? Azt mondja, igen, nagyon szorgalmas. Igazat mondott? Keressétek mit?
1: Jó.
0: A jót, és ne a rosszat. Legyen ez életelvünk. Akkor életbe maradtok, és veletek lesz az Úr a seregek Istene, amint mondjátok. Mikor lesz velem az Isten, ha keresem a jót, és nem a rosszat? Szeretnénk-e, hogy hátlevő földi életünkben Isten velünk legyen? Akkor mi a feltétele annak? Keressük a másikba a jót, és ne a rosszat. És akkor következik be az, amit már láttunk eddig, gyűlöljétek a rosszat, és szeressétek a jót, szeretetek érvényt a törvénynek a kapuban, talán megkegyelmez a József maradékának az Úr a seregek Istene. Szeretnénk-e, kedves testvéreim, azt, hogy Isten megkegyelmezzen nekünk? Akkor keressük a jót, gyűlöljük a rosszat. Szeressük a jót, és szeretetek érvényt az Isten törvényének. Hogyan állhatunk ellen Sátán visszatérésének? Ha Krisztus követője vagy, akkor a Bibliában minden neked szól. Ha egy leszel Krisztussal, tiéd a győzelem. Ha buzgóságod lankad, első szeretetet kihűlt, fogadd el újból Krisztus felajánlott szeretetét, és vívd a csatát. Testvéreim, ne adjuk fel a küzdelmet. Pál apostol élete végén azt mondta, a ma nemes harcot megharcoltam. A keresztény élet az nem mímelése az életnek. Keresztény élet az harc. És kívánom, kedves testvéreim, hogy ebben a harcban aktívan vegyünk részt Jézus oldalán. Mert amivel kezdtem, azzal szeretném zárni. Vagy Jézus, vagy Sátán lakozik a szívünkben. Egyezünk ezzel? Sátán és Jézus nem lakoznak egyszerre egy ember szívében sem. Ezt nem mi mondjuk meg, hogy ki lakozik a szívünkben, hanem a másik ember. Mert a mi szavunk, életünk, viselkedésünk bizonyítja, hogy ki lakik a szívünkben. Szavaink és életünk is ugyanezt bizonyítják. És befejezésül, mert nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszék előtt, hogy ki megjutalmaztassék az szerint, amiket e testben cselekedett. Megint ott van a jót, vagy a rossz gonoszt. Senki nem fogja elkerülni Isten ítélőszékét. Mit teszünk? Álljunk Krisztus oldalára. Tartsuk egymást különnek magunknál. Szeressük Istent. Amilyen mértékben szeretjük Istent, szeretjük fel a barátunkat is. Embertársunkat is. Mert az ítéleten meg lesz vizsgálva minden. De ne azért szeressük az Istent, mert az ítéleten meg kell jelennünk, hanem szeressük Istent azért, hogy Krisztust feláldozta értünk, hogy bennünket az örök pusztulástól megváltson. Adjunk hálát neki engedelmes életünkkel. Ebben segítsen Isten az ő kegyelméből mindannyiunkat. Amen.

13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felejj nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halára. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót tett.

13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felej nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halára. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jó.

87. Zsoltár. A Kórá fiainak Zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírus, Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő a felséges erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim te benned vannak.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Láthatár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Szeretettel köszöntöm Önöket a Láthatár műsorában. Köszöntöm a nézőket, köszöntöm a hallgatókat, és köszöntöm azokat is, akik a világhálón követnek bennünket. A világ, amelyben élünk, sokszor kiszámíthatatlannak tűnik, vagy nem csak tűnik, hanem annak is látszik, érződik. Ami tegnap még biztos volt, ma már kérdéssé válik. Rendszerek inognak meg, értékek kérdőjeleződnek meg, és egyre többen érzik úgy, hogy nehéz kapaszkodót találni a mindennapi életben. Ezért a mai témánk a következő címet viseli. Amikor a világ megrendül, Isten országa rendíthetetlen. És ez a téma két alapvető kérdést próbál körüljárni. Mit jelent ez a rendíthetetlenség, és hogyan kapcsolódik ehhez az ember a saját életében? Köszöntöm a stúdióban mai vendégemet, Magos Zsolt lelkipásztort, akivel együtt beszélgetünk ebben a témában. Örülök, hogy itt vagy velünk ma újra.
1: Köszönöm a meghívást, és számomra is öröm itt lenni.
0: A beszélgetésünket egy alapvető kérdéssel szeretném indítani. Szerinted miért engedi meg Isten, hogy a világ rendszerei, a világban több dolog meginogjon?
1: Pál apostolnak a zsidókhoz írt levelében található gondolatát szeretném megemlíteni itt bevezetőben, amely a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének a 26. és 27. versében található. Kinek szava akkor megrendítette a földet, most pedig ígéretet tesz mondván, még egyszer megrázom nem csak a földet, hanem az eget is. Az a még egyszer pedig jelenti az álhatatlan dolgoknak, mint teremtményeknek megváltozását, hogy a rendíthetetlen dolgok maradjanak meg. Tudjuk nagyon jól, hogy mindaz, amit a Jóisten megteremtett, az jó és tökéletes volt. Tudjuk azt is, hogy ezt nagyon rövid időn belül a sátáni kísértés, az emberpárnak az engedetlensége gyökerestől megváltoztatta. Elindított egy olyan folyamatot az emberiség történetében, amely újból és újból lázadás lelkületét hozta felszínre. És amikor ebben a lázadó lelkületben az ember hosszabb időt töltött el, és egyre jobban erősítette önmagát, akkor Pál apostol arra hívja fel a figyelmünket, hogy nagyon sokszor a Jóisten kénytelen volt megrázni a földet. Különböző természeti csapások, események, amelyeket a Jóisten megengedett, mert a bűnnek a sodrása annyira megváltoztatta a természetnek a rendjét, hogy ezek mind-mind az életnek a részévé váltak. És a Jóisten mindezt megengedi azért, hogy egyre nyilvánvalóbbá legyen számunkra, hogy az, amit mi építünk, mindaz, ami körülvesz bennünket, ez bizonytalan. Ez bármelyik pillanatban megrendül és összeomlik, mint egy kártyavár. És sokkal inkább keressük és próbáljuk meg megérteni, hogy mi az a rendíthetetlen isteni ország, isteni hatalom, isteni rend, ami megmarad minden körülmények között. Hiszen talán mindannyian megtapasztaltuk már ezt az emberi tulajdonságot. Akkor keressük Istent, amikor bajba vagyunk. És amikor a Jóisten ezt látja, akkor egyszerűen kénytelen megengedni, hogy bajba jussunk, és amikor bajba jutunk, és hozzá kiáltunk, akkor az isteni szeretet az, ami már is kinyújtja a kezet, a segítséget azért, hogy megoldást nyújtson számunkra.
0: Ez a gondolatmenet ugyanúgy aktuális a jelenre nézve is. Tehát Isten a jelenben is megingathat akármit ezen a földön, igaz?
1: Hát azt látjuk, hogy minden meginog körülöttünk.
0: És amikor meginog valami, a Földön, akkor, vagy amikor megingott a múltban, nem feltétlenül a bibliai múltra gondolok, hanem a közelmúltra, akkor melyek voltak azok a területek, amelyek a legjobban megrendültek?
1: Tehát azok a területek rendültek meg, és leginkább látjuk a visszahatását, ahol nekünk nagyon-nagyon pozitív reményeink voltak. Tehát tényleg abban az álhídben éltünk, különösen itt Európában, hogy hát van Európai Unió, az államok létrehoztak egy ilyen egységet. Ennek az egyik következménye az, hogy nem lesz háború. Igen, tehát mindent ott az Európai Parlamentben politikailag megbeszélnek, és nem lesz háború. És amikor azt látjuk, hogy teljesedik az ige, hogy nemzet támad nemzet ellen, és ez lavinaszerűen bármelyik pillanatban tovább terjedhet egyik országról a másikra, úgy csak úgy beszippant más nemzeteket is, akkor egyszerűen érezzük ezt a félelmet, hogy az a biztonság az megingott. A másik nagy terület az a gazdasági jólét. Tehát soha nem éltünk olyan jól, mint most. És egyszerűen csak elképzeltük, te, ha most ilyen jó, és az elmúlt 10 évhez képest most mennyivel gazdagabb vagyok, hát 10 év múlva milyen jó lesz? És most egyszerűen azt látjuk, hogy ez a gazdasági biztonság összeomlott, és most már nem tudjuk azt, hogy az üzemanyagnak, az energiaáraknak hol lesz a végső határa, és amiről most már az elmúlt hetekben beszélnek, hogy lesz-e energia a közeljövőben. Hogy tudok felkészülni arra, hogyha mindez ettől megszabadulok. Aztán ott van a társadalmi vagy erkölcsi összeomlás. Megint azt hittük, hogy a vallásos élet egy olyan lelki tartást ad ennek a társadalomnak, ahol mindenki boldogan élhet. És azt veszük észre, hogy egy erkölcsi összeomlás következett be. Az egyháznak, a vallásnak nem sikerült egy olyan lelki üzenetet továbbítania, egy olyan erkölcsi magatartást eredményezni, ami a gyermekeinknek a jövőjét biztosíthatja. Tehát azt látjuk, hogy az erkölcstelenség egyszerűen olyan méreteket ölt, hogy egyszerűen józan ésszel már nem tudjuk felfogni, hogy mi lehet mindennek a következménye. És utolsó sorban pedig, ami mindezt ennek a háromnak a következményeként jelenik meg az ember életében, ez a lelki bizonytalanság. Tehát akarva akaratlanul, mivel mi önmagunkban bíztunk, és egyre jobban elfordultunk a Jóistentől, most ez egy lelki bizonytalanságot eredményezett. Már nem tudunk hinni a Jóistenben, nem tudunk hinni az ígében, és ezek a lelki összeomlások ezt a lelki beteg társadalmat eredményezték, amely körülvesz bennünket.
0: Ahogy hallgatlak, erre egyre inkább az kezd bennem körvonalazódni, hogy valóban Isten megenged dolgokat, és valóban arra készít rá, vagy késztet rá végső soron, hogy a kapcsolatunk megerősödjön vele, és újból megbízzunk benne a nehéz helyzetekben. Mert hogy addig a könnyű helyzetekben azt választottuk, hogy a saját erőnkbe bízzunk, és arra támaszkodjunk. Valójában ezt csinálja most az ember, vagy jelen pillanatban, amikor látja, hogy inognak meg dolgok a világban, akkor miben keresi a biztonságát?
1: Hát azokban a dolgokban, célokban, amelyeket az előbb említettem. Tehát még mindig az anyagi biztonság az első helyen áll. Tehát amikor az ember érzi azt, hogy bizonytalanná válik a jövő, akkor megpróbál még jobban odafigyelni, hogy az anyagi biztonságot azt tudja biztosítani önmaga számára is. Most, hogyha a világhálón egy picit böngészünk, akkor minden második gondolat a pénzbefektetésről szól. Hogy hogyan kell a pénzt befektetni, oda kell befektetni, és akkor nyugodtan alhatsz. és egyszerűen az ember tényleg egy ilyen csalóka álomba merül, és azt hiszi, hogy ez biztonságot hozhat számára. A másik nagy terület azok a politikai rendszerekben való biztonságnak a keresése. Tehát minden egyes alkalommal, amikor választások előtt állunk, akkor ez még jobban előhozza az embereknek ezt a gyarlóságát, hogy emberekben, politikai rendszerekben bízik. Csak ő tud bennünket megmenteni, csak ő tud rajtunk segíteni. És egy ilyen torzulás alakul ki az emberben, hogy nem Istenre figyel, hanem politikai pártokra helyezi a hangsúlyt. És nem csak az Istentől való eltávolodás szempontjából káros ez, hanem azt veszük észre, hogy az ember az embernek az ellenségévé válik ezáltal. A másik, amit az előbbi felsorolásban nem említettem, de nagyon jellemzi a mai társadalmat, az a technológiai bizonyosság. Tehát annyira része lett az életünknek, hogy a technika fejlődik, és ez egy bizonyos biztonságot ad. Ha tudom ezzel a technikai fejlődéssel tartani a lépést, minden évben le tudom cserélni a telefonomat, a számítógépemet, az autómat, hogy benne legyen az a plusz új, akkor ez biztonságot ad. Tehát egyszerűen annyira buta az ember, tehát le van írva, mindenki elmondja, hogy nincsen semmi új abban az újban, de hát az az új is már engemet boldoggá tud tenni. A 146. Zsoltár 3. versét említeném itt, ami lehet, hogy leginkább így első olvasatra politikai rendszerekre vagy emberekre utal, de én benne találom, hogy ezeket az emberi megoldásokat mind-mind magába foglalja. A 146. Zsoltár 3. verse nagyon szépen fogalmazza meg, hogy ne bízzatok fejedelmekben, emberek fiában, mert nincs bennük segítség. Tehát ezek nem hoznak megoldást ami problémáinkra. A Biblia szerint az igazi biztonság az egyedül csak Istenben van, és az a tőle kapott kinyilatkoztatásban, a Szentírásban.
0: Hogyha körül kellene írjuk azt, amit itt megélünk a Földön, az értékeket, amelyek alapján élünk, döntünk, akkor hogyan jellemezhetnénk ezt az országot, a földi életet? Kinek az országa, milyen értékek uralkodnak benne?
1: Mindenek előtt azt a bibliai gondolatot hangsúlyoznám ki, hogy a Biblia világosan tanítja, hogy ez a világ, ez ma már semmilyen formájában nem képviseli Isten eredeti királyságát. Tehát azt, amit Isten szeretett volna megvalósítani az ő népe által, ahhoz sem hasonlítható, azokhoz az alapelvekhez sem, sem ahhoz, amit szeretne a közeljövőben a Jóisten megvalósítani az Úr Jézus Krisztus visszajövetele kapcsán. János Evangélium a 18. fejezetének a 36. versében Jézus Krisztus nagyon nyíltan fogalmaz, amikor azt mondja, hogy az én országom nem ebből a világból való. Az én országom egészen más, mint amit mi itten megtapasztaltunk. Milyen szempontból? Hát ezt a világot mindenek előtt három dolog jellemzi. Az első az a bűnnek a jelenléte, a bűnnek a hatása, befolyása. Ebből következik az önzésnek a rendszere és az önzésnek a jelenléte. Tehát azért említettem az önzésnek a rendszerét, mert ez már rendszerré vált az életünkben. Tehát minden a társadalomban bennünket arra befolyásol, hogy mi az önzésünket gyakoroljuk, mi az önzésünket erősítsük. Tehát ez nyújt számunkra biztonságot, és ez biztosítja a jövőnket is. A Biblia úgy beszél erről a világról, mint egy ideiglenes világról. Tehát addig, ameddig Isten országa az maradandó, tartós, örök igazságokra és törvényekre épül, addig itt az emberi élet és a világ az teljesen mullandó. A Biblia még azt is mondja, hogy a világ jelenlegi rendszere e világ fejedelme, tehát Sátán uralma alatt áll. És ezt nekünk tudatosítani kell. Nem olyan értelemben, hogy mindenkiben az ördögöt látjuk, hanem olyan értelemben, hogy meneküljünk Istenhez, kérjük az ő vezetését, és hagyjuk, hogy az ő segítsége nyilvánuljon meg az életünkben. És annak ellenére, ugyancsak a Biblia tanítása szerint, Jézus Krisztus ezért imádkozik János Evangélium a 17. fejezetében. Nekünk ebben a világban kell élnünk, ebben a világban kell megélnünk a hitünket, de úgy, hogy Isten megtartsa az életünket, hogy az életünkben az Isten országának a törvényei, a jellemzői, azok maradjanak meg teljes mértékben.
0: Hogyha olyas valaki nézi a műsort, aki nem keresztény, gondolkodik abban, hogy mit nyújt a kereszténység, de nem keresztény, hogyan tudná ezt az utolsó gondolatot, vagy az utolsó előtt itt jobban megérteni, hogy Sátán az ő uralma alá próbálja a világot nyomni? Mit jelent ez igazából? Tehát, hogy kifejezted azt, hogy ez alatt nem azt kell érteni, hogy mindenkiben a gonoszt látjuk, de mit ír a Biblia erről? Miért jutott erre a következtetésre a Biblia, hogy Sátán próbálja a gonoszságát ránk nyomni ezen a földön?
1: A Biblia ezt a következőképpen mutatja be, csak így röviden, hogyha megemlíthetem, hogy akkor, amikor Isten az ő teremtői munkáját végzi szeretettel, azért, hogy a szeretetét tudja gyakorolni, egy adott pillanatban Isten egyik teremtményének az életében, Lucifernek az életében, a szívében megjelenik az Isten elleni lázadásnak az érzete, a gondolata, hogy ahogyan Isten irányítja a dolgokat, az nem jó, ő sokkal jobban tudná ezt csinálni. És ez a gondolat gondolatokat szül, magatartást hoz az ő életében, ami azt eredményezi, hogy ő és az angyalok, akiket ő elhitetett, Isten ellen lázadnak, háborút tört ki a mennyben, a mennyből kivettetik, levettetik erre a földre, azért erre a földre, mert akkor, amikor Sátánnak sikerül kígyó formájában megkísérteni az embert, akkor az ember elesik, és beengedi a kísértőt az ő életébe, és így lassan Lucifer Sátánná válva átveszi ennek a földnek az irányítását. Egyetlen egy célja van, hogy az ő általa elképzelt véleményt bemutassa, fenntartsa, hogy Isten nem szerető Isten, hogy Isten nem igazságos, és minden magatartásával ezt próbálja meg velünk elhitetni. Hogy mindaz, ami körülöttünk történik, az nem az ő munkájának a gyümölcse, nem a bűn jelenlétének a gyümölcse, hanem ez mind-mind Isten gonoszságának a következménye. És ezért kell nekünk nagyon tisztában látni azt, hogy egy nagy küzdelem folyik itt a földön körülöttünk, a szintfalak mögött. És nekünk ezt meg kell értenünk, és meg kell látnunk, és a döntésünkkel a jó oldalra kell állni. Valamelyik oldalra állunk, de a Jóisten szeretné azt, hogy mellé álljunk, és mellette hozzunk döntést, elfogadva azt, amit ő szeretete által meg akar valósítani az életünkben.
0: Hogyha minden, amire az emberek építenek, megrendül, akkor mi marad meg a világból?
1: A Biblia néhány dolgot megemlít maradandó értékként. Ezek közül az első, amit megemlítenék, az a Máté Evangélium a 24. fejezetének 35. versében található, ahol Jézus Krisztus mondja, hogy az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. És ezt említeném ki mindenek előtt, mert nekünk szükségünk van egy olyan alapra, ami alapján meg tudjuk látni, hogy mi is történik ebben a világban körülöttünk. És ez az isteni ige, az isteni kinyilatkoztatás, a Szentírás. És úgy kell ehhez a könyvhöz, ezekhez a gondolatokhoz viszonyulnom, mint amit itt olvastam Jézus szavait idézve, hogy ez megmarad, ez nem változik. Ehhez bátran és nyíltan tudom az életemet igazítani. A második dolog, az az Isten országa, amiről beszélünk, hogy az örökérvényű, hogy az eljön, és az megmarad egy örökké valóságon át. És a harmadik dolog, ami csodálatos a Biblia tanítása szempontjából, hogy azok az emberek, akik az ígére, Istenre, Isten országára építenek, vagy Isten országa alapján, alapelvei alapján élik az életüket, akkor ők is egy ilyen maradandó, megtartandó személyeket jelentenek és jelképeznek.
0: Amikor mi egy ennyire önző világot élünk, és az anyagiakra építjük az értékeinket, a társadalomban is ezt nézzük, hogyan jussunk a létrán minél magasabbra, hogyan tegyük magunkévá olyan anyagi javakat, amelyekkel rendelkezik a világ, és amelyek fontosak a világ számára, akkor hogy tudjuk a fókuszunkat a gyakorlatban átvezetni a Szentírásra, a jövőre nézve, Isten országára, ami eljövendő? Mi kell történjen az emberben ahhoz, hogy megtörténjen egy átbillenés az életében, és ne az anyagi, a világi dolgok legyenek számára fontosak, hanem azok, amelyekről az előbb beszéltél?
1: Egy másik krisztusi gondolat jut eszembe, amikor Jézus azt mondja, hogy keressétek először Istennek országát. És utána pedig folytatja, hogy mindazt, amire szükségünk van itt a földi életben, azt a Jóisten meg fogja adni. Tehát a Biblia nem arra tanít bennünket, hogy mindaz, ami a világban található, amiket te itt említettél, akár társadalmi létrán való előrejutás, akár egy anyagi biztonság, hogy az rossz lenne. A Biblia beszél arról, hogy Isten nem arra hívott el bennünket, hogy farok legyünk, hanem hogy fej. Tehát nem a társadalomnak az utolsó rétegét kell képviseljék a hívő emberek, hanem a társadalomnak az elitjét. De nem az saját érdemeik alapján, hanem pontosan azért, mert Jézus Krisztusban bíznak, mert krisztusi értékeket képviselnek, és örökérvényű értékeket szeretnének átadni másoknak is. Tehát ilyen értelemben kell ezt nekem megélnem. És hogyha tudok egy ilyen határozott, tudatos különbséget tenni világi, bűnös érzés és magatartás között, akkor tudom először a lelki dolgokat választani. És nem az életemnek a középpontjába kerül a gazdagság, a hatalom, hanem egyszerűen a Krisztussal való kapcsolatnak, az Istenne való mélységnek a megéléseként én egyre inkább megtapasztalom az isteni áldást. És mindaz, ami az életemet jellemzi, azt isteni áldásának tekintem. Nem azért vagyok gazdag, vagy nem azért vagyok egy bizonyos társadalmi réteghez tartozó, mert annyira ügyes vagyok. Nem, egyáltalán. Hanem azért, mert az Isten áldása és a kegyelme ilyen formában munkálkodott az életemben. És hogyha az ember ezt letisztázza, akkor hiszem az, hogy tud Isten dicsőségére élni, akár gazdagon, akár egy társadalmi előkelő helyet betöltve.
0: És amikor valaki így ér Isten dicsőségére, a krisztusi értékek alapján, meg előre gondolva arra, hogy mi következik azután, amikor megrendül az egész világ, akkor elmondható az, hogy a mostani világban, ezen a földön egy stabilabb életet él, vagy egy jó életet, egy tiszta életet?
1: Elmondható, de zárójelbe hozzátenném, hogy egy ilyen ember arra is kész, és arra is felkészül, hogy akkor, amikor a Jóisten jónak látja, hogy, vagy pedig a bűn miatt, hogy mindezt elveszíti, hogy ő akkor is meg tudja őrizni a lelki, szoros lelki kapcsolatát a Jóistennel. Tehát nem veszíti el azzal. Tehát az a biztonság, amit te említettél, itt ezen a földön nincsen. Isten nem ígért ilyet senkinek. Ő egy dolgot ígért meg, hogy én veletek vagyok a világ végezetéig. Még annyit ígért meg, hogy a kenyerünk és a vízünk el nem fogy. De az, hogy mindig gazdag leszek, az, hogy mindig elnöke leszek egy országnak, vagy polgármestere egy községnek, olyat nem ígért meg a Jóisten. És a kérdés az, hogy akkor, amikor változik az életem, akkor meg tudok-e maradni továbbra is a Jóisten mellett, vagy pedig nem.
0: Az örökké valóságban annál inkább számíthatunk erre a stabilitásra, hogy ha oda eljutottunk, akkor ott tapasztalhatjuk a szeretetet, a fájdalommentes életet, vagy mi egyebet tudunk az eljövendő életben tapasztalni.
1: Igen, tehát az Isten országa szempontjából azok a pozitív dolgok, amelyeket az ige kinyilatkoztat, például egészség, Istennel való személyes kapcsolat, a munka, ezek mind-mind állandóak. Tehát ezeket addig, ameddig az ember megmarad Istenben, és ebben a szeretetben, akkor ezek az Isten országát jellemző alapvető tényezők, ezek maradandóan megmaradnak egy örökké valóságon át. Erről szólnak az isteni ígéretek, és erről biztosít bennünket maga a Jóisten.
0: Az ige mit ír arról, hogy hogyan lehet valaki ennek az országnak, Isten országának a polgára? Van egy lista, amin ki kell pipálja az összetevőket, vagy hogy kell ezt elképzelni?
1: Hát ezeket az emberi elképzeléseket a Szentírás úgy alapból szétbombázza és érvényteleníti. Tehát a legnyilvánvalóbb bibliai kinyilatkoztatások, hogy nincsen semmilyen születési kiváltság. Sem, hogy hol születtél, sem, hogy kinek a gyermekeként születtél, sem, hogy milyen anyagi háttérrel rendelkezél. Tehát sem a család, sem a nemzetiség alapján nem tudjuk meghatározni azt, hogy valaki az Isten országának az állampolgára lesz, vagy pedig nem. János evangélium a 3. fejezetében az Úr Jézus Krisztus egyetlen egy gondolatot említ meg, aminek néhány kiegészítő gondolatát még megtaláljuk a Szentírásban. Ez az egy dolog az újonnan születés. Tehát nekünk ezen ennek a gondolatnak a mentén kell elindulnunk. Tehát, hogy mit jelenthet ez a krisztusi gondolat, amit Nikodémusnak elmond, hogy újonnan kell születnetek,

0: Nagyon fontos következtetés az újonnan születésből, az a bűnbánat és a megtéréshez kapcsolódik. Tehát ahhoz, hogy én újonnan szülessek, vagy újjászülessek, tudatosítanom kell azt, hogy bűneim vannak. Ezeket a bűnöket meg kell valljam, és Isten segítségét kell kérnem, hogy ezeket a bűnöket le tudjam győzni, el tudjam hagyni, és egy ilyen életet tudjak élni. Nagyon fontos, hogy ebben az újjászületésben a bűnbánatnak a kérdését, a megtérést, azt nagyon határozottan tudjam látni annak a szerepét, és tudjam ezt átélni. És a harmadik tényező, ami következik az újonnan születésből, az az új élet. Tehát Isten kegyelméből egy új életre születek, de ez az új élet úgy valósul meg, hogy hagyom, hogy Isten vezesse tovább az életemet. Isten valósítja meg az újjászületést, a megtérést, de Istennek kell tovább vezetnie. Tehát ezt a három gondolatot a maga egyszerűségében, de teljességében is látnom kell azért, hogy az Isten országát tudjam örökölni. És ezt a kettősséget kell nekem megélnem, hogy itt élek a Földön, de mi a mennyei országnak vagyunk az állampolgárai.
1: Mivel itt a Földön nagyon sok kísértés vesz bennünket körül, ha valaki a kísértések adtán elveszti Istennek a vezetését az ő élete fölött, és kísértések adtán elkezd bűnös magatartásokat is felvenni, hogyan tudja visszatalálni az utat? Tegyük fel, hogy nem felejtkezett meg Isten országáról, vagy továbbra is fontos számára, de belekerül nehéz dolgokba, vagy annyira elveszi a világnak a csillogása, az értékeit, hogy egyszerűen nehezen tud abból a helyzetből kikerülni már. Egy ilyen helyzet könnyen felmerülhet, mert ahogy beszéltünk, a Földön a bűn uralkodik, a természetünk az egy bűnös természet. Ebben az esetben az ember hogy tudja visszatalálni az utat, oda, hogy újból reménykedhetjen, hogy ő is Isten országának a polgára lehet.
0: Ezeket a mindenekelőtt a negatív gondolatokat, tehát a negatív kísértés, bűnnek a jelenlétét egyetlen egy következménnyel szeretném szemléltetni, és ez nem más, mint a félelem. Tehát akkor, amikor megjelenik a félelem, a félelem Jézus Krisztustól, tehát akkor, amikor tudatosul bennem a bűnnek a jelenléte, az, ami utálatos a Jóisten előtt, akkor ez nagyon könnyen válthat ki félelmet Jézus Krisztustól. Ami azt jelenti, hogy én akár Ádám és Éva elkezdek bujkálni tőle. És a Jóisten szeretné az, hogy mi ne féljünk tőle. Igen, kísértésben vagy a saját kívánságaitól vezetetve elestél. Nem. Te fordulj Jézushoz, kérd az ő segítségét, és kérj a bocsánatot tőle. Olyan csodálatos az az ige, ami Ésaiás 26. fejezetének a 3. versében található, akinek szíve rátámaszkodik, megőrzött teljes békében. Tehát ez a béke kell, hogy jellemezze az életünket. Pozitív értelemben, akkor amikor a jólét, a gazdagság, az egészség, azt az érzést kelti bennem, hogy minden rendben van, Isten szeret, Isten megáld. Azért nagyon jó, hogyha az ember néha tart egy kis megállót, és úgy az Isten jelenlétében önvizsgálatot tart. Hogy vajon tényleg annyira jó és annyira szoros az Istennel való kapcsolatom, mint ahogy én érzem azt az Isten áldása miatt? Mert nem biztos. Tehát nem minden egészség és minden gazdagság mögött húzódik meg egy szent élet. Nagyon sokszor meghúzódhatott nyugodtan egy kis adócsalás, akár egy kis visszaélés ezzel-azzal, és én azt hiszem, hogy az mind-mind Isten áldásának a következménye. Tehát ne csapjuk be magunkat.

0: hanem legyünk őszinték, mert csak így tudunk Jézus Krisztusban maradni és a félelmet legyőzni. A másik nagyon fontos gondolat, amit most már itt ismétlem önmagamat, hogy az ígéhez térjünk vissza. Tehát az ígében találjuk meg azt az életstílust, azt az életformát, azokat az utasításokat, amelyek alapján nekünk élnünk kell. És a harmadik nagyon fontos gondolat, amit itt megemlítenék, az a küldetéssel való azonosulás. Tehát, hogy Isten elhív engemet, elhív mindannyiunkat, azért, hogy egy szerepet és egy küldetést betöltsünk. Ennek a küldetésnek a célja, hogy az Isten országát hirdesse. Az Isten országának az evangéliuma eljusson minden egyes emberhez. Hogy az Isten országának az alapelvei, azok ismertek legyenek minél több ember számára. És ehhez Istennek szüksége van az ige mellett emberekre, akik az igéből ezt megismerik, és az isteni segítségével ezt megélik. És ilyen értelemben van szükségünk a küldetéssel való azonosulással is.
1: Amikor nehéz idők uralkodnak a Földön, mint akár a jelenben is, a bizonytalanság, az tud valamit közvetíteni az embernek saját magáról, a saját hitéről? Hogyha elég figyelmes arra, hogy milyen a magatartása, hogyan viselkedik akkor, amikor ilyen szoros helyzetekbe kerül?
0: Igen, tehát leginkább a nehéz idők, vagy mondjam úgy, hogy az életünknek a megváltozása, az áldásoknak a megváltozása, a rutinnak a megváltozása, hozhat egy ilyen magatartásbeli változást. És itt az ember nagyon-nagyon figyelmes kell legyen, hogy vajon miért változott meg az életem. Elveszítem az egészségemet. Ameddig egészséges voltam, nagyon-nagyon hűséges voltam a Jóistenhez, jártam a gyülekezetbe, szolgálatot vállaltam, minden. Mi történik akkor, amikor megváltozott ez? Még lenne annyi egészségem, amennyit tudok, de hozzájáruljak én is a küldetésnek a teljesítéséhez. De nem. Miért? Azért, mert én lelkileg csalódtam Istenben. És én a csalódásomat úgy élem meg, hogy ez a változás az életnek a része. És amikor látom ezeket a változásokat, akkor ne az életem megváltozásában keressem ezt, hanem abban, hogy nekem az Istennel való kapcsolatom változott meg. Sokszor rádöbbenünk arra, hogy azt, amit egészségben gyakoroltunk, az csupán megszokás volt. Tettem, de nem azért, amiért kellett volna, hanem azért, mert ez egy hagyomány volt az életemben. Bízok a Jóistenben, mert olyanok a körülmények. Megváltoznak, akkor már nem tudok benne bízni. És van ez a nagyon szép kép, hogy mi a különbség egy tölgyfa és egy fenyőfa között. És ez csak akkor látszik meg, amikor jön egy hatalmas vihar. A fenyőfákat tömegestől, vagy akár hektárral képes egy nagy vihar kidönteni, gyökerestől kiborítani, a tölgy pedig, akár ha egyedül is áll egy domboldalon, akkor is áll, mert a gyökerei mélyen gyökereznek a földbe. Tehát valahogy így tudnám szemléltetni a különbséget egy hívő és egy kevésbé hívő ember között.
1: Azonban ezek a nehézségek kiválthatják azt is, hogy valaki még jobban meggyökerezzen Istenben?
0: Igen. Itt azt a gondolatot szeretném megismételni, hogy a Jóisten megengedi. Megengedi a mi bűneinknek a következményeit, amelyek próbává válnak számunkra. De a próbában az ember egy nagyon komoly döntést kell hoznia. Isten felé fordul, Istennek a segítségét kéri, vagy pedig megint megpróbál önmaga ügyeskedni. És a legtöbb ember, amikor mindent elveszít, vagy a próba súlyát érzi, akkor tudja azt, hogy muszáj Istenhez fordulnia. És és a Jóisten ezt elfogadja. Nagyon tetszik Márk evangéliumában a vihados tengernek a lecsendesítése. Ahogyan a tanítványok küzdenek a hullámzó tengerrel, megtesznek minden tőlük telhetőt, aztán egy adott pillanatban az alvó Jézus Krisztushoz fordulnak, és Jézus Krisztus annak ellenére, hogy egy ilyen negatív magatartással jönnek hozzá, ő nem szidja meg őket. Most nem erről beszélünk, hanem egyszerűen megoldja a problémát. És a probléma megoldása után fordul vissza a tanítványokhoz, és azt mondja, na gyertek, csak beszélgessünk. Miért volt ilyen kicsiny hitetek? Mi történt veletek? Nem láttátok eddig, hogy Isten mennyire ott van ebben a küldetésben? Miért nem hittetek? És ezek a próbák így, a Jóisten hív bennünket, na gyere, lássuk csak, hogy mi is történt a hiteddel. Mi történt a kettőnk között lévő kapcsolattal. És így lehetőségünk van egy kicsit komolyabban elbeszélgetni Istennel.
1: Itt most személyes hitéletre is kitértünk, de lenne még egy kérdésem, hogy amikor próbák, vagy ilyen vizsgálati idő, úgy tűnik, hogy vizsgálati időszak áll bent, ami nem csak minket, vagy nem csak egy személy életében látható, hanem akár egy városnak az életében, vagy egy országnak az életében, ezek az alkalmak mindig azzal a céllal vannak, hogy elgondolkodtatjuk, tassanak minket, hogy mi az, amit változtatnunk kell az életünkben?
0: A Bibliának van egy története, amikor abban az időben több egymás követő szerencsétlenség történik, és jönnek a tanítványok, a farizeusok, és kérdezik, hogy mindez miért történt. Azért, mert ők bűnösebbek voltak, mint mások. Gondoljunk csak bele, hogy történik egy autóbaleset, az egyik elveszíti az életét, a másik életben marad, és ha valaki nem ismeri Istent, vagy nem ismeri az ígét, nagyon könnyen levonhat egy ilyen téves következtetés. Hát az egyik bűnös volt, a másik pedig nem, az egyiket szerette Isten, a másikat nem, az egyikkel volt terve Istennek, a másikkal nem. De ott Jézus ad egy nagyon, nagyon fontos választ. Amikor azt mondja, hogy nem azért történnek a dolgok, mert az egyik bűnös, a másik pedig nem bűnös, hanem azért, hogy az Isten dolgai nyilvánvalóvá legyenek. És az előbb beszélgettünk a nagy küzdelem kapcsán arról, hogy Sátánnak mi a célja, és Istennek mi a célja. És sokszor a bűn jelenléteként az események ezt a célt is betöltik. Ott van az a cél is, amit említettél, hogy az emberek elgondolkozzanak, megtérjenek, visszatérjenek Istenhez. De még azok is, akik nem térnek vissza Istenhez, hogy számukra is nyilvánvaló legyen, vagy pedig még kiegészíteném azzal is, hogy nem csak rólunk szól ez a dolog, hanem ott vannak még az angyalok, akik látják ezt a nagy küzdelmet Sátán és Isten között, hogy nyilvánvalóvá legyenek az Isten dolgai. Nyilvánvalóvá legyenek a Sátán dolgai. És amikor majd a dolgok lezárulnak, és Isten meghúzza a vonalat, és eljön az ítéletnek a napja, az ideje, akkor legyen mindenki számára teljesen nyilvánvaló, hogy Isten a szeretet Istene, Sátán pedig a hazugságnak az atya.
1: Még van egy néhány percünk. Hogyha személyesen vagy lelkipásztori szemüveggel elemezed azt, amit a jelenben megélünk, a bizonytalanságokat, amelyek körülvesznek bennünket, akkor mit látsz? A Bibliának mely lapján vagyunk jelen pillanatban? Ugyebár tudunk proféciákról, tudjuk, hogy Isten országa közeleg. Személyes meglátásod, vagy hivatásodból adódó meglátásod mi? Hogy most mi történik jelen pillanatban?
0: Hát több utalás is található a Szentírásban, ami alapján akár iránytűként betájolhatjuk azt, hogy hol vagyunk. Az egyik a Dániel könyvében található hatalmas időprofécia. Aztán ott van Dániel könyvében az állószobornak a képe, ami ugyancsak egy ilyen időproféciaként mutatja be a világbirodalmaknak az állását, ahol eljutunk a lábszárakhoz, ahol a vas és az agyag nem egyesüléséről beszél a Szentírás, és tudjuk nagyon jól, hogy ez a bibliai kép a most zajló feszültséget mutatja be mindenek előtt az európai kontinensen, de utána megjelenik a következő kép, profétikus kép, hogy az égből, a mennyből egy kő indul el, kézérintése nélkül, ami ezt az emberiségnek a történelmét az alapjainál ledönti, és a történelemnek a vége elérkezik. És ezt a képet talán mindenki nagyon könnyen be tudja azonosítani, hogy ez a kő, ez az Úr Jézus Krisztusnak a visszajövetele, ami véget vett a Földünk történelmének, és az Isten országának az eljövetelét és a megvalósulását, valóságos megvalósulását hozza. Tehát mi Jézus Krisztus közeli visszajövetele előtt vagyunk. A másik kép a Máté evangéliuma utolsó fejezeteiben található, ahol Jézus Krisztus végidei prédikációját találjuk, a végidő eseményeit. Ott is egymást követik a különböző események, amelyek már beteljesedtek, vagy szemünk előtt teljesednek, és itt is megjelenik egy nagyon fontos esemény, hogy amikor mindezt látjuk, akkor tudjuk azt, hogy az Úr Jézus Krisztus visszajövetele közel van. És az evangélium terjedése jelenti az egyik legnyilvánvalóbb jelet. Tehát Jézus Krisztus nagyon szeretné az, hogy mi ne itt a háborúk, természeti csapások eseményeire koncentráljunk, hanem sokkal inkább az evangélium hirdetésében lássuk meg azt a teljes jelet, ami nem csak Jézus országának az eljöveteléről beszél, hanem tartalmaz azt az üzenetet, amit nekünk meg kell ismernünk, el kell fogadnunk, ami az életünket meg kell változtassa, azért, hogy az Isten országának az állampolgárai lehessünk. Tehát ez a isteni kinyilatkoztatás ilyen értelemben, hiszem az, hogy mindannyiunk számára nagyon fontos.
1: Lenne még egy rövid üzeneted a mai témánk fényében az adás végére?
0: Hát mindenek előtt ezt a páli gondolatot említeném meg, hogy bármi is történik körülöttünk. Bízunk a Jóisten ígéretében, hogy hamarosan véget ér ez a nyomorúság, vagy akár a nagy nyomorúság, amiről beszél Dániel könyvében a Jóisten. És mi tudjuk ezt úgy megélni, hogy ne félelemben, hanem Istenre való hagyatkozásban, az Istenben való bizalomban tudjunk élni, készülni, várni, és betölteni azt a feladatot, amit a földi élet magával hoz. Hiszen nekünk dolgozni kell, küzdeni kell, nevelni kell, szeretni kell, de tegyük ezt úgy, hogy közben a tekintetünk az eljövendő Isten országán van.
1: Köszönjük szépen a bátorító gondolatokat, köszönjük, hogy segítettél bennünket abban, hogy kiegyensúlyozzuk a mi saját gondolatainkat, amiket erről az időszakról elképzelünk. És szeretettel visszavárlak még a stúdióban, nagyon jó volt a beszélgetés, és remélem, hogy te is ugyanígy élted ezt meg.
0: Köszönöm szépen, és bármikor szeretettel válaszolok a meghívásotokra.
1: Sok áldást kívánok a szolgálatodra.
0: Köszönöm.
1: Nézve.
0: És a kedves televízió nézőknek is.
1: Köszönöm önöknek, hogy figyelemmel követték a mai beszélgetést. Arról beszélgettünk, hogy mi történik, amikor a világ megrendül, mi vár ránk Isten rendíthetetlen országában, és hogyan tudunk eljutni egészen odáig. Szünetet tettünk arra, hogy milyen nevelési, milyen családi témák vesznek bennünket, és elkezdtünk ebben a mai adásban foglalkozni azzal, hogy mit élünk meg a jelen pillanatban. És Ennek a megélésnek a fényében beszélgettünk ma, és eljutottunk arra, hogy Istennek valóban van egy országa, ami rendíthetetlen, ahol jó dolgok várnak ránk, és amelyekre érdemes készülnünk. És ennek a reményében hangzott el mindaz a sok gondolat, amiről beszélgethettem vendégemmel, Magos Zsolt lelkipásztorral. Szeretettel visszavárom Önöket, legközelebb is lesznek még hasonló tematikák, de mindaddig én minden jót és Isten gazdag áldását kívánom a mindenki számára. A viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy Önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben, a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el Önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az Ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő nevét.

81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Aszáfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób Istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób Istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem! Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltené.

0: Bibliai ABC.
1: A bibliai témakör kérjünk, hogy adhassunk. Ahogy már említettem, hogy ebben a sorozatban szeretnénk foglalkozni a mi atyánk imával, hadd mondjam el, hogy én gyermekkorom óta fejből kellett tudnom az imát, a mi atyánkot, és édesanyám mindig ott állt este az ágyam mellett, és ahogy az akkor szokás volt, beültünk az ágyba, és fennhangon el kellett mondani a mi atyánkot. Én annyira megtanultam elmondani a mi atyánkat, hogy egy szuszra megtettem ezt. És sokat gondolkodtam évtizedeken keresztül, hogy miért is adta Jézus Krisztus a mi atyánkot. Egyáltalán miért adta Isten azt, hogy mi imádkozzunk. Hát ennek is megvan a maga oka. De az első dolog az ima lényegére utalva, kérjünk, hogy adhassunk. Az ember csak azt tud adni, amilyen van. Nem csak fizikai téren, lelki téren is. Ha valaki el van csüggedve, az az ember képtelen bátorítani a másik embert. Ha valaki szomorú, képtelen vigasztalni a másik embert. Tehát, ahogy azt nagyon jól elmondták az apostolok akkor, amikor az ékeskapunál ott találkoztak azzal a béna emberrel, és azt alamizsnát kér tőlük, és Péter azt mondta neki, hogy nekünk nincs ezüstünk és aranyunk, hogy neked adjunk, de amink van, azt adni fogunk. Jézus Krisztus nevében mondom néked, kelj fel és járj. És az a béna ember, aki egész életében béna volt, felkelt, Jézus Krisztus meggyógyította. Tehát azt adott Péter, amit Jézus Krisztustól kapott. Ezért ebben a gondolatkörben szeretnék nagyon fontos dolgokat az imával kapcsolatban megemlíteni. Úgy gondolom, nagyon sok hithű keresztény ember szeptember 11-e óta másként gondolkodik. És miért éppen 2001. szeptember 11-e? Bizonyára, hogy önök is végig kísérték azt a borzalmas tragédiát, ami történt New Yorkban és utána Washingtonban, de különösen a New Yorki, a kereskedelmi központtal, ami történt, nem akarok erről beszélni, önök is látták. Én véletlenül éppen otthon voltam is, valaki telefonált egy ismerősem, hogy kapcsold be a tévét, ha akarsz valami különlegeset látni. És valóban volt mit látni. Önök is biztos végig kísérték azt. Én nem érek rá, és nem szoktam időt szentelni a tévének, azonban annyira odatapadtam a tévéhez, hogy végignéztem az este egész késő órákig azt, mert valamit találtam abban az eseményben. Hogy mit találtam, szeretném majd többek között azt is megosztani. Azonban nagyon figyelemre méltó, hogy milyen kijelentéseket tesznek a világ vezetői ezzel az eseménnyel kapcsolatban. Például egyik kiemelkedő országnak az elnöke azt mondta, minden megváltozott. Kedveseim, ez egy óriási szó. Minden megváltozott. Nem azt mondja, hogy valami megváltozott, vagy bizonyos dolgok megváltoztak, hanem azt mondja, hogy minden megváltozott. A másik azt mondta, a világ többé nem az, ami volt. És igaz ez? Igen. Többé nem az, ami volt. Egészen más mederbe folyik a világ sora attól az időtől kezdve, és mi nem bocsátkozhatunk bele a Biblia fényében, hogy hol fog ez az egész esemény sor, ami azzal megkezdődött kikötni, hogyan fognak az események majd zajlódni Jézus Krisztus dicsőséges második eljöveteléig, de ennek az embernek a kijelentése áll. Egy harmadik azt mondta, új korszak kezdődött, és valóban az kezdődött. Valóban egy hatalmas új korszak, és éppen ezért figyeljük meg, hogy Bush elnök, amikor az első interjút adta, nem tudom önök közül, volt-e alkalma valakinek aznap végigkísérni az eseményeket? Én ott láttam, és amikor az első interjút adta, nagyon megfigyelhető, mivel a CNN-en keresztül jött az egész, hogy nem azt mondott, amit akart. Mert előre behangzottak a szavak, amelyeket neki mondtak, és ő csak mint elnök ismételte. De az, ami különös volt, hogy az első interjút annak az mindössze 3 mondatból állt, és a harmadik mondat ezt foglalta magába, kérem Amerika népét imádkozzon. Nem megdöbbentő? Kérem Amerika népét imádkozzon. Hát kedveseim, mikor szokott általában egy-egy ember imádkozni? Úgy mélyen, átgondolva, őszintén, szívből fakadóan. Az emberek nagy része akkor imádkozik, amikor bajban van. Egyik ismerősöm, amikor kezdő lelkész voltam, mondta el, hogy Amerikába utazott Amsterdamból New Yorkig hajóval, és a Három szobatársa nője volt, mind a három man ateisták voltak, ő pedig az ő hitbeli meggyőződése szerint minden reggel, amikor felkelt, letérdelt az ágya mellé, imádkozott, és ezt tette este is. Evés előtt bármikor leült enni, mindig hálát adott a Jóistennek, és ezek a barátnői kigúnyolták. Akkor beértek valamikor Atlanti óceán közepére, bejelentették azt, hogy közeledik egy vihar is. Nem tudom, hogy önök közül ki élt át vihart, én nekem volt benne részem, és amikor észreveszi az ember, hogy mennyire inog minden alatta, akkor másképp gondolkodik. És természetesen ez a három ateista nő szaladt oda ehhez az ismerősömhöz, és azt mondták neki, hogy hát kérem, imádkozzon érettünk, hogy nehogy elsüllyedjen a hajó. Hát kérdezem, miért keresték fel ezek a hölgyek a hölgytársukat? Azért, mert hittek Istenben, azért, mert szerették a jó Istent, vagy azért, hogy akkor, amikor őnekik szükségük van az Isten segítségre, hát akkor az Isten segítsen nekik. Nem tragédia ez egy földön járó ember számára, hogy csak akkor keresi az Istent, amikor bajban van? Bushnál is ugyanezt találkozunk. Általában tehát az emberek akkor keresik az Istent, amikor bajban vannak. Mi tanuljuk meg azt, hogy ne abból induljunk ki. Mert ezért, ahogy említettem bevezetőben, mi foglalkozni fogunk ebben a témakörben azzal, hogy mi is lényegében az ima, mire használjuk, miért adta Isten, mikor kell imádkozni, és így tovább. Tehát ime a nagy kérdés, hogy mi az ima. Amikor Ádám és Éva ott éltek Édenkertben, a Bibliában azt olvassuk, hogy minden nap Isten felkereste őket, és nem kellett imádkozniuk, mert színről színre, személyesen beszélgethettek Jézus Krisztussal. Azonban amikor a bűn bekövetkezett, és őszüleinek el kellett hagyni az Édenkertet, akkor kezdődött el, Isten adta ezt a lehetőséget, az imát, hogy mi imában keressük fel a mindenható Istent. Az első meghatározás, több ilyen meghatározást szeretnék említeni, hogy tehát mi az ima? Az ima a lélek lélegzése. Kedveseim, meddig bírja ki az ember lélegzés nélkül? Egyesek szerint két és fél perc a maxim idő, amit ki lehet bírni, és amíg, hogy az ember ne vegyen új lélegzetet. Hát, hogyha az ima a lélek lélegzése, milyen időközönként szoktunk imádkozni? Természetesen ezzel nem akarom azt mondani, hogy minden két percben, bár a Bibliában van egy ilyen kijelentés, hogy szüntelenül imádkozzatok. Erről tanulmányozni fogunk, hogy mit is jelent lényegében az, hogy mi szüntelenül imádkozunk. Tehát az első nagyon precíz és biblikus meghatározás az, hogy az ima a lélek lélegzése. A másik beszélgetés Istennel. Beszélgetni egy emberrel úgy tudunk, miből áll a beszélgetés, hogyha csak mi mondjuk a magunkét, a másik hallgat, ez beszélgetés, vagy ha a másiknak is megengedjük, hogy szóhoz jusson. Isten tehát nem csak hallgatni akar bennünket az imában, hanem ő szólni is akar hozzánk. Ezért a legjobb módja az Istennel való beszélgetésnek az, hogyha mi kezünkbe veszük a Bibliát, különben is a Biblia tanulmányzáshoz soha ne fogjunk hozzá ima nélkül, tehát imádkozzunk és kérjük Istent, hogy segítsen nekünk megérteni azt, ami a Szentírásban adva van, de akkor vegyük kezünkbe a Bibliát és olvassuk, hogy Isten is tanácsolhasson bennünket. A harmadik meghatározás, hogy mi az ima, kulcs a hit kezében. Kedveseim, Zsidókhoz írt levél 11. rész 6. versében ezt olvassuk. Aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Tehát, ha mi Isten elé járunk, az imában pedig, természetes, hogy Isten elé járunk, és mi játszik fontos szerepet, amikor mi imádkozunk? A hit. Kedveseim, lehet szokásból imádkozni. Megtanultam például, hogy imát legyen az a mi atyánk, a hiszek egy, az üdvözlégy Mária, vagy az úrangyala, vagy bármelyik ima, és mondjuk, de az eszünk a tizedik felé jár, vagy pedig nem is jár sehol, míg mélyen átéljük azt, amit mi mondunk, de nem hiszünk. Mi látni fogjuk majd a mi atyánk kérelmeinél, hogy mennyire lényeges, hogy mi higgyük azt, amit kérünk imában Istentől. Újból a kérdés tehát, hogy mi az, hogy miért szükséges az ima, miért van szükség imára. Ésaiás proféta könyvének az 59. része 2. versében ezt olvassuk. Mert a ti vétkeitek választanak el titeket Istenetektől, és bűneitek fedezték el orszáját ti előttetek, hogy meg nem hallgatott. Mi az, ami válaszfalként áll közöttünk és Isten között? A mi bűneink. Ezért majd, amikor odaérünk ahhoz a kérelemhez, hogy bocsáss meg a mi bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk, akkor különösen kitérünk ennek a lényegére, hogy mennyire fontos ez a kijelentés, amelyet mi most látunk, és szeretnék egy néhány szó erejéig meg is említeni. Tehát itt azt mondja, hogy a bűn, a mi bűnünk elválaszt bennünket a mindenható Istentől. Addig, amíg mi a mi saját bűneinket nem rendezzük az élő Istennel, vagy fele barátainkkal, addig mi hiába imádkozunk. Végsősorban az imák nem megy tovább a mennyezettől. Mert a bűn az elválaszt bennünket Istentől. Isten ezért tanít bennünket imádkozni, és tanácsol bennünket, sőt kérlel is arra vonatkozóan, hogy mi valóban, amikor imádkozunk, kedveseim, ne szokásból, ne azért imádkozunk, mert a szüleink is imádkoztak, ne félelemből, hanem hitből és szeretetből kérjük a jó Istent, hogy segítsen meg bennünket azt, amit kérünk, amit érezünk, hogy szükségünk van. De mindjárt elmondok valamit. Kedveseim, amikor mi kértük, akkor ne felejtsük el, miután megkaptuk, megköszönni azt. Mert az szülő gyermek, vagy barát barát között nem illendő dolog, hogy kérünk valamit az ismerősünktől, meg is adja, és mi elfordulunk, mint aki jól végezte dolgát, és elfelejtsük megköszönni. Igaz? Bibliában van egy nagyon szép történet, az evangéliumok számolnak belőle, Jézus Krisztushoz eljött 10 bélpokos. Mit jelent az, hogy bélpokos? Ma ezt a szót nem igen használjuk, lepra betegség. A lepra mai napig gyógyíthatatlan betegség. Óriási lepratelepek vannak a világ különböző részén. Jézus Krisztushoz eljött 10 leprás ember. És Jézus Krisztus azt mondta nekik, mert a zsidó törvény azt írta elő, ha valaki leprába megbetegedett, akkor menjen el és mutassa meg magát a papnak. És Jézus Krisztus megtette azt, hogy nem azonnal gyógyultak meg, hanem addig gyógyultak meg a lepra betegségből, amíg mentek a paphoz, hogy megmutassák magukat. És útközben mentek, és mind a 10 meggyógyult. És olyan szomorú, olyan fájdalmas olvasni a Bibliából, hogy a 10 halálos beteg közül bár mindegyik meggyógyult, de csak egy jött vissza megköszönni Jézus Krisztusnak. Kedveseim, ha mi nézzük a mi atyánkot, ott van a kérelem után. De hálát szoktunk-e mi mondani Istennek, amikor mi kértünk valamit tőle, és megkaptuk. Tehát ne felejtsük el. Itt van egy másik nagy kérdés, amivel szeretnék ma foglalkozni. Kihez imádkozzunk? Köztudott az, hogy az kereszténységen belül különböző személyekhez, szobrokhoz, képekhez, és így tovább fohászkodnak az emberek. Azonban Jézus Krisztus szavait szeretném idézni Máté evangélium a 6 rész 6. verséből, és ezt mondta Jézus. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. Kihez imádkozzunk? Mit mond Jézus? Nem az a lényeg, hogy mit mondok én, vagy mit mond egy másik egyháznak, vagy a 10. egyháznak a lelkésze. Én nagyon szeretnék háttérbe szorulni ezen a sorozaton, és bármikor, amikor a Bibliából beszélek, és Jézus Krisztus szavait tenni önök elé, és most olyan boldog vagyok, hogy közösen együtt látjuk a Biblia szöveget, és a kulcsszavakat alá is húztam csak azért, hogy még inkább megjegyezzük és megmaradjanak Istennek ezen gyönyörű tanácsai, amelyeket Jézus Krisztus a földi élet alatt mondott el. Tehát mit mond? Menj be a te belső szobádba, imádkozzál magányosan, személyes ima, amikor az ember ki tudja önteni a szívét a mindenható Isten előtt. Mert kedveseim, hadd mondjam el, hogy nincs jobb barátunk a földön senki, Jézus Krisztuson kívül. Tehát olyan, mint Jézus Krisztus. Olyan jó, bizalmas barátunk nincs. Mert amit Jézus Krisztusnak elmondunk imában, azt senki sem tudja meg. És itt azt mondta ő, földi szolgálata alatt, amikor itt volt ezen a földön, amikor imádkozol, akkor mit tegyél? Imádkozzál kihez? Mit mondott Jézus? Kihez? Mert ez a döntő. Nem az a döntő, hogy emberek mit mondanak. Nem az a döntő, hogy lelkészek mit mondanak. Az a döntő, hogy Jézus mit mond. Mert hisz az egész kereszténységnek egyfajta Bibliája van, mert már többfajta Biblia nem is létezik, mert Jézus Krisztus ahogy leírta, ahogy megmondta, az pontosan úgy van, és az pontosan úgy kell tennünk. Azért hagyta meg Isten a Szentírásban. Tehát akkor mit mondott nekünk Jézus Krisztus, hogy kihez imádkozzunk? Kihez? Az Atyához. És tessenek csak visszaemlékezni, hogy is megy az az ima, amiről tanulmányozunk. Mi Atyánk. Tehát Jézus Krisztus nem csak mondta, hanem Jézus Krisztus példát is hagyott. Akárhol imádkozott. Jézus Krisztus sohasem imádkozott semmilyen szenthez, hanem csak egyedül az Atyához. Én most felhozok néhány imát Jézus Krisztussal kapcsolatban, mielőtt tovább mennénk. Például Jézus Krisztus Lázár sírja felett azt, annyit mondott el az ő imája, rendkívül rövid volt, mindössze néhány szóból állt, és azt mondta, Atyám, hálákat adok néked, hogy meghallgattál engem. Vagy például a kereszten, mit mondott Jézus? Hogyan imádkozott Jézus Krisztus? Azt mondta, hogy Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Hát kihez imádkozott Jézus Krisztus? Az Atyához. És ő mire tanít bennünket, akikért meghalt, hogy mi is mindannyian az Atyához imádkozzunk. És mivel ő meg is mutatta, erre tanít, és ami igazán szeretjük Jézus Krisztus, már pedig remélem, hogy igen, akkor mi nem, senkihez máshoz nem fogunk imádkozni, csak egyedül az Atyához. Másik helyen János Evangélium a 14. részében Jézus azt mondja el, hogy bármit kértek az Atyától, az én nevemben megadja néktek. Még ezt is megmondta. Tehát az Atyához imádkozzunk, és mindazt, amit kérünk, Jézus Krisztus nevében kérünk. Vajon imáinkkal jó indulatra bírjuk az Istent? Nem így áll a dolog. Tessenek megfigyelni Jézus Krisztus szavait, idézem szintén Máté Evangélium a 7. rész 11. verséből. Ha azért ti gonosz létetekre, tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékot adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei Atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle. Tehát akkor nem kell a mi Atyánkat, a mi Istenünket jó indulatra bírni. Sokszor úgy gondolják, emlékszem rá, gyermekkoromban hittalon én is úgy tanultam, hogy igen, hát az Isten az haragszik, és valamiféleképpen ki kell békíteni. Kedveseim, Isten gyűlöli a bűnt, de szereti a bűnöst. És Isten annyira szeret bennünket, hogy ő kész volt fiát, Jézus Krisztust feláldozni érettünk a Golgotai kereszten. Tehát nem kell az Atyát, a mindenható örök Isten jó indulatra bírnunk. Vagy pedig el kell zarándokolnom valami helyre, hogy kegyességet kapjak, vagy bűnbocsánatot kapjak a jó Istentől, mert ő nagyon megsértettem, és mivel nagyon megsértettem, most valamivel ki kell engesztelni a jó Isten. Hát ilyet nem kell tennünk. Isten a szerető Isten. Hadd idézem János első levelének 5. részéből a 3. verset. Azt mondja, Isten a szeretet. Nem azt mondja, hogy a szerető Isten? Vagy Isten szeret bennünket? Nem. Isten a szeretet. Amennyire arany az arany, úgy Isten ugyanannyira szeretet. És a szeretet Istenét, most már másképp mondtam el, ugye szeretet Istenét, tehát azt az Istent, aki a szeretet, azt nem kell sohasem jó indulatra bírni. Vajon Jézus betanult, vagy szabad imát imádkozott? Hát ez egy másik nagy kérdés. Tudom magamról azt, én nagyon megértem minden embert, mert gyermekkoromban én is betanult imákat imádkoztam. És tudtam elejétől kezdve végig, hogy hogyan fog következni, ahogy az édesanyám el is mondta, nem egyszer, hogy szegényként ugye ő a rózsafűzőnek a tagja volt, és minden első vasárnap én cseréltem a titkot, és akkor megvolt a meghatározott ima, amit minden este szeretett elimádkozni. Önök tudják régebben, hogy volt, amikor aratási idő volt. Szüleim szántóvető emberek voltak. És édesanyám, amikor ott ült, szegénykém este beült az ágyba, vette a rózsafűzért a kezére, és elkezdte mondani, és mi történt? Hát annyira fáradt volt szegénykém, hogy fogva a rózsafűzért, elaludt. És ezt csak arra ébredt fel, hogy fogja a kezében a rózsafűzért, de már virad. Jaj, még milyen sok van, gyerünk, akkor gyorsan is mondjuk el. Vajon ez az ima? Értjük? Tehát ott van a jó indulat, ott van a nemes vágy. De Jézus Krisztus arra tanít bennünket, hogy mi ne betanult imát imádkozzunk. Majd ahogy már az előbb fejből is hivatkoztam, látni is fogjuk meg Jézus Krisztus néhány imáját, de szeretnék elmondani még egy tapasztalatomat. Szabadkán jártam iskolába, és Kvártéon szerpapnak a lányánál voltam. És laktam. És ha máskor nem, amikor a házi védszent ünnepe volt, ugye az úgynevezett szvecsár, akkor nagy ebédet készített számunkra, nagyon bőséges ebédet, kitette az asztalt a középre, és meghívott bennünket, és azt mondta, hogy most imádkozok, és akkor gyertek gyerekek, hároman voltunk nála a Kvártéon, és együtt eszünk. Rendben van. És ő fennhangon mondta mi atyánkot. Igen ám, de ennek a nagyságának volt egy pákosztos macskája is. És amikor elkezdett imádkozni, akkor úgy hívták, hogy Micó. És a Micó felugrott a székre, székről az asztalra, és már nyúlt a combért. És ahogy mondta a mi atyánkot, ő nyitott szemmel, ugye, és mondta a mi atyánkot, és csak ezt látva, és félbeszakította a mi atyánkot, és azt mondta, hogy most Micó! És utána még elmondott néhány kemény szót, amit én most nem akarok utánozni, és mondta tovább a mi atyánkot. Kedveseim, mi is az ima? Mi három meghatározást, az ima három meghatározását említettük eddig. Az ima a lélek lélegzése, tehát amilyen fontos lélegeznünk, hogy éljünk, ugyanolyan fontos imádkoznunk, hogy lelki életet éljünk. Majd utána az ima kulcs a hit kezében. Ez egy másik hatalmas dolog, hogy mi hittel járuljunk mindig Isten elé, és kedveseim, a szívből fakadó ima az, amit Isten meg tud hallgatni, ahogy azt látni fogjuk Jézus Krisztusnál is. Tehát akkor melyik a fontosabb, a sok vagy a szívből fakadó ima? Hadd mondjam el, tudom, hogy önök megadták a választ, természetesen a szívből fakadó ima így van, de hadd mondjam el például, hogy mi minden történik a vallásos világban. A hinduk ismertek arról, hogy ők sok Isten imádók, és sokat imádkoznak. Igen ám, csak be akarják csapni a hinduk is az Istent, az ő Istenüket. Szóval tragédia, de ezt csinálják. Mivel van technikai megoldás, vannak úgynevezett nagy orsós magnók, amelyek oda-vissza mennek, és egy orsó hangszallag 8 óra hosszáig mondja. És ők rámondják az imát egyszer 8 óra hosszáig, és bekapcsolják minden nap a magnót, hogy az ő Istenük hallja az ő hangjukat, és ezzel el van intézve minden. Ők elmennek szórakozni, kártyázni, diszkóba, ki tudja, hogy mi mindent tesznek az idő alatt, de az a fontos, hogy a magnó imádkozik helyettük, és minden nap 8 óra hozzá, és ők milyen jó vallásos emberek, és ő mennyire kedvet találnak a mindenható Isten előtt. Hát ez igaz. Már dehogy. Ezért, kedveseim, ne azt nézzük, hogy mennyit imádkozunk, hanem azt nézzük, hogy milyen szívből imádunk. Mert a szívből, szeretetből és hitből elmondott ima az az ima, amelyet Jézus Krisztus meghallgat, amelyet az Atyánk meghallgat, amelyet a Szentlélek továbbít egész a menny trónusáig. Mert a Bibliában találunk ide vonatkozó kijelentést, hogy a Szentlélek tökéletesíti a mi imánkat. És kedveseim, ha mi próbálunk szabad imát imádkozni, ne arra figyeljünk rá, hogy milyen kecses szavakat fogunk majd használni az ima alatt. Nem az a fontos, hogy milyen szép szóvirágokkal fejezzük ki a mi kérelmünket Isten előtt, nem. Az a fontos, hogy milyen szívből fakad. Mert Isten tudja, mi nem tudjuk, mi emberek nem tudunk másik emberről megállapítani, hogy milyen indulatból, milyen vágyból tette, szólta, valósította meg azt a bizonyos dolgot, vagy pedig akár imádkozott is. Mi ezt nem tudjuk. De Isten azt szerint értékeli a mi imáinkat, hogy milyen szívből fakadnak azok. Máté evangéliumában a 6. rész 7. versében tovább tanácsol bennünket Jézus Krisztus pont az előbbi kérdéssel kapcsolatban, hogy sokat imádkozunk, vagy szívből imádkozunk. És mikor imádkoztok, ne legyetek sokbeszédűek, mint a pogányok. Tehát a sok ima honnan húzódott be a kereszténységbe? Mit mond nekünk Jézus Krisztus? Pogányok. Hát akkor ne úgy gondolkodjunk mi keresztények, mint ahogy a pogányok. És ne fogadjuk el a pogány gondolkodásmódot keresztény ember létünkre. Nekünk van Jézusunk. Nekünk van Szentírásunk, aki, ahol le van írva Jézus Krisztus tanítása. És számunkra az kell, hogy legyen és maradjon az örök mérvadó, hogy mi úgy tegyük, és azt cselekedjük, és azt szerint járjunk el, ahogy Isten a Szentírásban meghagyta. Mert kedveseim, mikor leszünk mi valóságban Jézus Krisztus követői? Ha sokat imádkozunk, bőbeszédűek leszünk, mint a pogányok, vagy pedig ha szívből imádkozunk, ahogy Jézus Krisztus tanít bennünket. Mikor leszünk mi Jézus Krisztus követői? És tovább folytatjuk az igét, vagyis kezdjük először, és amikor imádkozom, ne legyetek sokbeszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, mit? Hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg. Azért kell a hinduknak, a jó hinduknak 8-szor hosszát imádkozni, hogy az Istenüket jó indulatra, jó akaratra bírják, és hogy valamiféleképpen a sok imájukat rábeszéljék az Istenüket, hogy hallgassa meg. Hát megy ez? Lehetséges ez? Valós ez? Nem. Én azért nagyon boldog vagyok, hogy a Szentírásban minden dologban olyan csodálatos eligazítást ad, hogy végsősorban nekünk semmit más nem kell tennünk, mivel szeretjük Jézust és Jézust akarjuk követni mindenben, vegyük kezünkbe a Bibliát, és a Bibliát olvassuk, és amikor látjuk azt, hogy Isten mire hívja fel a mi figyelmünket, akkor Isten majd gondoskodik a további életünkről, és tanácsokkal lát el bennünket, hogy mi hogyan fogunk győzelemes életet élni. Jézus Krisztus ezt adta meg, és Jézus Krisztus ezt szerint is cselekszik. Figyeljünk meg egy rendkívül szokatlan kérelmet. Lukács evangélista jegyezte fel, a 11. rész első versét olvasuk, de mielőtt még olvasnám ezt az igét, valami nagyon, másik nagyon fontos dolgot hadd mondjak el. Nagyon kevesen tudják azt, hogy Jézus Krisztus a mi atyánkot kétszer mondta el. Földi szolgálat alatt kétszer mondta, két ízben. Első alkalommal, amikor Jézus Krisztus a mi atyánkot elmondta, az a hegyi beszédben volt, a leghíresebb beszédében, tanításában, amelyet Jézus Krisztus a Galilai tengernek, vagyis Galilai tónak az északi részén egy nagyon szép területen tartotta meg, egy igazi természetes amfiteátrumnak kinéző a terep, és ott több ezeren hallgatták Jézus Krisztust, Jézus Krisztus pedig kölcsönkérte az apostolok csónakját, és ő beült a csónakba, hogy a vízen minél könnyebben sikoljon a hang, és minél többen hallgathatják. Jézus Krisztus ekkor mondta el először a mi atyánkot. Azonban Jézus Krisztus a mi atyánkot még egyszer elmondta. Ez pedig Lukács evangélium a 11. rész első versében található, és ez pedig a földi szolgálatának, tehát tudjuk azt a Bibliából, hogy Jézus Krisztus nyilvános szolgálata a keresztségétől a halálig pontosan, nem körülbelül, pontosan 3,5 év telt el, és a hegyi beszédet az valahol az első évben tartotta meg, tehát a keressége utáni első évben, a másodízben, amikor elmondta a mi atyánkot, az pedig nem sokkal az ő halála előtt, tehát legalább 3 évvel később mondta el Jézus Krisztus másodszor a mi atyánkot. Azonban a mi atyánk elmondása előtt ez történt. Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és amikor befejezte, így szóltak hozzá a tanítványai. Szeretném, kedveseim, felhívni a figyelmet, hogy kik szóltak hozzája? Az apostolok, a tanítványok. És mit kértek? Uram, taníts minket imádkozni, mint ahogy János is tanította a tanítványokat. Nem tudom, hogy önöknek mi jelenik meg az agyukban most, amikor ezt elolvastuk. De én szeretnék egy komoly problémát felvetni, ezt azért vetem fel, kedveseim, hogy mi megértsünk ebből a kijelentésből számunkra egy nagyon komoly tanítást. Az pedig a következő. Uram, taníts minket imádkozni. Már legalább 3 éve a 12 apostol Jézus Krisztussal együtt jár. Hallgatja tanításait. Az apostolok is hithű emberek voltak, mélyen istenfélő emberek. Hát azok addig nem imádkoztak? Hát 3 év után jönnek oda Jézushoz, és azt mondják, hogy Uram, taníts minket imádkozni. Mit gondolnak? Addig nem imádkoztak? Imádkoztak. De most ennek kapcsán engedjenek meg, hogy elmondjam. Önök is imádkoztak eddig biztosan. De vajha Isten segítene bennünket, mindannyunkat, hogy ezek az előadások bennünket is megtanítanának imádkozni. Hogy mi is ezzel az őszinte szívvel és őszinte vágyjal forduljunk oda Jézus Krisztushoz, hogy Jézusom, taníts meg bennünket imádkozni. A tanítványok természetes, hogy addig is imádkoztak. És mi volt a különös? Mi volt az oka annak, hogy a tanítványok ezzel a kérelemmel fordulnak Jézus Krisztushoz, hogy Uram, taníts minket imádkozni. Hát ők nem tudtak? Hát dehogy nem tudtak. Hát akkor miért kérdezik Jézus Krisztust, és miért kérik tőle azt, hogy Uram, taníts el engemet imádkozni. Taníts meg bennünket imádkozni. Azért, mert Jézus Krisztus itt valami nagyon fontos dolgot mondta. Nem sokkal a halál előtt történt ez. A tanítványok addig nem imádkoztak? Elmondtuk, hogy igen. Akkor miért kérték Jézust, hogy tanítsa őket imádkozni? Tudtak imádkozni. Gyakorolták az imát. Ugyanúgy imádkoztak, mint a többi zsidók, ahogy imádkoztak. Többi istenfélő, istenszerető, istent követő emberek. És amellett még hadd mondjam el, hogy Jézus Krisztus azért választotta ki azt a 12-t, mert Jézus Krisztus választotta ki őket, kivéve Júdást, Júdás önkéntesen ajánlta fel magát, hogy követője fog lenni, és fogadja el a 12 és az a tanítványai közé. De a 11-et Jézus Krisztus hívta el, és Jézus Krisztus azokat az embereket hívta el, akiknek a szívemélyén látta azt, hogy első helyen áll életükben a jó Isten. Hát akkor miért kérték a tanítványok? Azért, mert nem ismerték az ima

pedig Isten segítségével hogyan tudjuk mi ezt megvalósítani? Azért mi az ima célja? Jézus Krisztus, miután kérték a tanítványok, hogy tanítsa őket imádkozni, Jézus Krisztus rövidebben mondta el a mi atyánkot. Tehát a földi szolgálatának végén Jézus Krisztus nem mondta el az egész mi atyánkot. Ezért néha-néha emberek kérdezik azt, hogy miért nem tökéletesen azonos a Máté evangélium a 6. részében a 9-től a 13. versig való mi atyánk, és a Lukács evangélium a 11. részében a 2-től a 4. eredő mi atyánk. Azért, mert teljesen más környezetben mondja el. Ezért Jézus Krisztus nem mondta el az egész mi atyánkot. Azonban a mi atyánk után Jézus Krisztus elmondott egy példázatot itt Lukács evangéliumában. Akkor, amikor a tanítványok azzal a kérdéssel forultak hozzá, hogy taníts minket imádkozni. És olvassuk most itt Lukács evangéliumából a 11. részből. Azután így szólt hozzájuk. Ki az közületek, akinek van egy barátja, és elmegy hozzá éjfélkor, és ezt mondja neki. Barátom, adj nekem kölcsön 3 kenyeret, mert útról érkezett egy barátom, és nincs mit elébe tegyek. Mi ennek a kérelemnek a lényege? Hogy úgy próbáljuk, nézzük a szöveget, és próbáljuk kifürkészni, hogy Jézus Krisztus mit akar ezzel elmondani. És megpróbálni saját szavammal ugyanezt a történetet elmondani. Tehát 2 emberről van szó. Jézus Krisztus így mondja, hogy a barátról van szó. Tehát egy embernek vendége érkezett, és nem volt neki mit adni enni. És kihez megy ilyen esetben, kihez szoktunk menni, ha éppen nincs otthon mit adni enni? A barátunkhoz, a barátnőkhöz. Hát ez az ember is azt tette, csak itt az a gond, hogy itt írja is, hogy mikor ment? Éjfélkor. Kellemetlen időben. De miért mert elmenni éjfélkor? Mert a barátja. És elment a barátjához, és kért kenyeret. De kedveseim, miért kért kenyeret? Tessék nézni a szöveget. Miért kért kenyeret a barátjától? Jó, ez egyik oka az, hogy azért, mert vendége érkezett, és nem volt mit adni. De a másik, már majdnem kimondtam a másik részét is, hogy miért kért? Miért kért? Hogy adhasson. Tehát nem magának kért, kedveseim, ezt jól jegyezzük meg, nem magának kért, hanem azért kért, hogy adhasson. Tehát mi az ima lényege? Kérjünk, hogy adhassunk. De nézzük magát a történetet, és látni fogjuk azt, hogy milyen csodálatosan domborul ki ez a fogalom ebben, és az így válaszolt belülről, tehát kicsoda a barátja. Ne zaklass engem, az ajtó már be van zárva, és velem együtt gyermekeim is ágyba vannak. Nem kelhetek fel, hogy adjak neked. És tovább ezt olvassuk. Mondom nektek, ha nem is kelne fel, és nem is adna nekik azért, mert barátja tolakodása miatt fel fog kelni, és megadja neki, amire szüksége van. Miért adja meg? Miért adja meg ez, aki már az ágyban van, az a gyerekeim, mert együtt azt mondja, az ágyban vagyok. Miért adta meg a barátjának? Mit mond, hogy miért? Mert barátja. Tehát miért kelt fel az ágyból? Egy idegennek nem kelt volna fel, hanem azért kelt fel, mert barátja. Ezt a szót ne felejtsük el. Mert Jézus Krisztus nekünk nem csak barátunk. Jézus Krisztus nekünk sokkal több, mint barátunk. De itt azt mondja Jézus, hogy azért adott neki, tolakodott, kitartó volt. Tehát mert barátja, és mert tolakodott, mert kitartó volt. Megadja neki, amire szüksége van. Én is mondom nektek, mit csináljatok? Kérjetek, és adatik. Keressetek, és találtok. Zörgessetek, és megnyitatik néktek. Miért mondja el Jézus Krisztus ezt a 3 meghatározást? Miért mondja azt, hogy kérjetik, és miért nem áll meg itt? Miért mondja utána, hogy keressetek? Miért nem állt meg ott?
Miért mondja a harmadízben, hogy

zörgessetek. Tessenek megfigyelni azt, hogy e három szó között van különbség? Van. Másképp mondom el, van fokozat? De még mennyire, hogy van fokozat? Mert egyszerűen kérek, hát jó, tudsz adni nekem ezt, vagy azt. Ha tudsz, tudsz, ha nem, nem megyek tovább. De ha már keresek, meddig szoktunk bizonyos fontos dolgokat keresni? Hát, hogy meg nem találjuk, így van. És hogyha valahova be akarunk menni, és csöngettünk, és nem jelentkezik senki, és utána kopogtunk, és akkor sem jelentkezik senki, akkor mit szoktunk tenni? Tehát tessenek megfigyelni, hogy itt egy kitartó könyörgés addig, amíg nem válaszol Isten a mi imánkra. Tehát akkor itt van a csodálatos Biblia jel. Kérjünk, hogy adhassunk. Istenem, áldj meg engem, hogy én áldás legyek. Kedveseim, próbáljuk átelemezni a mi imáinkat, és látni fogjuk azt, hogy sajnos imáink nagyobb része öncélúak. Mit értek ez alatt? Például egy keresztény ember reggel fel kell. Én csak röviden mondok néhány fogalmat. Hálát adok, hogy megőriztél, köszönöm az új erőt. Segíts meg a munkába, őrizd meg minden bajtól, veszélytől, őrizd meg gyermekeimet, unokáimat, add, hogy el tudjam végezni mai napi munkát, és add, hogy ellenálljak Sátán minden kísértésének, és így tovább. Hadd kérdezzem, ez fedi ezt? Nem tudom, hogy mennyire vagyok képes megmagyarázni ezt a döntő dolgot, ami az imád illeti. Kérünk magunknak. Ezt adjál, azt adjál, amazt adjál. Kinek kért ez a bizonyos barát a barátjától? Hogy adhasson, ugye? Másnak. Másnak. Természetes, hogy nekünk szükségünk van magunkért is imádkozni. De próbáljuk megszívlelni Jézus Krisztusnak ezt a tanácsát, mert ő erre a kérelemre válaszolta és mondta el ezt a példázatot. Uram, taníts minket imádkozni. És Jézus Krisztus hogy tanította a tanítványait imádkozni földi szolgálata végén? Ne öncélúak legyenek a ti imáitok. Imádkozzatok azért, hogy Isten áldjon meg engem, hogy én áldás lehessek embertársamnak. Egy édesanya könyörög Istenhez, és azt mondja, hogy Istenem, adj nekem értelmet, hogy az én kedves gyerekeimnek szolgálatát betöltsem. Hogy én jó példát adjak, hogy ők ne csak azt hallják tőlem, hogy így kell, hogy éljetek gyerekeim, és kövessétek Jézus Krisztust, hanem az én életemben lássák meg azt. Istenem, add meg, hogy én élő levél legyek a körülöttem élő embereknek, emberek számára. Ez a keresztény ima. Erre tanít Jézus Krisztus, amikor a mi atyánk keretében elmondja ezt a történetet. Nem különös? Nem szokatlan? De tudják, hogy elmondhatom önök helyett azt, hogy hála Istennek, hogy ilyen világosan tanít Jézus Krisztus a Szentírásba. Hát ez öröm és boldogság, nem? Ha semmi nem marad meg, az egész tanulmányzás tovább vesz. De megmarad ez. Kérjek, hogy adhassak. Áldj meg, Istenem, hogy áldás legyek. Kedveseim, Jézus Krisztus ugyanezt elmondta a földi szolgálat alatt más összefüggésben is. Például, Jézus Krisztus azt mondta, nem azért jött az embernek fia, hogy neki szolgáljanak, hanem ő szolgáljon másokért, és életét adja. Kedveseim, ebben a pillanatban eszembe jutott valami. Egy édesanya, vagyis egy anya, pontosabban egy feleség, amikor gyermeket vállal, kiteszi magát a halál veszélyének? Hány édesanya, vagyis asszony lelte halálát szülés közben, vagy a szülés közben kapott baj miatt későbbi években? És mégis vállal gyermeket. Miért? Mert boldoggá annak, hogy gyermeke van. Másnak él, a szülő gyermekeinek él. Ezek azok a példák, amivel mi látni tudjuk azt, hogy Jézus Krisztus mennyire figyelmesen tanít bennünket, ami az imát illeti. Jézus tanácsa közvetlenül a mi atyánk elmondása előtt. Tehát Jézus tanácsa közvetlenül a mi atyánk elmondása előtt. Micsoda, figyeljük meg jól. Jézus Krisztus ezt mondta, itt a mi atyánkot látjuk előttünk. Ti azért így imádkozzatok. Nem szokatlan ez a kifejezés?
Most erre az egy szóra, ami alá van húzva, erre szívom fel a figyelmet. Hány testéti kérelem van a mi atyánkban, és hány lelki? Ez is valamire tanít bennünket. Mert Jézus Krisztus azt mondja, hogy ti azért így imádkozzatok. Vajon a mi imáink valóban olyanok, mint a mi atyánk? Ahogy Jézus Krisztus tanít bennünket. És akkor elmondja, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeznek. És ne vigy minket kísértetbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Itt a mi atyánk előttünk. Kedveseim, mi mindeddig láttuk azt, hogy Jézus Krisztus hogyan tanított bennünket imádkozni. És láttuk az ima lényegét. Kérjünk, hogy adhassunk. És éppen ezért, mivel ezt a példát tárja elénk Jézus Krisztus, tanuljunk meg úgy imádkozni az atyához, ahogyan Jézus tanít bennünket. Én nem tudom kellőképpen hangsúlyozni, vagy szavakat találni ahhoz, hogy mennyire lényeges az, hogy a mi atyánkból, amikor mi minden kérelmet latolgatni fogunk, és elmélyülünk egy-egy kérelemben, például csak ilyen dolgot, hadd említs, ilyen kérelmet említsek a mi atyánkból, az előbb láttuk a mi atyánkot előttünk. Szenteltessék meg a te nevet. Higgyék el, nekem éveken keresztül komoly problémát jelentett ennek a megértése. Elmondom, hogy mi volt az én problémám. Problémám az volt, hogy azt mondom Istennek, szenteltessék meg a te nevet. Hát hogyan tudom én, bűnös, gyalló, bűnnel átitatott ember, megszentelni a bűntelen, örökké létező Szent Istennek a nevét? Hát hogy tudom én ezt megtenni? Vagy például mit jelent az a kérlem, hogy jöjjön el a te országod? Vagy legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is. Na most próbáljuk átgondolni. A mennyei angyalok tökéletesen cselekszik az Isten akaratát fenn a mennyben. Igen? A végsősorban ezek a kérelmek, csak kérelmek, amelyek elrepülnek a mi ajkunkról, vagy nekünk a kérelmek teljesítőinek is kell lennünk. Nem tudom, hogy gondolják. Tehát nekünk csak el kell imádkoznunk a mi atyánkot, vagy pedig a mi atyánk szerint élni kell. Például azt, amikor azt mondom, hogy legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is, akkor ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ki kell, kinek, ki az, akinek kell cselekedni az Isten akaratát itt a földön. Az angyaloknak, vagy az imádkozónak? Mit gondolnak? Hát én, aki mondom, hát én mondom. És azt mondom Istennek, hogy Istenem, ahogy az angyalok cselekszik a te akaratodat fenn a mennyben, segíts meg engemet, hogy én ugyanúgy cselekvője legyek a te akaratodnak itt a földön. Kedveseim, sokkal könnyebb a mi atyánkot elimádkozni, mint a mi atyánk szerint élni. Azonban Jézus Krisztus nem azért mondta el a mi atyánkot, hogy mi azt ugyanúgy mondjuk el, de ne is gondoljunk arra, hogy talán ezt meg is kellene valósítani. Hanem pont azért mondta el, és azért tanította tanítványokat is a mi atyánkra, hogy azt szerint élni. És itt, amikor látjuk, tehát nem elég csak elmondani a mi atyánkot, vagy bármilyen más imád. Tanuljunk meg úgy imádkozni az atyához, ahhoz Jézus tanított bennünket. Mert most vegyük Jézus Krisztus szemszögéből egy pillanatra még. Vajon Jézus Krisztus csak elmondta a mi atyánkot? Mi atyánkban, hogy legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is? Vagy Jézus Krisztus jó maga is élt a mennyei atyának akaratával összhangban itt a földön? Ő maga élt? Tehát így van. És a mi atyának lényegében ez a rendeltetése, látni fogjuk azt, hogy mennyire döntő dolog a mi atyánk szerint élni. Most előlegezni szeretném. Tudják, amikor én gyerek voltam, akkor én nem csak a mi atyánkot imádkoztam. Édesanyám megtanította velem a 10 parancslatot fejből, és azt mondta, hogy fiam, ma este előbb a 10 parancslatot fogod elimádkozni, és utána a mi atyánkot. És nekem fennhangon el kellett mondanom a 10 parancslatot előbb, és utána kellett a fennhangon a mi atyánkot elmondani.
Most mondják, mi volt a könnyebb? Elimádkozni a 10 parancsolatot, vagy a 10 parancsolat szerint élni? Melyik könnyebb? Hát elimádkozni. Hát a mi atyánkkal is ugyanúgy vagyunk, hogy könnyebb elimádkozni a mi atyánkot, azonban Jézus Krisztus nem azért adta a mi atyánkot, hogy mi azt csak mondjuk, hanem Jézus Krisztus a mi atyánkban olyan életelveket foglalt bele, amelynek megtartása vagy nem megtartása dönti el minden embernél azt, hogy lesz-e Isten országának örököse vagy nem. Lesz egy újabb alkalmunk, amikor belekezdhetünk a mi atyánk imának a latolgatásába. Én már alig várom, higgyék el, azért alig várom, mert olyan elvekkel, olyan áldott tanácsokkal fogunk találkozni, és nem csak tanácsokkal, olyan útbaigazításokkal, olyan boldog tudattal fogunk találkozni, ami hiszem, hogy bátorítás lesz mindannyiunknak, és segíteni fog bennünket arra, hogy mi komolyan vegyük a Krisztus iránti viszonyunkat, komolyan vegyük a Krisztus Jézus eljövetelére való felkészülést, és számunkra, amikor hitünk és reményünk valóra válik, amikor megjelenik a mi megváltó Jézus Krisztusunk, akkor mi is elmondhatjuk majd a többi hűséges Krisztust várókkal együtt, hogy íme a mi Istenünk, akit mi vártunk. Örüljünk és örvendezünk az ő szabadításán. Szívem mélyéből kívánom, hogy ő Isten segítsen és áldjon meg bennünket ebben. Hogy e mától kezdve a mi atyánk ne csak egy ima legyen számunkra, hanem a mennyek országának alappilléreit ismerjük fel benne, amelyeket a mi életünkben megvalósítva, cselekedve, boldogan élhetsünk Jézus Krisztussal együtt itt a földön, és már nem sokára az ő országában. Isten kegyelméből. Amen.

23. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú idő.

72. Zsoltár. Salamoné. Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarszisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot, Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a földfüve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt.

Áldott az Úristen, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának.

0: Találkozás Jézussal.
1: Van egy biztos pont, egy biztos szövetség, hiszen Isten felajánlja az ő szövetségét, és én meg vagyok győződve arról, hogy amit Isten felajánl ebben a szövetségben, attól nekünk jobb lesz. És szeretnék erről beszélni a mai órában. Amikor szövetségre lépünk valakivel, ezt a szövetséget valahogy meg kell írni, meg kell fogalmazni, alá kell írni. És általában egy nagyobb rendezvény, egy nagyobb esemény keretei között szokott ez megtörténni. Hogy van az Istennel való szövetségkötésünkkel? Csak úgy történik, hogy mi arra gondolunk, hogy szövetséget kötöttünk az Istennel, és meg is van kötve a szövetség. Így történik? Van egy nagyobb esemény, amelynek keretén belül ez megtörténik? Melyik ez az esemény? A keresztség. A keresztség az nem más, mint szövetségkötés. A láthatatlan világ két nagy ellenfele szövetségeseket keres magának. Ezek a felek különböző módszereket használnak. Tudjuk, hogy Isten az egyik fél. Vajon Isten milyen módszert használ akkor, amikor szövetségeseket keres magának? Egy szóban szeretném összefoglalni, becsületes módszerekkel dolgozik. A Biblia azt mondja Istenről, hogy miközben ő a szövetséges társait keresi, ott áll az ajtó előtt és zörget. Mit mond el ez számunkra? Hogy Isten nem tör be ajtóstól a mi életünkbe. A mi döntésünk, a mi szövetségünk, az Isten való szövetségünk egy tudatos döntésen alapul. Mi tudatosan eldöntjük azt, hogy Isten szeretnénk követni. És ott van az ellenfél. Milyen módszereket használ ő? A Biblia azt mondja, hogy egyáltalán nem becsületes módszereket használ. Azt mondja róla, hogy hazug, tolvaj, nem az ajtó jön be, hanem valahol máshol, nem a mi tudatos döntéseinken keresztül szeretne uralmat találni a mi életünk felett, hanem mindent megtesz, hogy gyengítse azt a képességünket, amelynek segítségével mi jó döntést tudunk hozni, amely segítségével fel tudjuk fedezni az ő ármánykodásait. Tehát tudjuk azt, hogy a nem becsületes eszközökkel dolgozik. De miért akar a mindenható Isten szövetségeseket keresni? Miért akarja, hogy az ember szövetségre lépjen az Istennel? Mi haszna származik ebből Istennek? Vajon nincs elég hódolója Istennek? Az el nem bukott világok, világ mindenségek Istennek szolgálnak. És kell a földön levő embernek a szövetsége? Kis porszem, ami földünk az egész világegyetemben. És mi is egy kis porszemek vagyunk ezen a földön. És mégis Isten meglát bennünket, és azt mondja, hogy ő szövetséget akar kötni velünk. Mit kap ebből Isten? Talán amikor ez a két láthatatlan ellenfél összeméri az ő erejét, akkor szüksége van Istennek, hogy mi is segítsünk ebben a harcban neki? Nincsen szüksége Istennek erre, mert ő győzedelmeskedik az ő ellenségei felett. Istennek a szeretete a kulcsszó. Isten szeret bennünket, az ő nagy szeretete készteti erre. Isten maga szeretet, azt olvassuk a Bibliában, a végtelen szeretet. Ezért szélesebb körben akarja kiterjeszteni az ő szeretetét. Egy lelkész társa megkérdezte, hogy még csak két gyermekünk van, és azt mondtam, hogy igen. És azt mondta, hogy ehhez a nagy szeretethez, ami bennetek van, kevés a két gyermek. Több kell, hogy kifejezzük a mi szeretetünket. Istennek is ott vannak a gyermeke, az el nem bukott lények. De mivel Isten a végtelen szeretet, ő még több emberre akarja kiterjeszteni az ő szeretetét. Miért teremtett meg bennünket Isten? Azért, hogy valakire ki tudja árasztani az ő szeretetét. Valakinek meg tudja mutatni az ő szeretetét. Miért akar Isten, hogy ott legyünk az ő országába? Hogy az ő szövetséges társai legyünk. Azért, mert minél több emberre akarja árasztani az ő szeretetét és az ő áldásait. Isten nem kapni akar ebben a szövetségben, hanem adni akar. Sokan azért nem akarnak szövetségre lépni Istennel, mert arra gondolnak és attól félnek, hogy Isten valamit el akar venni tőlünk. És én nagyon sok emberrel beszélgettem, akik úgy nem tudják eldönteni, hogy szövetségre lépjenek Istennel vagy sem. Attól félnek, hogy Isten el fog rabolni valamit az életükből, ami nagyon jó volt, amitől ők boldogok, amitől jó az életük ezen a földön, és nem mernek szövetségre lépni Istennel. Pedig Isten nem akar semmit elvenni, semmi jót a mi életünkből, hanem Isten adni akar. Ő csak adni akar. De mit akar adni? És amikor elkezdtem azon gondolkodni, hogy mit akar adni Isten ebben a szövetségben, akkor ilyen picinek éreztem magam. Mert Isten a végtelen szeretet, és én a kis parányi porszem meg akarom fogalmazni, hogy az a nagy szeretetében mit akar adni nekünk. Hát megpróbáljuk ezt a lehetetlent. A Biblia beszél néhány dologról, hogy Isten mit ad ebben a szövetségben, amikor vele szövetséget kötünk. A Biblia arról beszél, hogy Isten belső békességet ad a mi számunkra. János evangéliuma 14. fejezet 27. verse így hangzik. Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen, vagy el ne csüggedjen, ahogy az új fordítású Bibliában olvashatjuk. Szükségünk van erre a belső békességre? Ebben a zaklatott, túlterhelt világban. És én nagyon-nagyon sok emberrel beszéltem, akik azt mondták, hogy tele vannak zaklatottsággal, tele vannak nyugtalansággal. És Isten azt mondja, hogy ha szövetséget kötünk vele, akkor békességet ad nekünk. És milyen békességet? Nem úgy, ahogy a világ adja. A világ is felkínál bizonyos dolgokat, szabadságot, szórakozást, talán békességet is, nem tudja ezt megadni. Isten olyan békességet ad, amit a világ nem tud adni, és a világ el sem tud venni. És ez a békesség nem függ a külső körülményektől. Lehet egy keresztény mellett, Isten szövetséges társa mellett háború. A háború kellős közepén is lehet Isten gyermekének, Isten szövetséges társának, és van is belső békessége. Nem befolyásolják a külső tényezők. Milyen jó kereszténynek lenni, és Isten szövetséges társának lenni. Mert akkor, amikor az emberek elhalnak a félelem miatt, amikor a zaklatottság, a nyugtalanság uralkodik az életükön, Isten azt mondja, hogy én békességet adok nektek. Olyat, amit senki ezen a világon el nem tud venni. Útmutatást ad Isten azoknak, akik szövetségre lépnek vele. Ézsaiás proféta könyve 30. fejezet 21. verse ezt mondja, saját füleddel hallhatod a mögötted hangzó szót, ezen az úton járjatok, se jobbra, se balra ne térjetek el. Milyen sok a tanástalan ember, és milyen sokszor vagyunk mi is tanástalanok. Vajon merre menjünk? És félünk, hogy vajon a jó utat választjuk, vagy a rossz utat választjuk. Látunk körülöttünk embereket, akik a maguk feje után, a maguk gondolatai után mentek, és akkor látjuk az ő bukásukat. És ott van bennünk a félelem, hogy vajon mi nem ilyen sors felé haladunk? Vajon jó úton vagyunk? És azt mondja, a Biblia nem kell ettől félni a keresztény embernek, mert van mögötte egy kiáltó szó. Amikor jobbra térnénk, vagy balra térnénk, akkor Isten szent lelke megszólít bennünket, és azt mondja, hogy egyenesen, erre haladjatok, erre menjetek. Szükségünk van ilyen tanácsadóra, ilyen útmutatóra? Szeretnénk, ha lenne egy ilyen az életünkben, ha nem kell félnünk, mert mindig van egy biztos pont, egy biztos tanácsadó, aki a legjobb úton vezet bennünket. Azért, mert ő ismeri a jövőt. Tudja, hogy mi válik a mi javunkra. De nem csak annyit tudunk Istenről, hogy ő ismeri a jövőt, hanem azt is tudjuk, hogy ő hatalmas ahhoz, hogy a mi életünket irányítani és vezetni tudja a helyes irányba, a helyes cél felé. Barátságot. Isten barátságot ígér azoknak, akik szövetséges társai lesznek. Nem csak olyan szövetséges társak leszünk, akinek bizonyos kötelezettségeink vannak, és teljesíteni kell ezeket a kötelezettségeket, hanem Isten azt mondja, hogy ő a mi barátunk akar lenni. Jézus azt mondta, hogy ti az én barátaim vagytok. Valakivel, akivel az este beszélgettem, elmondta azt, hogy azért hálás a barátságért, az Isten való barátságért. És hirtelen megtorpant, amikor kimondta, mert úgy gondolta, hogy ez túl sok ahhoz, hogy mi azt mondjuk, hogy Isten a mi barátunk. És azt mondtam, hogy nem. Nem. Isten barátságot ígér nekünk. Nem csak egy olyan szövetséges viszonyt, amelyben ő diktál, mi pedig csak engedelmeskedünk, hanem ő a mi barátunk. A mindenható Isten akar a mi barátunk lenni. Fiatalok számára igen nagy kérdés az, hogy ki legyen a barátjuk. Hogyan válasszák meg a barátaikat. Aztán nagyon sok csalódás is éri őket, hiszen a barátok nagyon sokszor hűtlenek lesznek a társaikhoz. De Jézus Krisztus soha senkit nem csapott be. Soha senkihez nem lett hűtlen. És van egy másik előnye is, hogy Jézus a mi barátunk. Nagyon büszkék szoktunk lenni akkor, amikor megemlítenek valakit, egy híres embert, és mi azt mondjuk, hogy igen, ő az én barátom. És hogy büszkék vagyunk rá, hogy ismerjük azt a valakit, és ő a mi barátunk. De van valaki, aki a legnagyobb az egész világegyetemben. Isten, a mindenható király, mindeneknek a teremtője, alkotója, aki megteremtette a mi földünket, aki megrajzolta a világokat. És ő a mi barátunk, mert ő azt akarja, hogy az ő barátai legyünk. És amikor hozzá fordulunk, és imában megszólítjuk őt, akkor nem csak egy hatalmas uralkodót szólítunk meg, hanem a mi barátunkat szólítjuk meg. Családot kapunk, akkor, amikor szövetségre lépünk Istennel. Amikor Jézus megkeresztelkedett, így olvashatjuk a feljegyzést Máté evangélium a 3. fejezetéből, amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme megnyílt a menny. És látta, hogy Isten lelke galamb formájában aláereszkedik, és őre ászál. És hang hallatszott a mennyből, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Mit mondott Isten, ez a mennyei hang, amikor Jézus Krisztus megkeresztelkedett? Ő az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Ez egy örökbefogadási formula. Abban az időben, a Biblia időben, amikor valaki örökbe szeretett volna fogadni egy gyermeket, akkor elvitt a város kapujába, leült, az ölébe tette a gyermeket, és azt mondta mindenki előtt, hogy ő az én fiam, ő az én szeretett fiam. Mától kezdve ő az én fiam. Amikor Jézus megkeresztelkedett, akkor Isten azt mondta, hogy ő az én fiam. És mi történik akkor, amikor én megkeresztelkedek? Vajon nem ugyanez a hang hallatszik? Ő az én szeretett fiam. Én vagyok a te édesapád. Nagyon jó így gondolni Istenre, mint egy szerető édesapára. Már nagyon sokan nem tudják ezt átélni, hiszen nem volt édesapjuk, úgy nőttek fel. De azért nagyon sokan vagyunk itt közöttünk, akik éreztük, és tudjuk, hogy mi az atyai szeretet. Szeretném ezt úgy apró pénzre váltani, lebontani a mindennapi életre. Ha én otthon vagyok a szüleimnél, és azt mondom a szüleimnek, édesapámnak vagy édesanyámnak, hogy éhes vagyok, akkor azonnal mindenki rohan, és mindenki szeretne valamit tenni, hogy én megkapjam azt, amire szükségem van, hogy bármilyen szükség. És úgy van Isten is, ami mindenható atyánk. És ezt ki is próbálhatjuk. Egy rövid kis történet szeretnék elmondani, nagyon sokat utazok, és nagyon rendszertelenül étkezek. És egyszer nagyon éhes voltam, és azt mondtam, hogy ha én az én földi édesapám közelében lennék, akkor kérnék tőle enni. És te azt mondtad, hogy te vagy az én mennyei édesapám, és kérjek bármit, és meg fogod adni. Te látod, hogy éhes vagyok, és én most ételt kérek tőled. Aztán megálltam valahol, meglátogattam valakit, és azt kérdezték, hogy ebédeltél ma? És azt mondtam, hogy nem. Akkor csatlakozzál hozzánk. És Isten meghallgatta az én kérésemet, mert azt mondtam az én mennyei édesatyámnak, hogy én éhes vagyok. Ő pedig adott nekem, és ez nem csak egyszer fordult elő, nagyon-nagyon sokszor, mert ő tudja azt, hogy mire van szükségünk. A te édesapád a leggazdagabb, a legbölcsebb, a legszeretőbb édesapa ezen a világon. Szeretnénk ilyen édesapát? És Isten azt mondta, ha szövetségre lépsz velem, akkor én ez leszek a te számodra. Örökséget. Hogyha van családunk, van édesapánk, akkor van örökségünk is. A Biblia azt mondja, ha pedig gyermekek vagyunk, akkor örökösök is. Örökösei Istennek, és örökös társai a Krisztusnak. Nagyon sokan boldogok, akik nagy örökség várományosai lehetnek, örülnek ennek a hatalmas örökségnek, de mit kap az, aki az Isten szövetséges társa és Isten örököse? Mit kap? Mindent, mert Isten mindennel rendelkezik. Minden az ő kezében van, és hogyha mi az ő örökösei vagyunk, akkor mindezt Isten az ő örököseinek adja. Azt mondtuk az előbb, hogy Isten a mi legnagyobb, legerősebb, legbölcsebb és leggazdagabb édesapánk. Aztán egy ünnepi parti a mennyben. A Biblia arról szól, hogy amikor ezen a földön egy szövetségkötés megtörténik, akkor nem csak a földön van egy ünnepség, egy esemény, hanem a mennyben is. Ezt olvassuk Lukács evangéliumában, mondom nektek, hogy ugyanígy nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen megtérő bűnös felett, mint 99 igaz miatt, akinek nincs szüksége a megtérésre. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak, hozzátok ki hamar a legszebb ruhát és adjátok rá, húzzatok gyűrűt a kezére és sarut a lábaira. Azután hozzátok a hízott borjút és vágjátok le, együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott, és vigadozni kezdtek. Tehát azt olvastuk ebben a szakaszban, hogy a mennyben is van egy ilyen ünnepi lakoma, egy ünnepi vacsora, akkor, amikor valaki szövetséget köt. Van egy dolog, ami nagyon kíváncsivá tesz engem, és ezt nagyon sokszor elmondtam keresztségi istentiszteleteken. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy milyen ünnepi parti volt a mennyben, amikor én megkeresztelkedtem. Mit mondott Isten az ő angyalainak? Azt mondta, gyertek, jöjjünk össze, gyertek, ünnepeljünk, mert az én gyermekem ott lenne a földön, akit Gézának hívnak, ő visszatalált a családba. Nem tudom, hogy Isten milyen ünnepséget szervezett. Mi ezen a földön igyekszünk megszervezni ezeket az ünnepségeket, ha nagyon szépek legyenek. De hiszem, nagyon-nagyon távol vannak attól, amit Isten szervezett. És majd, amikor ott leszek a mennyben, akkor meg fogom kérni Istent, hogy vetítse le nekem azt az eseményt, amikor én megtértem, megkeresztelkedtem. Milyen ünnep volt akkor a mennyben? Szeretnénk tudni mindnyájan a sajátunkat? Akik már megtettük ezt a lépést, és akik még meg fogjuk tenni, vagy mit tesz Isten érettünk? Milyen mennyei lakomát készít a mi számunkra akkor, amikor elfogadjuk őt? Országot. Ezt mondja a Biblia. Ne fény te kicsinnyáj, mert úgy tetszett a ti atyátoknak, hogy néktek adja az országot. Nem leszünk királyok, bár koronát is ígér Isten az ő gyermekeinek, de vajon milyen országot akar adni Isten a mi számunkra? Milyen lesz ez az ország? Úgy elképzeltem magam, hogy milyen lett ez az ország, de eszembe jutott az is, hogy amit a Biblia mond, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, amit emberi elme meg sem gondolt, azt készítette Isten a mi számunkra. Csupán egy ígét szeretnék Ézsaiástól olvasni ezzel kapcsolatban, Ézsaiás 32:18. Békés hajlékban lakik majd népem, biztonságos lakóhelyeken, gondtalan nyugalomban. Kell ennél több a mi számunkra? Károli folytás azt mondja, hogy békesség hajlékaiban, gondtalan nyugalomban, békességben. És a Biblia más részei beszámolnak arról, hogy a bűn és átkos következményei nem lesznek ott. Ezt az országot ígéri Isten azoknak, akik szövetségre lépnek vele. Bűnbocsánatot ígér azoknak, akik elfogadják az ő ajánlatát, hogy szövetségre lépjenek vele. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Talán arra gondoltunk az előbb, amikor az országról volt szó, hogy igen, de oda csak azok mehetnek, akik nem bűnösök, akik tiszták. De hogyan lehet ez? És itt van ez az ige, ha megvalljuk a mi bűneinket, akkor Isten hű és igaz, hogy megbocsássa mi bűneinket, és megtisztítson bennünket minden hamisságtól. Ha Isten megtisztított bennünket minden hamisságtól és bűntől, akkor ott leszünk Isten országában? Kell ennél több, még valami, amit nekünk meg kell tenni ezen kívül? Félnünk kell attól, hogyha ő megbocsátott a bűneinket, hogy mégsem kerülünk be oda az ő országába? Ha megvalljuk, ő és igaz, hogy megbocsássa a mi bűneinket. A pogány vallások nem ismerik a bűnbocsánat kérdését. Azt mondják, hogy ha vétkeztél, akkor meg kell lakolnod a te bűneidért. Ha nem ebben az életben, akkor majd a következő életben kell meglakolnod ezekért a bűnökért. Nincsen felszabadulás a bűn terhe alól. A keresztény vallás attól nagyszerű, hogy Isten felszabadít bennünket a mi bűneink terhe alól. Kezdhetünk újra, kezdhetünk új lappal, tiszta élettel, szabadon a mi bűneinkből. És ahogy az egyik alkalommal elmondtam, hogy azért lehetünk tiszták, mert Jézus cserélt velünk. Elvette mi szennyes ruhánkat, a mi bűneinket, és meg is szenvedett ezekért a Golgota keresztjén. Nekünk adta az ő igazságának tiszta ruháját, és Isten úgy tekint ránk, mintha azt az életet, amit Jézus élt, mi éltük volna, azokat a cselekedeteket mi hajtottuk volna végre, amelyeket ő tett, és nekünk adja azt, ami Jézust illeti meg, a királyi széket. Oltalmat az ellenségtől. A 91. Zsoltár 4. verse így hangzik. Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél az ő hűsége. Szükségünk van erre az oltalomra? Azt olvassuk a Bibliában, hogy az ellenség, akiről azt mondtuk, hogy ő nem becsületes módszerekkel harcol, ő mint ordító oroszlán jár szerte, keresi, hogy kit nyeljen el. Van egy ellenségünk, az ordító oroszlán, és Isten azt mondja, hogy a tollaival betakar, szárnyalat oltalmunk lesz, pajzs és páncél az ő hűsége. Kell-e félnünk ettől az ellenségtől? Sok emberrel beszélgettem, akikben még ott van ez a félelem, az ellenségtől való félelem. De Isten azt mondja, hogy szövetséget kötsz velem, akkor én pajzs és páncél leszek a te számodra. Ordíthat az oroszlán, tehet bármit, lehet akármilyen dühös, nem, Istennek a hatalmas oltalmában lehetünk. Aztán azért is szükségünk van az oltalomra, mert az ellenség nem mindig úgy jön, mint ordító oroszlán, hanem azt mondja a Biblia, hogy néha világosság angyalaként is jön. Azért, hogy még hatékonyabb legyen az ő csábítása. Az ő ajánlatait szépen becsomagolja, hogy elkápráztasson bennünket. Jólétet, karriert, gazdagságot, szórakozást, boldogságot ígér, és pontosan az ellenkezőjét adja. Tönkreteszi a családokat, tönkreteszi a közösségeket, az ember egészségét, mindent elvesz az embertől, ami jó. Az emberek nagy része mégis őt választja. Tehát láttuk azt, hogy mit ajánl Isten, mit ajánl az ellenség, és azt is látjuk, hogy mit tud ebből teljesíteni, és mégis az emberek azt választják, amit az ellenség ajánl. Vajon nem logikátlan ez? Isten erőt ad az engedelmességhez. Nagyon sokan, amikor emberek arról gondolkodnak, hogy szövetségre kellene lépni Istennel, azt mondják, hogy én olyan gyenge vagyok, én nem tudok megfelelni azoknak a követelményeknek, ami ebben a szövetségben felléphet. Vajon kell ettől félnünk, amikor szövetséges társai leszünk Istennek? Azt olvassuk a Filippi beliekhez írott levélben, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Mindenre van erőm, még az engedelmességre is. A Krisztusnak való engedelmes élet nem teher, hanem boldogság. Azt olvassuk a Zsoltárokban, a Zsoltáros így kiáll fel. Abban telik kedvem, Istenem, hogy a te akaratodat teljesítsem, és a te törvényed az én szívemben van. Abban telik az én kedvem. Az engedelmességről hallottunk, és arról, hogy engedelmeskednünk el Istennek. De lehet, hogy felmerült bennünk egy olyan gondolat, hogy vajon elég erősek vagyunk ahhoz, hogy engedelmeskedjünk. Isten erőt ígér számunkra az engedelmességre. Hogy beszélgettem itt emberekkel, elmondtam egy történetet, hogy hogy működik ez, amikor tiszta szívünkből, lelkünkből engedelmeskedünk. Hallottam egy történetet egy katona tisztről, aki megnősült. És otthon is olyan katonás rendet akar tartani, mint bent a laktanyában. Minden nap készítette listát a feleségének, hogy mit kell elvégezni. 5:30 ébresztő, aztán begyújtasz a kányhába, elkészül a reggelit, takarítasz, elmész a boltba, és az egész napi teendők egy ilyen listán fel voltak sorolva. És ez a feleség, hát nagyon-nagyon nehéz volt az élet a lista miatt, mert este jött a strigulázás, hogy mi lett elvégezve és mi nem. És aztán az úr megkönnyörült ezen az asszonyon, és hát ez a férfi egy idő után meghalt. A feleség egy néhány év után újra férhez ment. És pontosan ellenkezője volt az új férje az előzőnek. Nagyon kedves, nagyon aranyos, nagyon szeretetteljes volt. És egyszer, amikor ez a feleség a padláson takarított, megtalálta az előző férjnek az egyik listáját. És úgy megborzadt, amikor látta a listát. És kezdte olvasni. 5:30 ébresztő. De utána kezdett, hogy kijózanodni. Szóval most is 5:30 ébredek. Begyújtasz a kányhába. Most is begyújtok a kányhába. Elkészíted a reggelit? Most is elkészítem a reggelit. Akkor lista miatt, mert a férje ezt kérte, most pedig szeretetből úgy, ahogy észesen vette, mert ugye a Zsoltárosnál olvastuk, hogy abban telik kedvem, hogy teljesítsem a te akaratodat, a te törvényedet, hogy én tetszek Istennek. Nem azért engedelmeskedünk, mert Isten előírja és hozza szabályokat, nem is gondolunk ezekre a szabályokra. Mi szeretjük Istent, és ezért engedelmeskedünk Istennek. Ezt adja Isten, és mit kér cserébe? Mit kér cserébe az Isten? Adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én útaimat megőrizzék. És még egy másik szakasz. Most pedig Izrael, mit kíván tőled Istened, az Úr? Csak azt, hogy Istenedet, a te uradat, féljed, és járj mindenben az ő útjain. Szeresd őt, és szolgáld az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből. Tartsd meg az Úr parancsolatait és rendelkezéseit, amelyeket ma parancsolok néked, a te javadra. Talán amíg ezeket olvastuk, úgy tűnik, hogy szinte Isten is ad valami listát a mi számunkra. De Isten a végén azt mondja, hogy ezt a te javadra akarom. És ahogy az előbbi igékből láttuk, Isten erőt ad ahhoz, és úgy, ahogy a Zsoltáros is felkiáltott, hogy abban lelik az én örömem, hogy ezt tegyem. Igényeljük ezt? Szeretnénk azt, amit Isten felkínál? Szeretnénk belső békességet egy zaklatott világban? Szeretnénk útmutatást kapni akkor, amikor tanástalanok vagyunk. Szeretnénk barátságot kapni, igazi barátot találni az életben. Szeretnénk egy igazi családot. Szeretnénk egy olyan édesapát, aki mindig gondoskodik rólunk. Szeretnénk azt az örökséget, amit Isten felkínál a mi számunkra. Szeretnénk-e egy ünnepi partit, hogy Isten szervezen egy ünnepi partit számunkra a mennyben, amit csak számunkra készít el Isten. Szeretnénk azt az országot, amit Isten nekünk készít. Szeretnénk-e bűnbocsánatot és oltalmat az ellenségtől. Ezt kínálja fel Isten a mi számunkra, és azt mondja, hogy fiam, te pedig adjad nekem a te szívedet. Szeretném, hogyha mi is elgondolkodnánk ezen. Vajon azt mondjuk Istennek, hogy Uram, amit te itt kínáltál ezekben a pontokban, én nem kérem. Én inkább azt kérem, amit az ellenség felajánl az én számomra. Ezt tesszük? Szeretném, hogyha valamilyen módon kifejeznénk azt, hogy mi Istennek az ajánlatát fogadjuk el. Mert látjuk, hogy ezek az ajánlatok jó. Isten áldjon meg bennünket, hogy bölcsek legyünk, hogy erősek legyünk, hogy a jót tudjuk választani. Ezért szükségünk van a kitartó imádságra, hogy folyamatosan imádkozzunk azért, hogy a mi jó döntéseinkben ki is tudjunk tartani.

Ha valaki úgy érzi, hogy bizonytalan ebben, akkor csukja be szemét és kérje Istentől a segítséget ehhez a döntéshez. Nem szeretünk elhamarkodott döntéseket meghozni, és nem is szabad elhamarkodott döntéseket meghozni, de nem is szabad halogatni a jó döntéseket.

75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal. Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás. Hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagasztalom.

29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős. Az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békességben.

85. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol éránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-e haragod? Avagy nem elevenítesz-e meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzon a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek.

96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségét.

0: Igen, morzsa.
1: Hála mindenható Istennek, drága testvérem, hogy ma este újból együtt vagyunk, és tovább tanulmányozhatjuk Jézus Krisztus példázatait. Jézus Krisztus példázatai közül ma este az üres ház példázatát szeretném tanulmányozni veletek. Amint látjuk, Máté evangélium a 12. rész 43-44-45. Verse, mindössze három vers a témakör, és mégis hatalmas dolgokkal fogunk találkozni. Az üres ház példázatát először elolvassuk a Bibliából, és utána Isten segítségével részeire fogjuk bontani. Először beszélgessük meg azt, hogy hol mondta el Jézus Krisztus az üres ház példázatát. Három kérdést rendszerint megbeszéltünk, ha a példázatok helyszíne és a hallgatósága változott, és itt ezt a példázatot Jézus Krisztus más közegekben mondta el, mint amit a korábban tanult példázatok esetében volt. Hol mondta el Jézus Krisztus az üres házról szóló példázatot? Elemezzük végig. Mikor pedig a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélkül való helyeken jár, nyugalmat keres és nem talál. Akkor ezt mondja, visszatérek az én házamba, ahonnan kijöttem, és odamenvén üresen, kisöpörve és fölékesítve találja azt. Akkor elmegy és vesz maga mellé más 7 lelket, gonoszabbakat ő magánál, és bemenvén ott lakoznak, és ennek az embernek utolsó állapota gonoszabb lesz az elsőnél. Így lesz ezzel a gonosz nemzetséggel is. Jézus Krisztusnak ezt a rövid példázatát szeretném először is röviden átbeszélni. Miről is van gyakorlatilag szó? Miről beszél Jézus Krisztus? Mit jelképez a ház? A ház az embert jelképezi. És azt mondja, hogy kimegy a tisztátalan lélek ebből az emberből, mert itt szépen azonosítja, mikor pedig a tisztátalan lélek kimegy az emberből, azt látjuk, hogy nyugtalan lesz, és vissza akar mindenféleképpen jönni, és azt mondja, hogy visszatérek az én házamba, ahonnan kijöttem. És amikor oda ment, sok időt fogunk tölteni ennél a három szónál. Üresen, kisöpörve és fölékesítve találja. Részletesen foglalkozunk azzal, hogy üresen, mit jelent az, hogy kisöpörve, és mit jelent az, hogy fölékesítve. És amikor látja ezt a három dolgot, lehet, hogy van, aki úgy gondolja, hogy egyik pozitív, a másik negatív, majd látni fogjuk, mert ezt fogjuk tanulmányozni lényegében, és amikor látja ezt a három dolgot, hogy a ház, az ember üres, az ember lelkivilága ki van söpörve, és az ember lelkivilága fel van ékesítve, a három közül melyik ébreszti fel benne a vágyat, hogy elmenjen, és keressen még 7 gonoszabb lelket, és bejöjjön, és újból hatalmába kerítse ezt az embert, és akkor Jézus Krisztus elmondja, hogy ennek az embernek utolsó állapota gonoszabb, vagyis rosszabb lesz az elsőnél, mint amilyen volt, így lesz ezzel a gonosz nemzetséggel is. Lényegében ezt fogjuk Isten segítségével tanulmányozni. Abban a példázatból, amik szemünk előtt tartjuk Jézus Krisztus kijelentését, azt látjuk, hogy mindannyiunk szívében vagy Isten lakik, vagy a sátán. Egy szívben, egy emberben, egy időben nem lakozhat mind a kettő. Vagy az egyik, vagy a másik. Így éljek ezzel a jelképes kifejezéssel, hogy egy szívben nem tud lakozni a jó is, meg a rossz is. Vagy a jó, vagy a rossz lakozik bennünk is. Ezért szeretnék hozni egy ide vonatkozó gondolatmenetet apostolok történetéből, Sokan igyekeznek a keresztényi erények lépcsőzetén felfelé haladni. Amint azonban kissé feljebb jutnak, emberi erőkbe kezdenek bizakodni, és csak hamar szem elől tévesztik Jézust, hitük kezdőjét és bevégzőjét. Ennek következménye az eddigi erények elvesztése. Kedves testvéreim, mi mindannyian ennek a veszélynek, amit most elolvastam, ki vagyunk téve kivétel nélkül. Amikor az ember bizonyos dolgokat legyőz, és kezdi a saját jellemét, saját életét összehasonlítani a másik ember életével, akkor mindig én vagyok a jobb. Ez emberi törvényszerűség. Ezért azt tudom ma este tanácsként hozni, hogy soha magunkat ne hasonlítsuk össze egy másik ember jellemével. Mert ha ezt tesszük, akkor az ember önzésének következtében mindig én vagyok a jobb. A másik jó tanács ezzel kapcsolatban pedig az, hogy soha ember emberrel ne hasonlítsa össze magát. Mindig Jézus Krisztussal és Jézus Krisztus jellemével hasonlítsuk össze, és hogyha Jézus jellemével hasonlítsuk össze a mi jellemünket, akkor kettőnk közül ki lesz a jobb? Jézus. És akkor látjuk, hogy mi nincs rendben a mi jellemünkben, és látjuk azt, hogy mit kell helyrehoznunk, mit kell legyőznünk, hogyan kell vívnunk a csatát, hogy valójában célba érjünk. Másik dolog, amit szeretnék még hangsúlyozni, a keresztényi életben nincs évi szabadság. Hozok egy nagyon egyszerű példát. Vegyünk egy deszkát, és srégen elhelyezzük, és azon a deszkán veszek egy labdát, és azon a deszkán felgurítom a labdát. Meddig áll meg egy holdponton az a labda? Nagyon jó, semeddig. Ez gyönyörű példa arra, hogy megtanítson bennünket a lelki növekedésben. Nincsen holdpont. A keresztény ember vagy növekszik, vagy hanyatlik. Nem mondhatom azt, hogy most 2-3 napig nekem nem lesz küzdelmem, és kipihenem magamat, és majd folytatom tovább. A keresztény élet az, ahogy már megfogalmaztuk, minden nap 24 óráig tart, és minden héten 7 napig tart. Nincs évi szabadság, nincs hétvégi pihenő. Nem mondhatom azt, hogy most egy kicsit félreteszem a Krisztus követését. A keresztény ember vagy keresztény, és növekszik, vagy fokozatosan megszűnik keresztény lenni, és hanyatlik. Ahogy itt olvastuk, emberi eszközökbe kell bízni. És Jézus Krisztus ebben a példázatban ezt domborítja ki, hogy ez a bizonyos ember, aki megszabadult Sátán fennhatósága alól, úgy gondolta, hogy elég az, hogy megszabadult Sátán fennhatósága alól. Ez valóságban valótlan dolog. Kedves testvéreim, ahogy a címben is itt látjuk magunk előtt, hogy bennünk, a mi lelkünkben vagy Krisztus lakik, vagy Sátán lakik. Köztes állapot nincs. És hogyha mi kezdünk magunkba bízni, akkor ahogy itt olvastuk, csak hamar elveszítjük Jézust, hitünk kezdőjét és bevégzőjét. Soha ne bízzunk magunkba. Bízzunk mindig Istenbe, akkor győzni fogunk. Van egy történet, amit szeretnék nektek ma este elmondani. Nagyon régen olvastam egy folyóiratban, az volt a címe, hogy a kövér és a sovány ördög. Két ördögfi találkozik. Egyik kövér, a másik sovány. És azt kérdezi a kövér ördög a sovány ördögtől, komám, hát te miért vagy olyan sovány? Nézd én, hogy milyen kövér vagyok. És a sovány ördög azt mondja, tudod, ahová a felség állított engem, ahhoz a családhoz, ahol én kell, hogy végezzem a rosszat. A család minden tagja milyen istenfélő. és akármit csinálok, össze-ó próbálom ugrasztani a férjet, a feleséget, vagy a szülőket a gyerekekkel, vagy a gyerekeket a szülőkkel, nem sikerül. Korog a gyomrom, éhes vagyok, nincs mit ennem. Azt mondja a kövér ördögfi, na komám, cseréljünk. Elmegyek én oda, ahová téged állított az ördögfelség. Te pedig gyere ide, és meg fogod látni, ahol én eddig szolgáltam, olyan gyorsan meg fogsz ízni, mert annyi ennivalód lesz, amennyit akarsz. Cseréltek. Egyik nap elmúlik, szeretet uralkodik a családban. Kezd éhes lenni a kövér ördögfi. Azon töri a fejét, hogy hogy veszítse össze a férjet a feleséggel. Ebédhez készülődik a család. A feleség viszi a levest a tálba, és az ördög meglöki a könyökét, és egy kis része levesnek kilöttyent a földre. Azt mondja a feleség, hát elnézést kérek, drágám, úgy látszik az ördög ki akar kezdeni velem. Nem baj, egye meg azt, ami a földre hullott az ördög. Nem sikerült. Akkor ott volt a leves az asztalon, imádkozik az egész család. És a családfő először szed magának, utána a gyerekeknek, feleség, stb. És amint a férj enni akarja a levest, az ördög beleereszt egy pókot a tányérjába. Drágám, hozzá már egy kis csészét, úgy látszik, hogy az ördög velem is ki akar kezdeni, hadd adjam neki oda ezt a pókot is, hagyj egye meg. Nem sikerült. És a kövér ördögfi lesoványodott. Kedves testvéreim, nem tudom, hogy nálunk az ördögfi, akit az ördög te melléd állított, vagy a te családodba, sovány vagy kövér. Mennyi ennivalót szoktunk adni neki, vagy korog a gyomra az éhségtől. Másik elvet szeretném hozni. Sokan voltak Krisztus idejében, ahogyan ma is, akiken Sátán hatalma egy időre megtört. Isten kegyelme által megszabadultak az embereket uralmat alatt tartó gonosz lelkektől. A példázatbeli embernél is ugyanez az eset. Ebből az emberből kiköltözött a Sátán? Hogyan olvastuk? Elhagyja a gonosz lélek egy időre. Jézus Krisztus megszabadította az embert Sátán fennhatósága alól. Most kedves testvéreim, ezt a példázatot és ennek a példázatnak ezt a részét szeretném gyakorlatba átültetni. Figyeljük meg a mi esti imánkat. Sok mindenért szoktunk imádkozni, de úgy gondolom, hogy minden este imádkozzunk azért, hogy Istenem, bocsáss meg a mi bűneinket. De hogy megy a következő nap? Nem történik sokszor úgy, hogy visszaesünk? Nem adjunk le a küzdelemről, ha úgy érezzük, hogy visszaesünk. Azonban az, amit szeretnék ma este különösen kidomborítani, drága testvéreim, nem elegendő Istentől bocsánatot kérni és bocsánatot kapni a mi bűneinkre. Ne csak bűnbocsánatért imádkozzunk. Imádkozzunk erőért, hogy győzelemes életet éljünk. Imádkozzunk azért, hogy Istenem adj erőt, hogy ellenálljak Sátán kísértésének. De ezt, hogy mi ellenálljunk Sátán kísértésének, csak Isten segítségével vagyunk képesek, és sehogy másként. Ezért nem elég az, hogyha Sátán hatalma egy időre felettünk megtörik. Nekünk növekednünk kell. Naponta jellemünk hasonló kell, hogy legyen Jézus Krisztus jelleméhez. Mert figyeljük meg, nem csak velünk történik az, hogy egy időre hagy el a Sátán, hanem Jézus Krisztussal is ugyanez volt. Emlékeztek azt, hogy Jézus Krisztus 40 napig böjtölt. A keressége után. Sátán megkísértette. Azonban Jézust a Sátán nem csak a pusztai böjt alatt kísértette meg, 40 napon át. Szeretném elolvasni ezt a csodálatos bibliai ígét, figyelemre méltó Lukács evangélium a 4. rész 13. verse, és elvégezvén minden kísértés az ördög eltávozik tőle egy időre. Jézus Krisztust földi élete alatt nem csak a 40 napi bőjt alatt kísértette a sátán. Akkor is kísértette 40 napig, nem csak a 40. napon, utána elhagyta, de mennyi időre? Egy időre. Kísértette 3,5 éves szolgálata alatt a keresztségtől a golgotai haláláig többször a sátán, Jézust. Igen. Sőt, az utolsó nagy csatában, Gecsemáné kertjében is ott volt sátán, és mindent elkövetett. Ebből azt értjük meg, kedves testvéreim, hogy nincs olyan lelki állapot, hogy én már győztem. Engemet a sátán többet nem kísérthet. Én már Krisztus oltalma alatt vagyok. Ahogy Jézus Krisztust is kísértette, születésétől kezdve egészen addig, amíg pénteken a kereszt halálával Jézus le nem győzte a sátánt, tehát mintegy 33 éven keresztül léptennyomon kísértette a sátán Jézust, csak egy momentumot hozok keresztküzdelméből. Mit gondoltok, kísértés volt-e Jézus Krisztus számára az, amikor Jézus Krisztus fel van feszítve a keresztre, a sátán azt mondatja az emberekkel, hogy jöjj le a keresztről, és majd akkor hiszünk neked. Kísértés volt-e ez Jézus Krisztus számára? Miért volt kísértés? Azért, mert ő lejöhetett volna a keresztről. Mert ő Isten ember volt. Számunkra, ha mi oda volnánk szegezve a keresztre, és azt mondanák az emberek, hogy Faragó vagy Illés vagy Mária vagy Ilona vagy Irénke vagy bárki, jöjj le a keresztről, le tudnál jönni? Ez számunkra nem kísértés. Látjuk, hogy még közvetlen halála előtt is sátán kísértette Jézus Krisztust. Sokan szeretik Jézust. Hisznek benne, olvassák a Szentírást, de itt megállnak. Kedves testvéreim, több mint fél évszázada lelkész vagyok. Rengeteg emberrel tanultam közösen együtt a Bibliát. Minden ember ki van téve ennek, amit most elmondtam. Szeretjük Jézust? Ó, igen. Hiszünk benne? Ó, igen. Olvassuk a Bibliát? Igen. És ez számomra elég. Bejutunk-e a mennybe akkor, ha szeretjük Jézust, hiszünk benne, és olvassuk a Bibliát, de nem éljük azokat az igazságokat, ami a Szentírásban van. Bejutunk? Nem. Akkor mi kell, hogy legyen a cél? Az, hogy hiszek az Istenben, hiszek Jézusben, ez áldott dolog. Az, hogy szeretem őt, ez is áldott dolog. Az, hogy olvasom a Bibliát, az is áldott dolog. Annélkül nem juthatunk el oda, hogy gyakoroljuk az Isten jelveket. Te kedves testvérem, miért szeretjük Jézust, miért hiszünk benne, miért olvassuk a Bibliát? Azért, hogy úgy is élünk, nem? És a sátán itt akar bennünket megfogni. Elégedjél meg azzal, te hiszel Istenben, te szereted az Istent, te olvasod a Bibliát, te jó ember vagy, kedves testvéreim. Senki sem jut be a mennybe azért, mert jó ember. Ahhoz, hogy Isten országának örökösei legyünk, a jellemünk hasonló kell, hogy legyen Jézus jelleméhez. És erre törekedjünk. Ez legyen az élet célunk. Amikor ezt a néhány nagyon fontos dolgot megbeszéltük, térjünk vissza a példázathoz és tárgyaljuk. Az első, amikor visszatért a gonosz lélek az emberhez, akiből kiment, az első megállapítás az, hogy a ház, az ember üres. Felteszem a kérdést. Vajon amikor a sátán látja azt, hogy a te és az én lelkem üres, ez felébreszti-e benne a vágyat, hogy visszajön még 7 gonoszabb lélekkel? Vagy nem? Igen. Ki hiányzik ebből a házból? Jézus. És azért is írtam oda mindjárt, hogy ez a laodíciai bűn, vagy laodícia bűne. A hét keresztény korszakban az utolsó korszak, amelyben mi élünk Jézus második eljövetele előtt, ez laodíciai korszaknak nevezi a Szentírás. Figyeljük meg a laodíciai gyülekezethez, a laodícia korhoz, milyen üzenettel, milyen kijelentéssel fordul, azt jelenti hozzánk. Mi a mi problémánk az utolsó időben Jézus Krisztus második eljövetele előtt, tehát Jelenések könyve 3 rész 20. verse ezt mondja, tehát Jelenések 3:20. Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ezt mondja Jézus. Kinek? Neked és nekem, a Laodícia korban élő embereknek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. A laodíciai korban hol van Jézus? Kívül, vagy a szívünkben? Kívül, vagy a szívünkben? Kívül. Miért van kívül? Azért, mert az laodíciai gyülekezet te bemutatott korban az ajtón kívül nincs kilincs, csak fogantyú. Csak belül van kilincs. És ezzel is azt mutatja Isten, hogy szabad akaratunkat tiszteletbe tartja. Kedves testvéreim, tegyük fel ma este magunknak a kérdést. Hol van, ami engemet illet Jézus? Kívül vagy belül? És most döntsük el, hogy kinyissuk neki az ajtót. Az én lelki házam, a te lelki házad üres, vagy Krisztus lakozik benne? A laodíciai korra az jellemző, hogy az emberek lelki háza üres. És a sátán, amikor látja, hogy egy ember lelki háza üres, felébreszti a vágyat a sátánba, hogy elmenjen még hét gonosz lélekét, és bejöjjön, és hatalmába kerítse. És végsősorban ez fog kiteljesedni. Még egy dolog, amit ebben az igében találjuk, ha valaki meghallja az én szómat, megnyitja az ajtót. Szeretném megkérdezni, megnyitottad-e már a szíved ajtaját Jézus előtt? Add meg magadnak most a választ. És figyeljük meg, ti, akik kortársaim vagytok, emlékezzetek vissza gyerekkorunkban, figyeljük meg azzal a tudattal, amit majd elmondok, még egyszer olvasok. Jézus azt mondja, bemegyek ahhoz, és vele reggelizek, vele ebédelek, vagy vele vacsorálok. Vacsorálni. És ő én velem. Testvéreim, miért mondja Jézus ezt így, ahogy mondja? Miért nem mondja, hogy vele akarok reggelizni? Miért nem mondja, hogy vele akarok ebédelni? Miért mondja, hogy vele akarok vacsorázni? Emlékeztek, amikor este fel jött valaki télvíz idején, valamilyen rokon, gyalog, télen, hóban, akkor mit tudtuk, hogy az a rokon mit fog tenni? Ott marad. És ebből jött az a mondás, hogy az esteli vendég maradandó szokott lenni. Akkor miért akar Jézus Krisztus velünk vacsorázni? Ott maradjon. Testvéreim, mivel ma egy modern korban élünk, még ezt is szeretném megfogalmazni. Ami a lakót illeti, van főbérlő és van albérlő. Az albérlő meddig lakhat a lakásban? Ameddig a fölbérlő engedi. Na most Jézus Krisztus albérlő a te lelki világodban, vagy főbérlő? Úgy van minden, ahogy ő akarja, vagy úgy van minden, ahogy én akarom, vagy te? Ezekkel a problémákkal kell, kedves testvéreim, megküzdeni. A bűn és a közömbösség tollaszolja el sok ember lelki világa előtt az ajtót, és ezért nem tudja Jézus Krisztus megnyitni. Még egy gondolatkörrel szeretnék foglalkozni Jézus Élete című könyv 267. oldalán. Nem szükségszerű, hogy szabad akaratból a sötétség országának szolgálatában álljunk, uralma alá kerüljünk. Ez nem törvényszerűség. Tőlünk függ az, hogy ki uralja a mi lelki világunkat. Egyeztek ezzel? Mi döntjük el, Krisztus lakozik a szívünkben, vagy pedig a sátán. De ha üres, akkor biztos, hogy sátán fog beköltözni. Ha Krisztus lakozik benne, akkor pedig sátán biztos nem fog beköltözni. Nem tudom, említettem-e nektek, egy 11-12 éves kislányt megkérdeztek, hogy ugye te hogy tudsz ellenállni sátán kísértésének? És tudjátok, hogy a gyerekek milyenek? Nagyon egyszerű dolgokkal foglalkoznak, és azt mondta a kislány, én nagyon egyszerűen ellen tudok állni. És kérdezték, hogy hogy? Azt mondja, amikor valaki kopogtat a szívem ajtaján, akkor nem én megyek megnyitni az ajtót, hanem a szívembe lakozó Jézust kérem meg. Jézusom, nézd már meg, ki az, aki olyan kegyetlenül dörömböl a szívem ajtaján. És Jézus kinyitja a szívem ajtaját, és kívülről a sátán van. És amikor a sátán látja azt, hogy Jézus a szívemben van, akkor azt mondja, bocsánat, nem jó helyen járok, és gyorsan tovahoson. Van ebben a gyermek gondolkodásban hatalmas tanítás? Van. Akkor mindegy az, hogy szívünkben lakozik Jézus, vagy nem lakozik Jézus a szívünkben? Mindegy. Ha győzni akarunk, akkor szívünkbe. Olvasom tovább az idézetet, csak éppen el kell mulasztanunk a szövetségkötést a világosság országával. Csak ne kössünk szövetséget Istennel, és már is célba értünk. Tovább, lemondhatunk számos szokásunkról egy időre. Elhagyhatjuk sátán társaságát, de ha nincs élő kapcsolatunk Istennel, ha nem vetjük alá magunkat neki percről percre vereséget szenved. Elég egyszer alávetnünk magunkat minden reggel, és akkor többe vége a küzdelemnek? Nem is, figyeljük meg a haszócska használatát, de ha nincs élő kapcsolatunk Istennel, ha nem vetjük alá magunkat neki percről percre vereséget szenvedünk. Gyógyír, nem elég, ha üres az edény, vagy a lelki ház, Krisztus kegyelmével kell megtöltődnie. A másik szó, kulcs szó a példázatban kisöpörve. Mit jelent az, hogy kisöpörve? Minden nap bocsánatot kérünk Istentől. Ha megvarjuk bűneinket, mondja János első levelében, az első rész 9. versében, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Kedves testvéreim, Jézus Krisztus csak meg akarja bocsátani bűneinket, vagy meg akar bennünket tisztítani minden bűnünktől. Mit mond a szöveg? Csak az egyik van benne? Nem csak megbocsátani akarja bűneinket, hanem meg is akar bennünket tisztítani minden hamisságtól, és ha szeretnék hozni Nietzsétől, a híres filozófustól egy mondást, Nietzsche nem hitt Istenbe, sőt, eléggé Isten ellen tanított és beszélt, és ebből a tanításából hozok egy nagyon különleges mondatot. A megbocsátás Isten mestersége. Hát ez nem Isten mestersége. Nem mesterség a megbocsátás. Ha kérünk tőle bocsánatot, ő kész megbocsátani. De a Bibliában azt találjuk, aki megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer. A keresztény élet nem a rossztól való megfékezésből, hanem Isten akaratának tudatos cselekvéséből áll. Ne csak azért imádkozzuk, hogy Istenem, ne cselekedjem a rosszat. Istenem, cselekedjem a jót. Mert ha jót cselekszem, akkor nem fogom a rosszat cselekedni. Mert a kettő nem megy együtt. Ha tovább figyeljük, Pál a damaszkusi úton mit kérdezett Jézustól? Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Nem csak elméleti tudásra van szükségünk. Nem elegendő az örök életre elméletből tudni a bibliai igazságokat. Azokat cselekednünk kell. Győzelemhez nem elég a rossznak a gyűlölése, hanem a jónak a cselekvése szeretetből. És azért írtam ki azt, hogy a jónak a cselekvése szeretetből, nem szokásból. Mert Jézus Krisztus azt mondja, János evangéliuma 14. rész 15. versében, ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Mi van előbb? A parancsolatok megtartása, vagy az engedelmesség, vagy a szeretet. Ha engem szerettek. Először a szeretet, és itt agapéről van szó, isteni szeretettel. Ha mi isteni szeretettel éljük életünket, akkor megtartjuk törvényeit. De ne azért tartsuk meg az Isten 10 parancsolatát, mert megbüntet az Istent, vagyis Isten, vagyis félelemből. Szeretetből tartsuk meg. És kedves testvéreim, nagy részetek háziasszony. Van-e a háziasszony munkában olyan, amit nem nagyon szerettek? Általában találtatik itt-ott, nem sok. De van-e olyan munka a háziasszonyok munkájában, amit nagyon szerettek? Melyiket könnyebb tenni? Melyiket csináljátok meg gyorsabban? Amit szerettek, vagy amit kevésbé szerettek? Amit szeretünk. Tehát testvéreim, ha szeretjük az Istent, akkor semmi nem nehéz, hogy megtegyük az életben. Ha pedig nem szeretjük az Istent, akkor az engedelmesség kolonc, értető ez a szó, ismerős ez a szó, hogy kolonc. Akkor másikat mondok, nyűg. Tudjátok, hogy mi a nyűg? Benyűgözik a tehénnek vagy a lónak a lábát, hogy ne tudjon elmenni. Csak kis apró léptekkel, mind a rabokat, amikor szintén a lábuk meg van látszolva. Ismétlem, ha szeretem az Istent, akkor nem nehéz neki engedelmeskedni. Sőt, Pál apostol azt mondja, hogy semmi sem nehéz, ha szeretjük az Istent. Ha pedig a szeretet hiányzik, akkor minden teher. Van egy csodálatos ige. Ámos próféta könyvében, az 5 rész 15. versében. Figyeljük meg ezt az egymás után való felsorolást. Gyűlöljétek a gonoszt, és szeressétek a jót. Állítsátok vissza a kapuba az igazságot, talán megkegyelmez az Úr a seregetnek Istene József maradékának. Mi van az első helyen az igében? Szabad gyűlölni? Figyeljék meg! Szabad? Gyűlöljétek, de mit?
0: Gonosz.
1: De nem az embert. Gyűlöljük meg magunkba a bűnt. Ez szabad? Ez a győzelem útja. Mert testvéreim, én sokat elgondolkodom saját küzdelmemben, miért tudunk egyes rossz szokásainktól olyan nehezen megszabadulni. Tudjátok, erre a kérdésre mi a válasz? Egyik válasz az, hogy megszoktuk. Ha tesszük azóta, ahány évesek vagyunk, 30, 40, 50, 60, 70 éve, megszoktuk a rosszat. Megszoktuk a bűnt. A másik, ezért ne kövezzetek engemet meg, amit most mondok. Szeretjük. A bűnt szeretjük. És Isten az ígében azt mondja, hogy a bűnt, a bennünk levő bűnt először gyűlöljük meg. És ha meggyűlöljük a bennünk levő bűnt, rossz szokásokat, akkor könnyen megszabadulunk tőle. Mert szeretünk-e olyan emberrel találkozni, aki bennünket gyűlöl? Beszeg nem. És könnyen megszabadulunk a bűneinktől. Tehát azt mondja, hogy gyűlöljétek a gonoszt, gyűlöljétek a saját jellemhibáitokat, bűneiteket. De ugyanakkor mit szeressetek?
0: A jót.
1: A jót. Mennyire szeretjük a jót? És most itt élek Jézus szavaival, Jézus Krisztus egyik alkalom azt mondta, senki sem jó, csak egy, az Isten. Mennyire szeretjük az Istent? Az látszik az életünkben. Nem a mi szavainkban, a mi életünkben. És akkor, hogyha ez megtörténik, hogy meggyűlöljük a rosszat benne, és szeretjük a jót, állítsátok vissza a kapuba az igazságot. Emlékszetek, az előbb volt egy mondat felírva, miért nem tudja egyes ember megnyitni a szíve ajtaját Jézus előtt, még akkor is, hogyha hallja a kopogtatást? Mivel van az szív ajtaja eltorlaszulva? Bűneinkkel. De itt azt mondja, hogy állítsátok vissza a kapuba az igazságot. És az igazság vissza lesz állítva a kapuba, akkor meg tudjuk nyitni Jézus előtt a szívünk ajtaját? Igen, és akkor jön

itt van felékesítve. Mit tudtok, hogy a felékesített ház ott már nem üres, olyan felébresztette a sátánba a vágyat, hogy visszajöjjön. Fel van ékesítve. Lehet, hogy különböző véleményen vagyunk. Azonban először beszéljünk meg egy dolgot. Tehetünk-e jót saját erőnkből? Tudom, hogy nagyon borotvengén vezetem a gondolatot. Tehetünk-e jót saját erőnkből? Vagy csak Isten segítségével? Isten segítségével. Kedves testvéreim, tehetünk formálisan jót, de nem szívből, saját erőnkből. Mert az egyenlő a rossz tettel. Tudjátok, hogy ezt hol mondja el Jézus Krisztus? Elmond egy példázatot szintén Lukács evangélium a 18. részében, hogy két ember ment fel imádkozni a templomba, a farizeus és a vámszedő. És a farizeus így imádkozik: én böjtölök kétszer egy héten, dézsmát adok mindenből, és nem olyan vagyok, mint ez a vámszedő. Kivel hasonlítja össze magát? Másik emberrel. Ez, amit mondtunk mindjárt bevezetőben, hogy soha ne tegyük ezt. Hadd kérdezem, böjtölök kétszer egy héten, ez jó tett? Igen? Igen. Szívből tette, vagy színből? Csak színből. Jót tett saját erőből. Jézus ezt nem fogadja el. A felékesített ház az önigazult embert ábrázolja. Én jobb vagyok, mint te. Felkelti-e a sátánban a vágyat, hogy beköltözzön az olyan emberben, aki a másikat lenézi? Hogy szoktuk mi ezt gyakorolni? Ott van a Bibliának az a csodálatos tanácsa, vagyis Isten tanácsa a Bibliában, egymást különnek tartván ti magatoknál. Valósul ez a mi életünkben? Így éljük életünket? Másikat különnek tartjuk, vagy lenézzük? A felékesített ház az önigazú embert ábrázolja. Krisztus kiűzi a sátánt, de azután a sátán visszatér remélve, hogy újra ott lakhat. Csak az önigazultság lakik benne, ezzel van felékesítve. Látjátok, mit ír tovább? Átok az önigazultság. Emberi ékesség, melyet a sátán a maga dicséretére használ. Hadd kérdezzem, a farizeus, aki felment a templomba imádkozni, önigazult volt, vagy nem? Önigazult volt. Böjtölök kétszer egy héten, dézsmát adok mindenből. És nem vagyok olyan, mint ez a másik ember, aki eljött imádkozni. Meg tudta-e hallgatni Isten a farizeus imáját, amelyet elmondott a templomba? Igen vagy nem? Persze nem. Pedig imádkozott? Vallásos ember volt? Így vannak a dolgok. Akik öndicsérettel, válluk veregetésével ékesítik lelküket, azok hét gonoszabb léleknek készítenek utat. Én, meg megint én, meg harmadszor is én, de te mit akarsz? Érezzük? Jézus Krisztus nem csak mondta, hogy aki nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok. Ki volt az, aki vállalta a láb megmosását az úrvacsora előtt, a felházban legmegvetettebb szolgaszerepét? Ki végezte el? Jézus. Jézus nem csak mondta, hogy aki nagy akar lenni közöttetek, legyen a ti szolgátok. Ő ezt megmutatta számunkra. Minden fölékesítettségünk dacára sátán a gonosz angyalok seregével jön be, és foglalja el helyét a lélekben, hogy elősegítse az önállítást. Mi az önhitség? Mi a felékesítettség? Önállítás. Testvéreim, mivel tudunk mi dicsekedni? Milyen dologgal tudunk dicsekedni? Azt mondja az ige, ha valaki dicsekedni akar, azzal dicsekedjen, hogy ismer engem. Ismer engem annyit jelent, hogy hasonlít jelleme az enyémhez. Nem csak Jézus halálát kell elfogadnunk, hanem életét is. Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért. De feltámadt a sírból. Most nekünk csak a halálát kell elfogadnunk, vagy az életét is. Mit jelent elfogadni Jézus életét? Követni az ő életstílusát.

0: követni az ő életmódját. Efézusi levél 4 rész 15. versében ezt találjuk, hanem az igazságot követvén szeretetben, mindenestől fogva nevekedjünk abban, aki a fej a Krisztusban. Én hiszem, kedves testvéreim, hogy ma is mindannyian, akik itt vagyunk, azért jöttünk el, hogy növekedjünk Krisztusban. Növekedjünk a krisztusi szeretetben, a krisztusi jóságban, a krisztusi lelkületben, a krisztusi türelemben, hogy így, amikor eljön Jézus, felismerjen bennünket. Azonban Sátán minden áron vissza akar térni. Péter apostol levelében, a 2. levél 2. rész 20. versében ezt találjuk, mert ha az Úrnak, a megtartó Jézus Krisztusnak megismerése által a világ fejedelmét elkerülték, de ezekben ismét belekeveredve legyőzetnek, az ő utolsó állapotuk gonoszabbá lett az elsőnél. Ez egy borzalmas kijelentés a Bibliában, de igaz. Mit mond? Mi elfogadhatjuk a megváltót. Mi olvashatjuk a Bibliát, mi imádkozhatunk, de hogyha újból, de ha a mi házunk, lelki házunk üres lesz, önhitséggel fel lett ékesítve, akkor ki fog bejönni újból a mi lelki házunkba? Jézus vagy a Sátán? Sátán. Ezt akarja tudtunkra hozni Jézus Krisztus ebben a példázatban, és ezt mondja itt Péter apostol is, amit Jézus Krisztus mond, hogy utolsó állapotuk gonoszabb lett az elsőnél. Kedves testvéreim, van vetés és van aratás, és ez törvényszerűség. Amit vetünk, mást aratunk. Jól mondtam? Tudjátok, hogy a Galata levél 6. rész 7. 8. versében, ha olvassuk a Szentírást, akkor így kezdődik. Isten nem csúfoltatik meg. Mert amit vet az ember, azt fogja learatni. Testvéreim, kell-e határozatot hoznunk, hogy mást fogunk vetni, mint amit eddig vetettünk? Mit szeretnénk aratni? Van-e közöttünk olyan valaki, aki szeretne örök életet aratni? Valaki két kézzel is emeli? Hát én még nem találkoztam emberrel, aki örök halál szeretne aratni. De akkor mit kell vetnünk? Az engedelmességet. Aki a rossz magot vetette, tanultunk erről a példázatról. Ki volt az? Sátán. Azonban rádöbbenhet tetteinek súlyára. Beláthatjuk bűneinket. Ez még nem célra vezető. Megbánhatja bűnét és bocsánatot kaphat Istentől. Isten megbocsátása nem változtatja meg az elvetett mag természetét. Csak egy példát szeretnék hozni. Salamon király életének elején hű volt Istenhez. Később eltért az Istentől. Életének utolsó napjaiban visszatért Istenhez. Eltüntette életéből Isten, Salamon életéből Isten a szófogadatlanság idején elvetett gonosz magokat? Nem. Isten a rossz magot nem semmisíti meg, amit vetettünk, az ott marad. A rossznak a következménye, az bekövetkezik. Izrael Krisztus elutasításával ezt a megbocsátatatlan bűnt követte el. Jézus Krisztus ezért mondja el nekik ezt a példázatot. Hogyan állhatunk ellen Sátán visszatérésének? Egyetlen egy módja van rá, most szeretném ezt Ámos próféta könyvéből, az 5. részből, 14 és 15. verset olvasni. Keressétek a jót, és ne a rosszat. Kedves testvéreim, félek attól, hogy túl nyíltan hasogatom az ígét, de hogy hasogassam másként? Őszinte választ kérek a kérdésemre tőletek. De őszintén, mit látunk meg a másik embernél előbb? A jót, vagy a rosszat? Akkor szívleljük meg Isten tanácsát. Van-e minden emberben jó? Van. Egyszer azt kérdezték egy idős hívő asszonytól, aki mindenkiről jót tudott mondani, hogy tud-e valami jót mondani az ördögről? Azt mondja, igen, nagyon szorgalmas. Igazat mondott? Keressétek mit?
1: Jó.
0: A jót, és ne a rosszat. Legyen ez életelvünk. Akkor életbe maradtok, és veletek lesz az Úr a seregek Istene, amint mondjátok. Mikor lesz velem az Isten, ha keresem a jót, és nem a rosszat? Szeretnénk-e, hogy hátlevő földi életünkben Isten velünk legyen? Akkor mi a feltétele annak? Keressük a másikba a jót, és ne a rosszat. És akkor következik be az, amit már láttunk eddig, gyűlöljétek a rosszat, és szeressétek a jót. Szeretetek érvényt a törvénynek a kapuban, talán megkegyelmez a József maradékának az Úr a seregek Istene. Szeretnénk-e, kedves testvéreim, azt, hogy Isten megkegyelmezzen nekünk? Akkor keressük a jót, gyűlöljük a rosszat. Szeressük a jót, és szeretetek érvényt az Isten törvényének. Hogyan állhatunk ellen Sátán visszatérésének, ha Krisztus követője vagy? Akkor a Bibliában minden neked szól. Ha egy leszel Krisztussal, tiéd a győzelem. Ha buzgóságod lankad, első szeretetet kihűlt, fogadd el újból Krisztus felajánlott szeretetét, és vívd a csatát. Testvéreim, ne adjuk fel a küzdelmet. Pál apostol élete végén azt mondta, a ma nemes harcot megharcoltam. A keresztény élet az nem mímelése az életnek. A keresztény élet az harc. És kívánom, kedves testvéreim, hogy ebben a harcban aktívan vegyünk részt Jézus oldalán. Mert amivel kezdtem, azzal szeretném zárni. Vagy Jézus, vagy Sátán lakozik a szívünkben. Egyezünk ezzel? Sátán és Jézus nem lakoznak egyszerre egy ember szívében sem. Ezt nem mi mondjuk meg, hogy ki lakozik a szívünkben, hanem a másik ember. Mert a mi szavunk, életünk, viselkedésünk bizonyítja, hogy ki lakik a szívünkben. Szavaink és életünk is ugyanezt bizonyítják. És befejezésül, mert nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszék előtt, hogy kiki megjutalmaztassék az szerint, amiket e testben cselekedett. Megint ott van a jót, vagy a rossz gonoszt. Senki nem fogja elkerülni Isten ítélőszékét. Mit teszünk? Álljunk Krisztus oldalára. Tartsuk egymást különnek magunknál. Szeressük Istent. Amilyen mértékben szeretjük Istent, szeretjük fel a barátunkat is. Embertársunkat is. Mert az ítéleten meg lesz vizsgálva minden. De ne azért szeressük az Istent, mert az ítéleten meg kell jelennünk, hanem szeressük Istent azért, hogy Krisztust feláldozta értünk, hogy bennünket az örök pusztulástól megváltson. Adjunk hálát neki engedelmes életünkkel. Ebben segítsen Isten az ő kegyelméből mindannyiunkat. Amen.

14. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útálatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael.

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvúét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamiság.

52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az idumeus Doeg eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te maga bíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Istent fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél, nevedben remélek, mert jóságos vagy a te híveid.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Láthatár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Szeretettel köszöntöm Önöket a Láthatár műsorában. Köszöntöm a nézőket, köszöntöm a hallgatókat, és köszöntöm azokat is, akik a világhálón követnek bennünket. A világ, amelyben élünk, sokszor kiszámíthatatlannak tűnik, vagy nem csak tűnik, hanem annak is látszik, érződik. Ami tegnap még biztos volt, ma már kérdéssé válik. Rendszerek inognak meg, értékek kérdőjeleződnek meg, és egyre többen érzik úgy, hogy nehéz kapaszkodót találni a mindennapi életben. Ezért a mai témánk a következő címet viseli. Amikor a világ megrendül, Isten országa rendíthetetlen. És ez a téma két alapvető kérdést próbál körüljárni. Mit jelent ez a rendíthetetlenség, és hogyan kapcsolódik ehhez az ember a saját életében? Köszöntöm a stúdióban mai vendégemet, Magon Zsolt lelkipásztort, akivel együtt beszélgetünk ebben a témában. Örülök, hogy itt vagy velünk ma újra.
1: Köszönöm a meghívást, és számomra is öröm itt lenni.
0: A beszélgetésünket egy alapvető kérdéssel szeretném indítani. Szerinted miért engedi meg Isten, hogy a világ rendszerei, a világban több dolog meginogjon?
1: Pál apostolnak a zsidókhoz írt levelében található gondolatát szeretném megemlíteni itt bevezetőben, amely a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének a 26. és 27. versében található. Kinek szava akkor megrendítette a földet, most pedig ígéretet tesz mondván, még egyszer megrázom nem csak a földet, hanem az eget is. Az a még egyszer pedig jelenti az álhatatlan dolgoknak, mint teremtményeknek megváltozását, hogy a rendíthetetlen dolgok maradjanak meg. Tudjuk nagyon jól, hogy mindaz, amit a Jóisten megteremtett, az jó és tökéletes volt. Tudjuk azt is, hogy ezt nagyon rövid időn belül a sátáni kísértés, az emberpárnak az engedetlensége gyökerestől megváltoztatta. Elindított egy olyan folyamatot az emberiség történetében, amely újból és újból lázadás lelkületét hozta felszínre. És amikor ebben a lázadó lelkületben az ember hosszabb időt töltött el, és egyre jobban erősítette önmagát, akkor Pál apostol arra hívja fel a figyelmünket, hogy nagyon sokszor a Jóisten kénytelen volt megrázni a földet. Különböző természeti csapások, események, amelyeket a Jóisten megengedett, mert a bűnnek a sodrása annyira megváltoztatta a természetnek a rendjét, hogy ezek mind-mind az életnek a részévé váltak. És a Jóisten mindezt megengedi azért, hogy egyre nyilvánvalóbbá legyen számunkra, hogy az, amit mi itt építünk, mindaz, ami körülvesz bennünket, ez bizonytalan. Ez bármelyik pillanatban megrendül és összeomlik, mint egy kártyavár. És sokkal inkább keressük és próbáljuk meg megérteni, hogy mi az a rendíthetetlen isteni ország, isteni hatalom, isteni rend, ami megmarad minden körülmények között. Hiszen talán mindannyian megtapasztaltuk már ezt az emberi tulajdonságot. Akkor keressük Istent, amikor bajba vagyunk. És amikor a Jóisten ezt látja, akkor egyszerűen kénytelen megengedni, hogy bajba jussunk, és amikor bajba jutunk, és hozzá kiáltunk, akkor az isteni szeretet az, ami már is kinyújtja a kezet, a segítséget azért, hogy megoldást nyújtson számunkra.
0: Ez a gondolatmenet ugyanúgy aktuális a jelenre nézve is, tehát Isten a jelenben is megingathat akármit ezen a földön, igaz?
1: Hát azt látjuk, hogy minden meginog körülöttünk.
0: És amikor meginog valami, a Földön, akkor, vagy amikor megingott a múltban, nem feltétlenül a bibliai múltra gondolok, hanem a közelmúltra, akkor melyek voltak azok a területek, amelyek a legjobban megrendültek?
1: Tehát azok a területek rendültek meg, és leginkább látjuk a visszahatását, ahol nekünk nagyon-nagyon pozitív reményeink voltak. Tehát tényleg abban az álhídben éltünk, különösen itt Európában, hogy hát van Európai Unió, az államok létrehoztak egy ilyen egységet. Ennek az egyik következménye az, hogy nem lesz háború. Igen, tehát mindent ott az Európai Parlamentben politikailag megbeszélnek, és nem lesz háború. És amikor azt látjuk, hogy teljesedik az ige, hogy nemzet támad nemzet ellen, és ez lavinaszerűen bármelyik pillanatban tovább terjedhet egyik országról a másikra, úgy csak úgy beszippant más nemzeteket is, akkor egyszerűen érezzük ezt a félelmet, hogy az a biztonság az megingott. A másik nagy terület az a gazdasági jólét. Tehát soha nem éltünk olyan jól, mint most. És egyszerűen csak elképzeltük, te, ha most ilyen jó, és az elmúlt 10 évhez képest most mennyivel gazdagabb vagyok, hát 10 év múlva milyen jó lesz? És most egyszerűen azt látjuk, hogy ez a gazdasági biztonság összeomlott, és most már nem tudjuk azt, hogy az üzemanyagnak, az energiaáraknak hol lesz a végső határa, és amiről most már az elmúlt hetekben beszélnek, hogy lesz-e energia a közeljövőben. Hogy tudok felkészülni arra, hogyha mindez ettől megszabadulok. Aztán ott van a társadalmi vagy erkölcsi összeomlás. Megint azt hittük, hogy a vallásos élet egy olyan lelki tartást ad ennek a társadalomnak, ahol mindenki boldogan élhet. És azt veszük észre, hogy egy erkölcsi összeomlás következett be. Az egyháznak, a vallásnak nem sikerült egy olyan lelki üzenetet továbbítani, egy olyan erkölcsi magatartást eredményezni, ami a gyermekeinknek a jövőjét biztosíthatja. Tehát azt látjuk, hogy az erkölcstelenség egyszerűen olyan méreteket ölt, hogy egyszerűen józan ésszel már nem tudjuk felfogni, hogy mi lehet mindennek a következménye. És utolsó sorban pedig, ami mindezt ennek a háromnak a következményeként jelenik meg az ember életében, ez a lelki bizonytalanság. Tehát akarva akaratlanul, mivel mi önmagunkban bíztunk, és egyre jobban elfordultunk a Jóistentől, most ez egy lelki bizonytalanságot eredményezett. Már nem tudunk hinni a Jóistenben, nem tudunk hinni az ígében, és ezek a lelki összeomlások ezt a lelki beteg társadalmat eredményezték, amely körülvesz bennünket.
0: Ahogy hallgatlak, erre egyre inkább az kezd bennem körvonalazódni, hogy valóban Isten megenged dolgokat, és valóban arra készít rá, vagy késztet rá végső soron, hogy a kapcsolatunk megerősödjön vele, és újból megbízzunk benne a nehéz helyzetekben. Mert hogy addig a könnyű helyzetekben azt választottuk, hogy a saját erőnkbe bízzunk, és arra támaszkodjunk. Valójában ezt csinálja most az ember, vagy jelen pillanatban, amikor látja, hogy inognak meg dolgok a világban, akkor miben keresi a biztonságát?
1: Hát azokban a dolgokban, célokban, amelyeket az előbb említettem. Tehát még mindig az anyagi biztonság az első helyen áll. Tehát amikor az ember érzi azt, hogy bizonytalanná válik a jövő, akkor megpróbál még jobban odafigyelni, hogy az anyagi biztonságot azt tudja biztosítani önmaga számára is. Most, hogyha a világhálón egy picit böngészünk, akkor minden második gondolat a pénzbefektetésről szól. Hogy hogyan kell a pénzt befektetni, oda kell befektetni, és akkor nyugodtan alhatsz. és egyszerűen az ember tényleg egy ilyen csalóka álomba merül, és azt hiszi, hogy ez biztonságot hozhat számára. A másik nagy terület azok a politikai rendszerekben való biztonságnak a keresése. Tehát minden egyes alkalommal, amikor választások előtt állunk, akkor ez még jobban előhozza az embereknek ezt a gyarlóságát, hogy emberekben, politikai rendszerekben bízik. Csak ő tud bennünket megmenteni, csak ő tud rajtunk segíteni. És egy ilyen torzulás alakul ki az emberben, hogy nem Istenre figyel, hanem politikai pártokra helyezi a hangsúlyt. És nem csak az Istentől való eltávolodás szempontjából káros ez, hanem azt veszük észre, hogy az ember az embernek az ellenségévé válik ezáltal. A másik, amit az előbbi felsorolásban nem említettem, de nagyon jellemzi a mai társadalmat, az a technológiai bizonyosság. Tehát annyira része lett az életünknek, hogy a technika fejlődik, és ez egy bizonyos biztonságot ad. Ha tudom ezzel a technikai fejlődéssel tartani a lépést, minden évben le tudom cserélni a telefonomat, a számítógépemet, az autómat, hogy benne legyen az a plusz új, akkor ez biztonságot ad. Tehát egyszerűen annyira buta az ember, tehát le van írva, mindenki elmondja, hogy nincsen semmi új abban az újban, de hát az az új is már engemet boldoggá tud tenni. A 146. Zsoltár 3. versét említeném itt, ami lehet, hogy leginkább így első olvasatra politikai rendszerekre vagy emberekre utal, de én benne találom, hogy ezeket a emberi megoldásokat mind-mind magába foglalja. A 146. Zsoltár 3. verse nagyon szépen fogalmazza meg, hogy ne bízzatok fejedelmekben, emberek fiában, mert nincs bennük segítség. Tehát ezek nem hoznak megoldást ami problémáinkra. A Biblia szerint az igazi biztonság az egyedül csak Istenben van, és az a tőle kapott kinyilatkoztatásban, a Szentírásban.
0: Hogyha körül kellene írjuk azt, amit itt megélünk a Földön, az értékeket, amelyek alapján élünk, döntünk, akkor hogyan jellemezhetnénk ezt az országot, a földi életet? Kinek az országa, milyen értékek uralkodnak benne?
1: Mindenek előtt azt a bibliai gondolatot hangsúlyoznám ki, hogy a Biblia világosan tanítja, hogy ez a világ, ez ma már semmilyen formájában nem képviseli Isten eredeti királyságát. Tehát azt, amit Isten szeretett volna megvalósítani az ő népe által, ahhoz sem hasonlítható, azokhoz az alapelvekhez sem ahhoz, amit szeretne a közeljövőben a Jóisten megvalósítani az Úr Jézus Krisztus visszajövetele kapcsán. János Evangélium a 18. fejezetének a 36. versében Jézus Krisztus nagyon nyíltan fogalmaz, amikor azt mondja, hogy az én országom nem ebből a világból való. Az én országom egészen más, mint amit mi itten megtapasztaltunk. Milyen szempontból? Hát ezt a világot mindenek előtt három dolog jellemzi. Az első az a bűnnek a jelenléte, a bűnnek a hatása, befolyása. Ebből következik az önzésnek a rendszere és az önzésnek a jelenléte. Tehát azért említettem az önzésnek a rendszerét, mert ez már rendszerré vált az életünkben. Tehát minden a társadalomban bennünket arra befolyásol, hogy mi az önzésünket gyakoroljuk, mi az önzésünket erősítsük. Tehát ez nyújt számunkra biztonságot, és ez biztosítja a jövőnket is. A Biblia úgy beszél erről a világról, mint egy ideiglenes világról. Tehát addig, ameddig Isten országa az maradandó, tartós, örök igazságokra és törvényekre épül, addig itt az emberi élet és a világ az teljesen mullandó. A Biblia még azt is mondja, hogy a világ jelenlegi rendszere e világ fejedelme, tehát Sátán uralma alatt áll. És ezt nekünk tudatosítani kell. Nem olyan értelemben, hogy mindenkiben az ördögöt látjuk, hanem olyan értelemben, hogy meneküljünk Istenhez, kérjük az ő vezetését, és hagyjuk, hogy az ő segítsége nyilvánuljon meg az életünkben. És annak ellenére, ugyancsak a Biblia tanítása szerint, Jézus Krisztus ezért imádkozik János Evangélium a 17. fejezetében. Nekünk ebben a világban kell élnünk, ebben a világban kell megélnünk a hitünket, de úgy, hogy Isten megtartsa az életünket, hogy az életünkben az Isten országának a törvényei, a jellemzői, azok maradjanak meg teljes mértékben.
0: Hogyha olyas valaki nézi a műsort, aki nem keresztény, gondolkodik abban, hogy mit nyújt a kereszténység, de nem keresztény, hogyan tudná ezt az utolsó gondolatot, vagy az utolsó előtt itt jobban megérteni, hogy Sátán az ő uralma alá próbálja a világot nyomni? Mit jelent ez igazából? Tehát, hogy kifejezted azt, hogy ez alatt nem azt kell érteni, hogy mindenkiben a gonoszt látjuk, de mit ír a Biblia erről? Miért jutott erre a következtetésre a Biblia, hogy Sátán próbálja a gonoszságát ránk nyomni ezen a földön?
1: A Biblia ezt a következőképpen mutatja be, csak így röviden, hogyha megemlíthetem, hogy akkor, amikor Isten az ő teremtői munkáját végzi szeretettel, azért, hogy a szeretetét tudja gyakorolni, egy adott pillanatban Isten egyik teremtményének az életében, Lucifernek az életében, a szívében megjelenik az Isten elleni lázadásnak az érzete, a gondolata, hogy ahogyan Isten irányítja a dolgokat, az nem jó, ő sokkal jobban tudná ezt csinálni. És ez a gondolat gondolatokat szül, magatartást hoz az ő életében, ami azt eredményezi, hogy ő és az angyalok, akiket ő elhitetett, Isten ellen lázadnak, háborút tört ki a mennyben, a mennyből kivettetik, levettetik erre a földre, azért erre a földre, mert akkor, amikor Sátánnak sikerül kígyó formájában megkísérteni az embert, akkor az ember elesik, és beengedi a kísértőt az ő életébe, és így lassan Lucifer Sátánná válva átveszi ennek a földnek az irányítását. Egyetlen egy célja van, hogy az ő általa elképzelt véleményt bemutassa, fenntartsa, hogy Isten nem szerető Isten, hogy Isten nem igazságos, és minden magatartásával ezt próbálja meg velünk elhitetni. Hogy mindaz, ami körülöttünk történik, az nem az ő munkájának a gyümölcse, nem a bűn jelenlétének a gyümölcse, hanem ez mind-mind Isten gonoszságának a következménye. És ezért kell nekünk nagyon tisztában látni azt, hogy egy nagy küzdelem folyik itt a földön körülöttünk, a szintfalak mögött. És nekünk ezt meg kell értenünk, és meg kell látnunk, és a döntésünkkel a jó oldalra kell állni. Valamelyik oldalra állunk, de a Jóisten szeretné azt, hogy mellé álljunk, és mellette hozzunk döntést, elfogadva azt, amit ő szeretete által meg akar valósítani az életünkben.
0: Hogyha minden, amire az emberek építenek, megrendül, akkor mi marad meg a világból?
1: A Biblia néhány dolgot megemlít maradandó értékként. Ezek közül az első, amit megemlítenék, az a Máté Evangélium a 24. fejezetének 35. versében található, ahol Jézus Krisztus mondja, hogy az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. És ezt említeném ki mindenek előtt, mert nekünk szükségünk van egy olyan alapra, ami alapján meg tudjuk látni, hogy mi is történik ebben a világban körülöttünk. És ez az isteni ige, az isteni kinyilatkoztatás, a Szentírás. És úgy kell ehhez a könyvhöz, ezekhez a gondolatokhoz viszonyulnom, mint amit itt olvastam Jézus szavait idézve, hogy ez megmarad, ez nem változik. Ehhez bátran és nyíltan tudom az életemet igazítani. A második dolog, az az Isten országa, amiről beszélünk, hogy az örökérvényű, hogy az eljön, és az megmarad egy örökké valóságon át. És a harmadik dolog, ami csodálatos a Biblia tanítása szempontjából, hogy azok az emberek, akik az ígére, Istenre, Isten országára építenek, vagy Isten országa alapján, alapelvei alapján élik az életüket, akkor ők is egy ilyen maradandó, megtartandó személyeket jelentenek és jelképeznek.
0: Amikor mi egy ennyire önző világot élünk, és az anyagiakra építjük az értékeinket, a társadalomban is ezt nézzük, hogyan jussunk a létrán minél magasabbra, hogyan tegyük magunkévá olyan anyagi javakat, amelyekkel rendelkezik a világ, és amelyek fontosak a világ számára, akkor hogy tudjuk a fókuszunkat a gyakorlatban átvezetni a Szentírásra, a jövőre nézve, Isten országára, ami eljövendő. Mi kell történjen az emberben ahhoz, hogy megtörténjen egy átbillenés az életében, és ne az anyagi, a világi dolgok legyenek számára fontosak, hanem azok, amelyekről az előbb beszéltél?
1: Egy másik krisztusi gondolat jut eszembe, amikor Jézus azt mondja, hogy keressétek először Istennek országát. És utána pedig folytatja, hogy mindazt, amire szükségünk van itt a földi életben, azt a Jóisten meg fogja adni. Tehát a Biblia nem arra tanít bennünket, hogy mindaz, ami a világban található, amiket te itt említettél, akár társadalmi létrán való előrejutás, akár egy anyagi biztonság, hogy az rossz lenne. A Biblia beszél arról, hogy Isten nem arra hívott el bennünket, hogy farok legyünk, hanem hogy fej. Tehát nem a társadalomnak az utolsó rétegét kell képviseljék a hívő emberek, hanem a társadalomnak az elitjét. De nem az saját érdemeik alapján, hanem pontosan azért, mert Jézus Krisztusban bíznak, mert krisztusi értékeket képviselnek, és örökérvényű értékeket szeretnének átadni másoknak is. Tehát ilyen értelemben kell ezt nekem megélnem. És hogyha tudok egy ilyen határozott, tudatos különbséget tenni világi, bűnös érzés és magatartás között, akkor tudom először a lelki dolgokat választani. És nem az életemnek a középpontjába kerül a gazdagság, a hatalom, hanem egyszerűen a Krisztussal való kapcsolatnak, az Istennel való mélységnek a megéléseként én egyre inkább megtapasztalom az isteni áldást. És mindaz, ami az életemet jellemzi, azt isteni áldásának tekintem. Nem azért vagyok gazdag, vagy nem azért vagyok egy bizonyos társadalmi réteghez tartozó, mert annyira ügyes vagyok. Nem, egyáltalán. Hanem azért, mert az Isten áldása és a kegyelme ilyen formában munkálkodott az életemben. És hogyha az ember ezt letisztázza, akkor hiszem az, hogy tud Isten dicsőségére élni, akár gazdagon, akár egy társadalmi előkelő helyet betöltve.
0: És amikor valaki így ér Isten dicsőségére, a krisztusi értékek alapján, meg előre gondolva arra, hogy mi következik azután, amikor megrendül az egész világ, akkor elmondható az, hogy a mostani világban, ezen a földön egy stabilabb életet él, vagy egy jó életet, egy tiszta életet?
1: Elmondható, de zárójelbe hozzátenném, hogy egy ilyen ember arra is kész, és arra is felkészül, hogy akkor, amikor a Jóisten jónak látja, hogy, vagy pedig a bűn miatt, hogy mindezt elveszíti, hogy ő akkor is meg tudja őrizni a lelki, szoros lelki kapcsolatát a Jóistennel. Tehát nem veszíti el azzal. Tehát az a biztonság, amit te említettél, itt ezen a földön nincsen. Isten nem ígért ilyet senkinek. Ő egy dolgot ígért meg, hogy én veletek vagyok a világ végezetéig. Még annyit ígért meg, hogy a kenyerünk és a vízünk el nem fogy. De az, hogy mindig gazdag leszek, az, hogy mindig elnöke leszek egy országnak, vagy polgármestere egy községnek, olyat nem ígért meg a Jóisten. És a kérdés az, hogy akkor, amikor változik az életem, akkor meg tudok-e maradni továbbra is a Jóisten mellett, vagy pedig nem.
0: Az örökké valóságban annál inkább számíthatunk erre a stabilitásra, hogy ha oda eljutottunk, akkor ott tapasztalhatjuk a szeretetet, a fájdalommentes életet, vagy mi egyebet tudunk az eljövendő életben tapasztalni.
1: Igen, tehát az Isten országa szempontjából azok a pozitív dolgok, amelyeket az ige kinyilatkoztat, például egészség, Istennel való személyes kapcsolat, a munka, ezek mind-mind állandóak. Tehát ezeket addig, ameddig az ember megmarad Istenben, és ebben a szeretetben, akkor ezek az Isten országát jellemző alapvető tényezők, ezek maradandóan megmaradnak egy örökké valóságon át. Erről szólnak az isteni ígéretek, és erről biztosít bennünket maga a Jóisten.
0: Az ige mit ír arról, hogy hogyan lehet valaki ennek az országnak, Isten országának a polgára? Van egy lista, amin ki kell pipálja az összetevőket, vagy hogy kell ezt elképzelni?
1: Hát ezeket az emberi elképzeléseket a Szentírás úgy alapból szétbombázza és érvényteleníti. Tehát a legnyilvánvalóbb bibliai kinyilatkoztatások, hogy nincsen semmilyen születési kiváltság. Sem, hogy hol születtél, sem, hogy kinek a gyermekeként születtél, sem, hogy milyen anyagi háttérrel rendelkezél. Tehát sem a család, sem a nemzetiség alapján nem tudjuk meghatározni azt, hogy valaki az Isten országának az állampolgára lesz, vagy pedig nem. János evangélium a 3. fejezetében az Úr Jézus Krisztus egyetlen egy gondolatot említ meg, aminek néhány kiegészítő gondolatát még megtaláljuk a Szentírásban. Ez az egy dolog az újonnan születés. Tehát nekünk ezen ennek a gondolatnak a mentén kell elindulnunk. Tehát, hogy mit jelenthet ez a krisztusi gondolat, amit Nikodémusnak elmond, hogy újonnan kell születnetek, hogy az Isten országát örököljük. Ezt három lépésben tudnám megfogalmazni. Mindenek előtt a Jézus Krisztusba vetett hitet jelenti. Tehát a Biblia még azt is mondja, hogy a hit hallásból van, tehát hallok Jézus Krisztusról, olvasok az ő életéről, az ő személyiségéről, az ő küldetéséről, és akkor én ezt hitáltal vagy elfogadom, vagy hitetlenség miatt visszautasítom. Tehát hitáltal kell elfogadnom az Úr Jézus Krisztust. A másik nagyon fontos következtetés az újonnan születésből, az a bűnbánat és a megtéréshez kapcsolódik. Tehát ahhoz, hogy én újonnan szülessek, vagy újjászülessek, tudatosítanom kell azt, hogy bűneim vannak. Ezeket a bűnöket meg kell valljam, és Isten segítségét kell kérnem, hogy ezeket a bűnöket le tudjam győzni, el tudjam hagyni, és egy ilyen életet tudjak élni. Nagyon fontos, hogy ebben az újjászületésben a bűnbánatnak a kérdését, a megtérést, azt nagyon határozottan tudjam látni annak a szerepét, és tudjam ezt átélni. És a harmadik tényező, ami következik az újonnan születésből, az az új élet. Tehát Isten kegyelméből egy új életre születek, de ez az új élet úgy valósul meg, hogy hagyom, hogy Isten vezesse tovább az életemet. Isten valósítja meg az újjászületést, a megtérést, de Istennek kell tovább vezetnie. Tehát ezt a három gondolatot a maga egyszerűségében, de teljességében is látnom kell, azért, hogy az Isten országát tudjam örökölni. És ezt a kettősséget kell nekem megélnem, hogy itt élek a Földön, de mi a mennyei országnak vagyunk az állampolgárai.
0: Mivel itt a Földön nagyon sok kísértés vesz bennünket körül, ha valaki a kísértések adtán elveszti Istennek a vezetését az ő élete fölött, és kísértések adtán elkezd bűnös magatartásokat is felvenni, hogyan tudja visszatalálni az utat? Tegyük fel, hogy nem felejtkezett meg Isten országáról, vagy továbbra is fontos számára, de belekerül nehéz dolgokba, vagy annyira elveszi a világnak a csillogása, az értékeit, hogy egyszerűen nehezen tud abból a helyzetből kikerülni már. Egy ilyen helyzet könnyen felmerülhet, mert ahogy beszéltünk, a Földön a bűn uralkodik, a természetünk az egy bűnös természet. Ebben az esetben az ember hogy tudja visszatalálni az utat, oda, hogy újból reménykedhetjen, hogy ő is Isten országának a polgára lehet.
1: Ezeket a mindenek előtt a negatív gondolatokat, tehát a negatív kísértés, bűnnek a jelenlétét egyetlen egy következménnyel szeretném szemléltetni, és ez nem más, mint a félelem. Tehát akkor, amikor megjelenik a félelem Jézus Krisztustól, tehát akkor, amikor tudatosul bennem a bűnnek a jelenléte, az, ami utálatos a jó Isten előtt, akkor ez nagyon könnyen válthat ki félelmet Jézus Krisztustól. Ami azt jelenti, hogy én akár Ádám és Éva elkezdek bujkálni tőle. És a jó Isten szeretné az, hogy mi ne féljünk tőle. Igen, kísértésben vagy a saját kívánságaitól vezetetve elestél. Nem. Te fordulj Jézushoz, kérd az ő segítségét, és kérj a bocsánatot tőle. Olyan csodálatos az az ige, ami Ésaiás 26. fejezetének a 3. versében található. Akinek szíve rád támaszkodik, megőrzött teljes békében. Tehát ez a béke kell, hogy jellemezze az életünket. Pozitív értelemben, akkor amikor a jólét, a gazdagság, az egészség, azt az érzést kelti bennem, hogy minden rendben van, Isten szeret, Isten megáld, azért nagyon jó, hogyha az ember néha tart egy kis megállót, és úgy az Isten jelenlétében önvizsgálatot tart. Hogy vajon tényleg annyira jó és annyira szoros az Istennel való kapcsolatom, mint ahogy én érzem azt az Isten áldása miatt? Mert nem biztos. Tehát nem minden egészség és minden gazdagság mögött húzódik meg egy szent élet. Nagyon sokszor meghúzódhatott nyugodtan egy kis adócsalás, akár egy kis visszaélés ezzel-azzal, és én azt hiszem, hogy az mind-mind Isten áldásának a következménye. Tehát ne csapjuk be magunkat, hanem legyünk őszinték, mert csak így tudunk Jézus Krisztusban maradni és a félelmet legyőzni. A másik nagyon fontos gondolat, amit most már itt ismétlem önmagamat, hogy az ígéhez térjünk vissza. Tehát az ígében találjuk meg azt az életstílust, azt az életformát, azokat az utasításokat, amelyek alapján nekünk élnünk kell. És a harmadik nagyon fontos gondolat, amit itt megemlítenék, az a küldetéssel való azonosulás. Tehát, hogy Isten elhív engemet, elhív mindannyiunkat azért, hogy egy szerepet és egy küldetést betöltsünk. Ennek a küldetésnek a célja, hogy az Isten országát hirdesse. Az Isten országának az evangéliuma eljusson minden egyes ember.

0: hiteni az embernek saját magáról, a saját hitéről? Hogyha elég figyelmes arra, hogy milyen a magatartása, hogyan viselkedik akkor, amikor ilyen szoros helyzetekbe kerül?
1: Igen, tehát leginkább a nehéz idők, vagy mondjam úgy, hogy az életünknek a megváltozása, az áldásoknak a megváltozása, a rutinnak a megváltozása hozhat egy ilyen magatartásbeli változást. És itt az ember nagyon-nagyon figyelmes kell legyen, hogy vajon miért változott meg az életem. Elveszítem az egészségemet. Ameddig egészséges voltam, nagyon-nagyon hűséges voltam a Jóistenhez, jártam a gyülekezetbe, szolgálatot vállaltam, minden. Mi történik akkor, amikor megváltozott ez? Még lenne annyi egészségem, hogy amennyit tudok, de hozzájáruljak én is a küldetésnek a teljesítéséhez. De nem. Miért? Azért, mert én lelkileg csalódtam Istenben. És én a csalódásomat úgy élem meg, hogy ez a változás az életnek a része. És amikor látom ezeket a változásokat, akkor ne az életem megváltozásában keressem ezt, hanem abban, hogy nekem az Istennel való kapcsolatom változott meg. Sokszor rádöbbenünk arra, hogy azt, amit egészségben gyakoroltunk, az csupán megszokás volt. Tettem, de nem azért, amiért kellett volna, hanem azért, mert ez egy hagyomány volt az életemben. Bízok a Jóistenben, mert olyanok a körülmények. Megváltoznak, akkor már nem tudok benne bízni. És van ez a nagyon szép kép, hogy mi a különbség egy tölgyfa és egy fenyőfa között. És ez csak akkor látszik meg, amikor jön egy hatalmas vihar. A fenyőfákat tömegestől, vagy akár hektárral képes egy nagy vihar kidönteni, gyökerestől kiborítani, a tölgy pedig, akár ha egyedül is áll egy domboldalon, akkor is áll, mert a gyökerei mélyen gyökereznek a földbe. Tehát valahogy így tudnám szemléltetni a különbséget egy hívő és egy kevésbé hívő ember között.
0: Azonban ezek a nehézségek kiválthatják azt is, hogy valaki még jobban meggyökerezzen Istenben?
1: Igen. Itt azt a gondolatot szeretném megismételni, hogy a Jóisten megengedi. Megengedi a mi bűneinknek a következményeit, amelyek próbává válnak számunkra. De a próbában az ember egy nagyon komoly döntést kell hoznia. Isten felé fordul, Istennek a segítségét kéri, vagy pedig megint megpróbál önmaga ügyeskedni. És a legtöbb ember, amikor mindent elveszít, vagy a próba súlyát érzi, akkor tudja az, hogy muszáj Istenhez fordulnia. És ha Jóisten ezt elfogadja, nagyon tetszik Márk evangéliumában a viharos tengernek a lecsendesítése. Ahogyan a tanítványok küzdenek a hullámzó tengerrel, megtesznek minden tőlük telhetőt, aztán egy adott pillanatban az alvó Jézus Krisztushoz fordulnak, és Jézus Krisztus annak ellenére, hogy egy ilyen negatív magatartással jönnek hozzá, ő nem szidja meg őket. Most nem erről beszélünk, hanem egyszerűen megoldja a problémát. És a probléma megoldása után fordul vissza a tanítványokhoz, és azt mondja, na gyertek, csak beszélgessünk. Miért volt ilyen kicsiny hitetek? Mi történt veletek? Nem láttátok eddig, hogy Isten mennyire ott van ebben a küldetésben? Miért nem hittetek? És ezek a próbák így, a Jóisten hív bennünket, na gyere, lássuk csak, hogy mi is történt a hiteddel. Mi történt a kettőnk között lévő kapcsolattal. És így lehetőségünk van egy kicsit komolyabban elbeszélgetni Istennel.
0: Itt most személyes hitéletre is kitértünk, de lenne még egy kérdésem, hogy amikor próbák, vagy ilyen vizsgálati idő, úgy tűnik, vizsgálati időszak áll bent, ami nem csak minket, vagy nem csak egy személy életében látható, hanem akár egy

0: egy városnak az életében, vagy egy országnak az életében. Ezek az alkalmak mindig azzal a céllal vannak, hogy elgondolkodtassanak minket, hogy mi az, amit változtatnunk kell az életünkben?
1: A Bibliának van egy története, amikor abban az időben több egymást követő szerencsétlenség történik, és jönnek a tanítványok, a farizeusok, és kérdezik, hogy mindez miért történt. Azért, mert ők bűnösebbek voltak, mint mások. Gondoljunk csak bele, hogy történik egy autóbaleset, az egyik elveszíti az életét, a másik életben marad, és ha valaki nem ismeri Istent, vagy nem ismeri az ígét, nagyon könnyen levonhat egy ilyen téves következtetés. Hát az egyik bűnös volt, a másik pedig nem, az egyiket szerette Isten, a másikat nem, az egyikkel volt terve Istennek, a másikkal nem. De ott Jézus ad egy nagyon, nagyon fontos választ, amikor azt mondja, hogy nem azért történnek a dolgok, mert az egyik bűnös, a másik pedig nem bűnös, hanem azért, hogy az Isten dolgai nyilvánvalóvá legyenek. És az előbb beszélgettünk a nagy küzdelem kapcsán arról, hogy Sátánnak mi a célja, és Istennek mi a célja. És sokszor a bűn jelenléteként az események ezt a célt is betöltik. Ott van az a cél is, amit említettél, hogy az emberek elgondolkozzanak, megtérjenek, visszatérjenek Istenhez. De még azok is, akik nem térnek vissza Istenhez, hogy számukra is nyilvánvaló legyen. Vagy pedig még kiegészíteném azzal is, hogy nem csak rólunk szól ez a dolog, hanem ott vannak még az angyalok, akik látják ezt a nagy küzdelmet Sátán és Isten között, hogy nyilvánvalóvá legyenek az Isten dolgai. Nyilvánvalóvá legyenek a Sátán dolgai. És amikor majd a dolgok lezárulnak, és Isten meghúzza a vonalat, és eljön az ítéletnek a napja, az ideje, akkor legyen mindenki számára teljesen nyilvánvaló, hogy Isten a szeretet Istene, Sátán pedig a hazugságnak az atya.
0: Még van egy néhány percünk. Hogyha személyesen vagy lelkipásztori szemüveggel elemezed azt, amit a jelenben megélünk, a bizonytalanságokat, amelyek körülvesznek bennünket, akkor mit látsz? A Bibliának mely lapján vagyunk jelen pillanatban? Ugyebár tudunk proféciákról, tudjuk, hogy Isten országa közeleg. Személyes meglátásod, vagy hivatásodból adódó meglátásod mi? Hogy most mi történik jelen pillanatban?
1: Hát több utalás is található a Szentírásban, ami alapján akár iránytűként betájolhatjuk azt, hogy hol vagyunk. Az egyik a Dániel könyvében található hatalmas időprofécia. Aztán ott van Dániel könyvében az állószobornak a képe, ami ugyancsak egy ilyen időproféciaként mutatja be a világbirodalmaknak az állását, ahol eljutunk a lábszárakhoz, ahol a vas és az agyag nem egyesüléséről beszél a Szentírás, és tudjuk nagyon jól, hogy ez a bibliai kép a most zajló feszültséget mutatja be mindenek előtt az európai kontinensen, de utána megjelenik a következő kép, profétikus kép, hogy az égből, a mennyből egy kő indul el, kézérintése nélkül, ami ezt az emberiségnek a történelmét az alapjainál ledönti, és a történelemnek a vége elérkezik. És ezt a képet talán mindenki nagyon könnyen be tudja azonosítani, hogy ez a kő, ez az Úr Jézus Krisztusnak a visszajövetele, ami véget vett a Földünk történelmének, és az Isten országának az eljövetelét és a megvalósulását, valóságos megvalósulását hozza. Tehát mi Jézus Krisztus közeli visszajövetele előtt vagyunk. A másik kép a Máté evangéliuma utolsó fejezeteiben található, ahol Jézus Krisztus végidei prédikációját találjuk, a végidő eseményeit. Ott is egymást követik a különböző események, amelyek már beteljesedtek, vagy szemünk előtt teljesednek, És itt is megjelenik egy nagyon fontos esemény, hogy amikor mindezt látjuk, akkor tudjuk azt, hogy az Úr Jézus Krisztus visszajövetele közel van. És az evangélium terjedése jelenti az egyik legnyilvánvalóbb jelet. Tehát Jézus Krisztus nagyon szeretné azt, hogy mi ne itt a háborúk, természeti csapások eseményeire koncentráljunk, hanem sokkal inkább az evangélium hirdetésében lássuk meg azt a teljes jelet, ami nem csak Jézus országának az eljöveteléről beszél, hanem tartalmaz azt az üzenetet, amit nekünk meg kell ismernünk, el kell fogadnunk, ami az életünket meg kell változtassa, azért, hogy az Isten országának az állampolgárai lehessünk. Tehát ez a isteni kinyilatkoztatás ilyen értelemben hiszem az, hogy mindannyiunk számára nagyon fontos.
0: Lenne még egy rövid üzeneted a mai témánk fényében az adás végére?
1: Hát mindenek előtt ezt a páli gondolatot említeném meg, hogy bármi is történik körülöttünk. Bízunk a Jóisten ígéretében, hogy hamarosan véget ér ez a nyomorúság, vagy akár a nagy nyomorúság, amiről beszél Dániel könyvében a Jóisten. És mi tudjuk ezt úgy megélni, hogy ne félelemben, hanem Istenre való hagyatkozásban, az Istenben való bizalomban tudjunk élni, készülni, várni, és betölteni azt a feladatot, amit a földi élet magával hoz. Hiszen nekünk dolgozni kell, küzdeni kell, nevelni kell, szeretni kell, de tegyük ezt úgy, hogy közben a tekintetünk az eljövendő Isten országán van.
0: Köszönjük szépen a bátorító gondolatokat, köszönjük, hogy segítettél bennünket abban, hogy kiegyensúlyozzuk a mi saját gondolatainkat, amiket erről az időszakról elképzelünk. És szeretettel visszavállak még a stúdióban, nagyon jó volt a beszélgetés, és remélem, hogy te is ugyanígy élted ezt meg.
1: Köszönöm szépen, és bármikor szeretettel válaszolok a meghívásotokra.
0: Sok áldást kívánok a szolgálatodra nézve.
1: És a kedves televízió nézőknek is.
0: Köszönöm önöknek, hogy figyelemmel követik a mai beszélgetést. Arról beszélgettünk, hogy mi történik, amikor a világ megrendül, mi vár ránk Isten rendíthetetlen országában, és hogyan tudunk eljutni egészen odáig. Szünetet tettünk arra, hogy milyen nevelési, milyen családi témák vesznek bennünket, és elkezdtünk ebben a mai adásban foglalkozni azzal, hogy mit élünk meg a jelen pillanatban. És ennek a megélésnek a fényében beszélgettünk ma, és eljutottunk arra, hogy Istennek valóban van egy országa, ami rendíthetetlen, ahol jó dolgok várnak ránk, és amelyekre érdemes készülnünk. És ennek a reményében hangzott el mindaz a sok gondolat, amiről beszélgethettem vendégemmel, Magos Zsolt lelkipásztorral. Szeretettel visszavárom önöket, legközelebb is lesznek még hasonló tematikák, de mindaddig én minden jót, és Isten gazdag áldását kívánom a mindenki számára. A viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben, a 0741-059-059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is. Mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek, Uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban.

73. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem. Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te...

0: Élet és egészség.
1: Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szeretnék bemutatkozni. Tóth Sándor vagyok, lelkész és mentálhigiénés szakember. Ugye a Debreceni Egyetemen néhány lelkész társam pásztorál pszichológia szakon tanult. Én a Károli Egyetemen a pszichológia tanszéken tanultam a mentálhigiénét, és ott más elnevezésű diplomát adnak. A mai alkalommal tehát a depresszióról lesz szó, és ahogy az egész tudományos napok programja az, hogy az életmóddal hogyan lehet befolyásolni az életünk egyes területeit, a depresszió és az életmódnak a kapcsolatát keressük. Szeretnék először néhány gondolatot elmondani általánosságban magáról a depresszióról, utána, hogy hogyan lehet ezt az életmóddal befolyásolni. A depresszió az egy olyan szó, egy olyan kifejezés napjainkban, amit nagyon-nagyon sokszor hallunk, nagyon sokszor használunk. Nagyon érdekes, hogy egy néhány évtizeddel ezelőtt szinte alig használták ezt a kifejezést, és ma pedig ott van a mindennapi életünkben. Szinte nem létezik olyan nap, amikor ne jelenne meg valamilyen újságcikk, valamilyen tévé riport arról, hogy a depresszió egy népbetegség, ami tömegeket, milliókat sújt, és itt szó szerint azt lehet mondani, hogy egy ilyen viszonylag kis országban is milliókat sújt ez a betegség, és nagyon sokszor tényleg így fogalmazódik meg, hogy a depresszió az népbetegség. Másrészt a hétköznapi beszélgetések során is nagyon gyakran megjelenik az, hogy depressziós hangulat. Azért írtam ki ezt az idézetet, hogy néhány nappal ezelőtt Budapesten a mozgó lépcsőn mentek előttem fiatal lányok, tinédzserek, és ott hangzott el ez a mondat, hogy olyan depi a hangulatom ma. Tehát ott van a hétköznapi életünkben, a szavainkban, a kifejezéseinkben ez a depressziós lelkület, depressziós hangulat, és nagyon gyakran beszélünk erről. Miért is vált olyan gyakorivá ez a szó? Maga a szó azt jelenti a depresszió, hogy egy ilyen lehangoltság, búskomorság, szomorúság állapota egy hangulatot jelöl. Bizonyos élethelyzetekben ez a depresszió, ez egy normális állapot. Tehát nem csak egy betegséget jelöl a depresszió, hanem bizonyos állapotokban, bizonyos élethelyzetekben természetes az, hogy szomorúak és lehangoltak vagyunk. Mondok néhány példát. A lányom az néhány nappal ezelőtt kapta meg az értesítést, hogy felvették őt a gimnáziumba, pedig biztos volt benne, hogy nem sikerült neki a felvételi, és hogyha egy olyan papírt kapott volna, hogy nem vették fel, akkor biztos, hogy nem kitörő örömmel ujjongott volna, tapsolt volna örömében, hanem szomorú lett volna. Vagy gondoljunk arra, hogy nagyon hétköznapi példa, hogy elveszítünk egy közeli hozzátartozónkat. Akár mennyire is mi bibliai alapokon hiszünk a feltámadásban, hiszünk abban, hogy még fogunk találkozni, hogy nem örökre veszítettük el. Ennek ellenére természetes dolog az, hogy fáj az, hogy a következő esztendőkben, következő időszakban nem lesz közöttünk, nem fogunk nevetni, nem fogunk ujjongani, hanem egy természetes dolog, hogy egy ilyen lehangolt, szomorú hangulatban leszünk, egy bizonyos időszakon keresztül, addig, amíg fel nem tudjuk dolgozni ezt a gyászt. Minden ember aktuálisan elhelyezhető egy skálán, egy depresszió skálán. Minden skálának ugye van két végső, két szélső állapota. Itt 0%-kal, meg 100%-kal jeleztem azt, hogy van, aki 0%-ban depressziós, ez az az ember, aki nagyon-nagyon boldog, örül, és egyszerűen bármit mondanánk most neki, nem lehetne kizökkenteni ebből a jó kedvből. Talán egy kicsit szeretném felidézni a Jobbnak a példáját, amikor egymás után történnek vele különböző katasztrófák, csapások, és mit mond Jobb, az Úr adta, az Úr vette el. nem lehet kizökkenteni, olyan erősen áll. Nyilván sok ideig, tehát hosszú ideig egy ember nem tud ilyen 0%-os depresszió szinten állni. A másik a 100%-os depressziós, aki olyan lehangolt, olyan szomorú, hogy bármit mondunk neki, minden nap, minden percben csak szomorú, csak sír. Valójában azt lehet mondani, hogy ilyen 0%-os, meg ilyen 100%-os ember nem létezik, hanem minden ember kivétel nélkül valahol a 0 és a 100% között helyezkedik el. Természetesen egy adott ember nem egész élete végén, nem egész életén át ugyanott van, hanem ez szinte minden nap egy kicsit változik. Az is igaz viszont, hogy vannak olyan emberek, akiknek majdnem minden napja úgy telik el, hogy valahol ott a, inkább a nullához van közelebb, és vannak olyan emberek, sajnos, akiknek ez a depressziós skálán betöltött helye, ez inkább a 100% fele van közelebb. És ami nagy kérdés az orvostudomány számára, és majd mindjárt fogjuk látni, hogy mit is eredményez az, hogy hol húzható meg az a határ, ahonnantól azt mondjuk, hogy na ez már a depresszió nevű betegség. Vannak olyan dolgok az orvostudományban, amit különböző műszerekkel lehet mérni. Ugye itt elhangoztak például, hogy mikor mondhatjuk egy emberre azt, hogy túlsúlyos. Ugye láttuk azt, hogy különböző előadásokon, hogy ha a testmagasságból levonunk, nem tudom, minek a négyzetét, ki lehet számolni ilyen dolgokat, és akkor ha valaki egyetlen kilóval is átlépte azt a határt, akkor azt mondjuk rá, hogy na ő túlsúlyos. A depressziónál nincs ilyen mérhető dolog, nincs ilyen mérhető határ, ahol azt mondhatnánk, hogy na ettől a ponttól kezdve ez az ember már depresszió nevű betegségben szenved. Vannak tesztek, vannak skálák, amivel fel lehet mérni különböző kérdésekre, kell válaszolni, ami alapján pontokat lehet adni az embereknek is. Itt is be lehet sorolni az embereket egy ilyen skála alapján, de ezek nagyon relatívak, nagyon szubjektívek, és igazából nagyon nagy veszélyt is jelenthetnek, hiszen nem feltétlenül kell az embernek magát elkönyvelnie, hogy jaj, én most már beleestem ebbe a depresszió nevű betegségbe, amikor esetleg ott a határon van, mert éppen aktuálisan egy kicsit olyan depressziósabb a hangulata éppen azokban a napokban. A depresszió panaszairól, milyen panaszok jelentkeznek az embernél, hogyha depressziós? Egy nagyon fontos jellemzője a depressziós embernek, hogy rengeteget panaszkodik. Nagyon sokat mondogatja azt, hogy milyen rosszul érzem magam, mennyire rossz a hangulatom, nem tudok semmit csinálni, és lehetne sorolni, hogy mennyi mindent mond, és mégis bármilyen sok mindent mond el, nincs egy olyan kifejezés, amivel le tudnánk írni azt, hogy konkrétan mi is a problémája. Éppen ezért is használjuk ezt a kifejezést a hétköznapi életben olyan sokszor, hogy depressziós a hangulatom, mert hogy nincs jobb kifejezés rá. Az, hogy búskomor, az, hogy lehangolt, az nem fedi azt, hogy mit érez egy depressziós. És igazából nagyon fontos megértenünk azt, hogy az az ember, aki nem volt soha depressziós, az nem tudja, hogy mit is jelent depressziósnak lenni. És nem tudja megérteni, hogy mit is érez az a másik ember, aki éppen depressziós. Szeretnék idézni egy spanyol írót. Ez a spanyol író nagyon híres volt arról, hogy bármiről kérdezték, vagy bármiről beszéltek neki, ő gyönyörű szépen, találóan, nagyon választékosan tudott leírni bármit. És ez az író egyébként maga is a depresszió nevű betegségben szenvedett, és az egyik alkalommal, amikor arról panaszkodott az egyik író társának, hogy hát most is olyan depressziósnak érzem magam, akkor ez a társa megkérdezte, hogy de mit érzem? Mindig azt mondod, hogy rosszul vagy, de mégis mit érzel? Hát én is szoktam rosszul lenni, és meg tudom mondani, hogy fáj a fejem, vagy szédülök. Tehát meg tudom mondani, hogy mit jelent az, hogy rosszul érzem magam. És akkor Lope de Vega ezt mondta, hogy ha feltenném önmagamnak a kérdést, hogy vajon mi a bajom, nem tudnék felelni magamnak, bármeddig gondolkodnék is. Egyszerűen nem lehet megfogalmazni. Depressziós vagyok, ez a kifejezés, és nincs rá más szó, nem tudom másképp elmagyarázni, depressziós vagyok, ez a problémám. Mégis a szakemberek ugye megpróbálták, hogy lehetne körülírni ezt az állapotot, és milyen tünetei vannak elsősorban a depresszió nevű betegségnek, és azt állapították meg, hogy az élet 5 területén jelentkeznek tünetek, tehát megpróbálták csoportosítani azt a sok mindent, amivel a depresszió jár, és az első ilyen terület az érzelmi élet. Tehát az érzelmi élet területén is jelentkeznek tünetek. Például az intenzív bánat, amiről már volt szó, tehát amikor nagyon bánatos az ember, az elutasítottság érzése. Engem senki nem hallgat meg, engem senki nem ért meg, és ugye látjuk az összefüggést, hogy nem tudja elmagyarázni, hogy mi baja van, ez depressziós vagyok. És a másik ember, aki még soha nem ért át depressziót, azt mondja, na de hát mi az? És elutasítja. Aztán érdemes volna arról beszélni, mindenkinek ajánlom, akinek a családjában vagy a környezetében depressziós beteg van, egy könyvet, az a címe, hogy Szemtől szembe a depresszióval. Lélekkontroll sorozatban jelent meg ez a könyv. Nagyon szépen leírja, hogy hogyan bánjunk a depressziós családtagokkal. Ugyanis amikor szembe kerülünk egy depressziós emberrel, és látjuk, hogy olyan szomorú, akkor önkéntelenül is jön belőlünk, hogy legyen már egy kicsit jó kedved, hát örüljél már a dolgoknak, vagy gyere velem, csináljuk ezt és ezt, és azt látjuk, hogy ő meg nem akarja csinálni. És ezután a következő dolog az, hogy egy elutasítás lesz, hogy hát ha nem akkor, nem akkor legyél beteg, mert hát már nem mit tudunk csinálni. Egy ilyen emberrel jön az elutasítottság, és ő ezt nagyon jól átérzi. Nem leli örömét semmiben. És itt jön a probléma, hogy ajánlunk mi különböző dolgokat a depressziós embernek, csináld ezt, csináld azt, gyere velem ide, meg gyere oda, de ő nem leli örömét semmiben. És ez nagyon fontos, hogy olyan dolgokban sem, amiben korábban örömét lelte. Tehát elveszíti az érdeklődését különböző dolgok iránt. Elveszíti a humorérzékét. Majd a megelőzésnél, vagy az életmódnál lesz arról szó, hogy egy nagyon fontos dolog, amiről egy másik szekcióban van szó, hogy a humor az egyébként egy nagyon jó hatással van az emberre. Ugye a Biblia is mondja, hogy a vidám elme jó orvosságul szolgál. Nagyon sok tanulmány jelent meg az utóbbi időben, hogy az immunrendszerünket is erősíti, és megerősít lelkileg is, de amikor már az ember beteg, depressziós beteg, akkor elveszíti a humorérzékét, akkor nem tud nevetni, akkor akármit mondhatunk neki, bármilyen vicceket mondhatunk az ő számára, nem tud rajta nevetni. A depressziónál egy kulcsfontos kulcsfogalom a szeretet. Ugyanis a depressziós úgy érzi, hogy őt senki nem szereti, és igazából ő sem tud senkit szeretni. És ez a szeretet mindig egy ilyen kulcsfogalom lesz, hogy engem nem szeretnek, én se igazán szeretek senkit. Sírásrohamok. Nagyon gyakran látjuk azt, hogy a depressziós ember sír, és hogyha megkérdezzük, miért sír, akkor nem tudja. Egyszerűen úgy érzi, hogy neki most sírnia kell. És ez nagyon sokszor utána tovább megy, és az öngyilkossági gondolatokhoz vezet, illetve hát nagyon sok esetben, elég sok esetben is öngyilkossági kísérletekhez, tehát nem csak gondolatokhoz, hanem öngyilkossági kísérletekhez vezet. A következő tünetcsoport a motivációs tünetek. Nem érdeklődik semmi iránt, nincs motivációja. Engem semmi nem érdekel. Ugye az előbb arról beszéltünk, hogy nem akar semmit csinálni, de nem is érdekli. Tehát bármiről beszélhetünk neki, nem érdekli semmi. Hiányzik a kezdeményező készség. Olyan emberek, akik egyébként mindenki úgy ismerte őket, hogy mindig elsők voltak, mentek, léptek, csináltak valamit, hívták a többieket, egyszerűen elveszítik ezt a készségüket, és nem kezdeményeznek semmit, hiányzik belőlük a spontaneitás, tehát elkezdenek valamit, megállnak, félbehagyják, aztán újra visszatérnek oda, újra belekezdenek, nem tudnak folyamatosan csinálni dolgokat. És hiányzik belőlük a lendület. Mindent olyan lassan csinálnak, mindent olyan komótosan, nincs meg bennük a lendület. Óriási erőfeszítést jelent minden, még olyan alapvető dolgok is, mint például az evés. Egyszerűen nincs kedve enni, nagyon sok depressziós, mert teljesen elhanyagolja az evés, nem eszik. Vagy a szerelmeskedés is. Tehát teljesen elhanyagolja a depressziós ember, mert ez is egy erőfeszítést jelent az ő számára. Nem akar semmit csinálni. Nagyon érdekes még a függőség. A depressziós ember mindig hozzá kapcsolódik, hozzá ragaszkodik a másik emberhez, és önmaga semmit nem tud csinálni. Mindig a másik embertől függ. Mindig megkérdezi, hogy mit csináljak. És annak ellenére, hogy adunk tanácsokat, a tanácsokat nem fogadja meg, de amikor dönteni kell, akkor mindig a másik embert kérdezi, hogy mit csináljak. Tehát ez a függőség. Önmaga nem képes semmire. A harmadik csoportja a tüneteknek a viselkedési tünetek. Egyre több időt tölt a semmittevéssel. Ugye mindannyiunk életében egy normális lehet az, hogyha naponta egy bizonyos kis időt, akár ebéd után, mondjuk pihenéssel töltünk, lefekszünk az ágyra, ledőlünk, talán nem alszunk, egyszerűen csak pihenünk egy kicsit. A depressziós embernél nem arról van szó, hogy néhány percre ledől pihenni, hanem a nap nagy részét semmit tevéssel, talán az ágyon való heverészéssel tölti. Aztán jellemző a depressziós emberre, hogy halkan, monoton hangon beszél. Szinte alig lehet hallani, hogy mit mond. Olyan elhalkuló a hangja, sokszor olyan remegő a hangja. A járása, a testtartása is egy nagyon jellegzetes a depressziós embernek, hiszen általában összegörnyedve jár, nem tudja kihúzni magát, és a tekintetét lefelé szegezi, mindig a földre néz. És nagyon jellemző, hogy amikor a másik emberrel beszél, akkor nem néz a szemébe. Nem tud a másik ember szemébe nézni. És hát vannak gondolkodási tünetek is, a gondolkodással kapcsolatos dolgok. Rossz véleménnyel van önmagáról. Tehát nagyon elégedetlen. Hogy én milyen vagyok? És akkor itt ez jelentheti a külsőt is, nincs megelégedve a külsejével. Ez például nagyon szembetűnő a tinédzser korban jelentkező depressziónál, hogy nincsenek megelégedve általában a tinédzserek a külsejükkel. Most aki depressziós tinédzser korban, az még inkább, még fokozottabban igaz ez, de nem csak a külsővel kapcsolatban, hanem nagyon sok belső értékkel sincsenek megelégedve. Kisebb rendűségi érzés. Én olyan szerencsétlen vagyok, nekem semmi nem sikerül. Én miért nem tudom megtenni azt, amit más meg tud tenni? Szóval nagyon jellemző a pesszimizmus, úgysem fog sikerülni. Engem úgyse lehet meggyógyítani. Vagy a negatív jövőkép. Nem fog változni már semmi. Nem fog semmit hozni a jövő, ami pozitív, ami jó. Döntésképtelenség, ugye erről beszéltünk már részben a függőség kapcsán, hogy egyszerűen nem tud dönteni semmiről a depressziós ember. És egy ilyen abszolutisztikus gondolkodás, hogy vagy fehér, vagy fekete, közte nincs semmi. Ugye vannak az életben olyan dolgok, amikről tényleg így kell döntenünk, hogy vagy fehér, vagy fekete, de azért az életben nagyon sok olyan dolog van, ami hát nem így dönthető el, hanem hát valahol a kettő között van, és a depressziós az nem tud ilyen döntéseket hozni. És végül a testi tünetek, ezek azok, amik a leglátványosabbak, vagy amelyekről a legkonkrétabban lehet beszélni, ugye a fejfájás az egyik legfőbb jellemzője a depressziónak, az emésztési zavar, a mellkasi szorítás, az étvágytalanság, alvászavar, az szinte mindig megjelenik a depressziós embernél, és ami a legfontosabb és legjellemzőbb, ez a fáradtságérzés. Ez a, akármennyit aludtam, akkor is fáradt vagyok. A depressziós ember az viszonylag nehezen tud elaludni, tehát alvászavarral küzd. De amikor előfordul olyan, hogy jól kialussza magát, tehát többet alszik, akkor is nagyon fáradt. Tehát bármennyit alszik, akkor is fáradt. Tehát ez egy nagyon jellemző. És arra kell figyelnünk, hogy ezek közül, hogyha úgy magunkra ismerünk néhány dologban, nem biztos, hogy depresszióban szenvedünk, hiszen fejfájás nagyon sok mindentől lehet, fáradtság nagyon sok mindentől lehet, az előző tüneteknél is sok minden okozhatja ezeket a dolgokat, hogyha nagy részük ezeknek a tüneteknek jellemző valakire, akkor mondjuk azt, hogy na hát ő feltehetőleg depressziós. A depresszió előfordulásával kapcsolatban, a depresszió volt a múltban is, ugye amikor azt mondjuk, hogy mára egy népbetegségé vált, ez nem jelenti azt, hogy a régi időkben nem volt depresszió, és az sem jelenti, hogy azért, mert valaki depressziós, az nem élhet egy olyan életet, ami akár egy kimagasló élet. Felsoroltam néhány olyan embert, akit úgy legtöbben ismerünk a történelemből, ugye a zeneszerző Handel egy depressziós ember volt, és micsoda alkotások maradtak fenn utána, vagy Hemingway, egy csodálatos író volt, és depressziós emberként élte le az életét, de mégis fennmaradtak csodálatos dolgok utána. Abraham Lincoln, a nagy politikus, szintén egy depressziós ember volt, Viktória királynő, és hát elég sokat hallunk arról, hogy a Bibliában is találkozunk bibliai személyekkel, akik depressziósok voltak. Most az igaz, hogy rendkívül megnőtt az utóbbi időben a depressziósoknak a száma. Nagyon sokat lehet filozofálni, és ez nagyon fontos, hogy filozófiai szempontból megközelíteni, hogy miért. Egy bizonyos, hogy Kopp Máriáék végeztek egymás után 1988-ban és 1995-ben felmérést, egy nagyon nagy átfogó, és azt látták, hogy ez alatt a 7 év alatt megduplázódott a depressziósok száma. Nyilván mindig szeretnénk mondani konkrét számokat, százalékban például, hogy az emberek hány százaléka depressziós. Na most itt van egy hatalmas probléma, mert ahány kutatónak az adatait nézzük, annyiféle adat létezik, és olyan adatok, hogy mondjuk a lakosság 1%-a, vagy a lakosság 80%-a. Tehát ilyen adatok léteznek, és azért mondom, hogy itt az 1 és a 80 között valójában minden előfordul, és ez azért van, mert hogy nincs egyértelműen eldöntve az, hogy mikortól mondhatjuk egy emberre, hogy depressziós. És nyilván az biztos, hogy nem igaz, hogy ahogy Szilvia a szakirodalom, hogy major depresszió, ez a kimondottan erősen depressziós betegség, ez biztos, hogy nem a lakosság 80%-ára jellemző. De az, hogy olyan lehangoltak vagyunk, méghozzá nem csak úgy időnként egy aktuális probléma esetén, hanem úgy általában azért 1%-nál biztos, hogy több. Kopp Máriáék felmérése szerint átlag az a nők esetében olyan 30-35% között van, tehát azt lehet mondani, hogy a nőknek körülbelül egyharmada az, aki depressziós, és itt még mindig nem arról beszélünk, hogy akiknek feltétlenül gyógyszert kell szedni, hanem akikre úgy rámondhatjuk, hogy depressziósok. A férfiaknak a fele, tehát körülbelül a nők depressziós mértékének a fele, tehát a nők kétszer olyan depressziósok, vagy kétszer annyian depressziósok, mint a férfiak. Hallottunk egy előadást, hogy van olyan kromoszóma, ami bizonyos betegségektől megvédi a nőket. Hát a depressziótól nem véd meg ez a kromoszóma, mert a nők kétszer annyian depressziósok. Nagyon érdekes, hogy az elvált emberek sokkal nagyobb százalékban depressziósok, mint azok, akik házasságban élnek. Még lehetne beszélni arról, akik nem házasságban élnek, de mondjuk özvegyek. Mindenképpen az elváltak egy sokkal nagyobb százalékban szenvednek a depressziótól. És a nyugdíjasok. Tehát aki már nem dolgozik. Ugye a nyugdíjasokra jellemző, hogy nincs igazi jövőkép nagyon sok nyugdíjasnál. Ugye voltak nagy terveim, hát nem valósult meg felesen, most már mit kezdhetek magammal, elveszítettem a munkahelyemet, már család se igen néz rám. Tehát a nyugdíjas emberre sok olyan teher hárul, ami ahhoz vezet, hogy a depresszió sokkal inkább megjelenik náluk. Egy nagy kérdés, hogy öröklődik-e a depresszió, hát az előbb az öröklődésről elég sok mindent hallottunk, itt is igaz, hogy maga a depresszió soha nem öröklődik, a depresszióra való hajlam azonban igen. Tehát azoknak az embereknek, akiknek a családjában volt depresszió szülőknél, nagyszülőknél, azok sokkal hajlamosabbak, hogy ők maguk is beleessenek ebbe a betegségbe, a depresszióba. Viszont itt megint igaz az, amiről hallottunk, hogy hogyan játszanak azon a bizonyos zongorán, tehát milyen környezetben vagyunk és mit tanulunk meg. És itt jön az életmódnak a szerepe. Milyen életmódot folytatunk? Ugyanis ha én örököltem egy depresszióra való hajlamot, akkor az életmóddal befolyásolhatom azt, hogy mekkora valószínűsége lesz annak, hogy kialakul-e nálam ez a depresszió, vagy sem. És itt van egy nagyon nagy szerepe az életmódnak. A depresszió terápiájáról, de csak nagyon röviden, az antidepresszánsok az utóbbi időben nagyon-nagyon elszaporodtak. Ugye ezek azok a gyógyszerek, amelyek a depressziót gyógyító gyógyszerek, most már rengeteg van belőlük. Ha valaki antidepresszánst szed, annak ajánlom elolvasni egy nemrég megjelent könyvet, Depresszióipar a címe. Azzal kezdődik a könyv, hogy senki ne tegye le most azonnal a gyógyszert, főleg nem az orvossal történő megbeszélés miatt. Viszont határozottan állítom, hogy mi adventisták egy olyan területet érintünk ezzel, ahol a keresztségi fogadalmunkat talán a legtöbbször szegjük meg, hogy a gyógyszerekkel megfelelően bánok, és csak úgy fogyasztom, ahogy az szükséges, ugyanis nagyon sokan szednek úgy különböző hangulatjavító szereket, hogy igazából nem kellene. És ebben mi magunk is hibásak vagyunk, mert rengeteg olyan ember van, akinek különböző problémái vannak, és ahelyett, hogy megkeresné a probléma okát, elmegy az orvoshoz, és megkéri, hogy írjon fel nekem hangulatjavítót, és úgy érzi, hogy ennélkül már élni sem tudok, és ilyen kis Isten lesz az ő számára a hangulatjavító gyógyszer. Másrészt ez a, amiben benne élünk, a gyógyszergyáraknak a nyomása, hogy mit kap az az orvos, aki egy hónap alatt megfelelő mennyiségű antidepresszánst ír fel a betegeknek, és ezért az orvos nagyon nagy előszeretettel írja fel ezeket a szereket, illetve hát nem tud mit csinálni. Egy konkrét példát tudok említeni, amikor egy buszsofőr, aki egyébként nem vezethetne ilyen gyógyszerek mellett, visszament elolvasva a mellékhatásokat a pszichiáterhez, aki felírta neki ezt a gyógyszert, és a pszichiáter azt mondta, hogy ne haragudjon nekem, 2 óra alatt 50 beteget kell ellátnom, hogy alkalmazhatnék több órás terápiát, marad a gyógyszer, amit 2 perc alatt fel tudok írni. Tehát sajnos nagyon sokszor nincs más, mint az antidepresszánsok, aminek a mellékhatásait nagyon sok esetben elhallgatják. Tehát olyan mellékhatások vannak, hogy nem megdöbbentő lesz az az adat, amit most hallottunk, hogy évi 100 000 ember hal meg a gyógyszerek mellékhatásaiként. Ennek ellenére én nem mondom azt, hogy soha semmilyen körülmények között nem szabad szedni ilyen gyógyszereket, hiszen különösen van egy úgynevezett endogén depresszió, amikor nem a külső hatások okozzák kimondottan a depressziót, hanem belső elváltozások, különböző anyagok a szervezetünkben nem megfelelő mennyiségben termelődnek. Ilyen esetben előfordul, hogy használ a gyógyszer, illetve amikor nagyon súlyos depresszióval megy el az ember az orvoshoz, és még nem kezdődött el a terápia, hiszen van a pszichoterápia, a következő dolog, ami nem néhány nap alatt, nem néhány hét alatt hat, hanem nagyon sok esetben hónapok kellenek, hogy a hatása érezhető legyen. Addig, amíg nagyon nagy krízisben van az ember, addig esetleg lehet szedni ezeket a gyógyszereket, de nagyon nagy a veszély, hogy hozzászokik az ember. A pszichoterápiával kapcsolatban nagyon sok embernek van egy félelme. Él a köztudatban egy ilyen elképzelés, hogy megint egy beszélgetés, hogy hova mész? Hát megyek a pszichológushoz. Hát miért? Bolond vagy? Mert így gondolkozunk, hogy valaki pszichológushoz, mert hát az bolond akkor. Még halljuk azt, például generál konferenciától volt itt nem régen egy vezető, aki elmondta a misszió konferencián, hogy hát ő minden hónapban elmegy a pszichológusához, egyszerűen azért, hogy letegye, megbeszélje a terheket, tehát hogy más kultúrákban ez egy természetes dolog, hogy elmegyek és átbeszélünk dolgokat, egy lelki megkönnyebbülést hoz az embernek, és a pszichoterápia, hogyha jól használják, akkor azt lehet mondani, hogy a depresszió egy jól gyógyítható betegség. Csak sajnos idegenkedünk, vagy félünk ettől, és néha joggal, mert hallunk mindig olyan eseteket, amikor valaki elmeséli, hogy hát ő járt ugyan pszichoterápiára, de ez meg ez történt, és hát biztos, hogy van mögötte valami. És hát nagyon fontos az életmód. Az életmódnak különösen akkor van helye, illetve akkor van aktualitása, amikor szeretnénk megelőzni, hogy kialakuljon a depresszió, illetve egyszerűen depressziós hangulatunk van, de természetesen, amikor depressziós beteggé válik valaki, akkor is sokkal gyorsabb a gyógyulás, hogyha egy megfelelő életmódot folytatunk. Ugye a depresszió az nagyon sokszor azért alakul ki, mert van egy élethelyzet, amivel meg kell küzdenünk, és mi rosszul küzdünk meg azzal a bizonyos élethelyzettel. És nem tanultuk meg, hogy hogyan erősítsük meg magunkat, hogyan vértezzük fel magunkat a depresszió ellen. És hát az életmód elemek, ugye az életmód az mindig azt jelenti, hogy különböző elemeket egymás mellé teszek. Ugye volt erről szó, hogy ha valaki elhatározza, hogy vegetáriánus lesz, de mellette mindenféle más dolgot, ami az életmóddal kapcsolatos rosszul csinál, akkor ő hiába vegetáriánus, mert soha nem lesz egészséges.

például Orbánc fű teát, mert hogy ez előnyére van, tehát gyógyítja a depressziót. De emellett még nagyon sok mást is meg kell tennem. A fénynek, a napfénynek egy nagyon fontos szerepe van a depressziónál. Egy nagyon látványos statisztika az, hogy a téli hónapokban sokkal több a depressziós beteg, ugye télen jóval kevesebb a napfény. Ahogy eljön a tavasz, nagyon sok ember felgyógyul a depresszióból, sokkal jobban érzi magát, és hát igaz ez, hogy a napfény az nagyon jótékony hatással van. A mai ember az elszakadt a természettől. Nem vagyunk kint a természetben, nem ér bennünket a napfény, bent vagyunk egy irodában, bent vagyunk egy gyárban, olyan helyen dolgozunk, olyan helyen tartózkodunk, ahol nincs napfény. És ezért is sokkal több a depressziós ember. Görögország ugye tőlünk jóval délebre van, jóval több a napfénynek a mennyisége Görögországban. Magyarországon háromszor annyi a depressziósok száma, mint Görögországban. Tehát látjuk, hogy ez is arányban van, hogy ha sok napfény ér bennünket, az már egy javulást ér. És nagyon érdekes, hogy az utóbbi időben egyre többet használják a fényterápiát, bár ez nem a napfény, hanem mesterséges fény, de nagyon sok depressziós gyógyítottak meg fénnyel, fénykezeléssel. Testmozgás. A testmozgás egy hatalmas erő a depresszióval szemben. Megpróbálom elmagyarázni, hogy miért. Hogyha én rendszeresen edzem az izmaimat, rendszeres testmozgást végzek, akkor ugye erős leszek. Ha jön valamiféle, most jelképes, jön valamiféle támadás, én erős vagyok, felkészült vagyok, és könnyen tudok védekezni egy támadás ellen. Ha én fizikailag erős vagyok, akkor lelkileg is sokkal erősebb vagyok. Ha én fizikailag le vagyok gyengülve, olyan lusta vagyok, akkor ez lelkileg is jellemző lesz rám. Tehát nem véletlenül, hogy a Biblia is mondja, hogy a test és a lélek között egy nagyon szoros összefüggés van, és az igaz, hogy az izmaink és a lelkéletünk között is egy nagyon szoros összefüggés van. Például mennyire feszesek az izmaim, sőt, mennyire tudom koordinálni azt, hogy feszes legyen az izmom, vagy ellazult. Ugye van egy másik fajta betegség, amikor állandó feszültségben érzünk, ugye ez a szorongásos betegségek. Amikor állandóan merev a nyakam, össze van szorítva az állkapcsom, és nem tudom ellazítani. Nem tudom kontrollálni, hogy mikor legyek feszes, és mikor legyek ellazult. Most ez az ember, az ilyen ember nem tudja a lelki életét sem kontrollálni. Ezen alapszanak egyébként a relaxációs terápiák, hogy az embert megtanítják arra, hogy az izmait el tudja lazítani, amikor kell, és meg tudja feszíteni, amikor kell, és akkor lelkileg is egy sokkal ilyen intenzívebb hatást tud a környezetére kifejteni az ember. Ettől megint nagyon sok ember megijed, mert hogy különböző New Age mozgalmak és okkult szervezetek is előszeretettel használják a relaxációt, tehát nyilván ennek is van orvosi formája, amiben nincsenek benne ezek a New Age-es elemek. Érdekes módon a házi állatok jótékony hatással vannak a depresszióra. Különösen azok az állatok, amelyeknek olyan kellemes szőre van, és lehet simogatni őket, így különösen a kutya és a macska, és a ló, tehát ezt a három állatot szokták kiemelni, hogy különösen jó hatással van az emberre, és hatékony arra, hogy az ember kevésbé legyen depressziós, tehát a kutya, macska és a ló. Aminek a legnagyobb hatása van a depresszióra az életmód szempontjából ezek az emberi kapcsolatok. A házasság például, ugye az előbb láttuk, hogy aki házasságban él, az sokkal kevésbé, vagy sokkal ritkábban depressziós, mint az elvált ember. Itt külön kiemeltem, hogy a boldog házasságban élő ember, hiszen elindulhat egy ördögi körfolyamat, hogy rossz a házastársammal a kapcsolatom, akkor egyre többször érzem azt, hogy ez se sikerült, az se sikerült, egyre depressziósabb lesz a hangulatom. Ha depressziós a hangulatom, akkor egyre kevésbé fognak szeretni engem, még romlik a kapcsolatom a házasságon belül, és elindul egy ördögi körfolyamat, amiből nagyon nehéz megállni.
De mindenképpen, aki arra

0: törekszik, hogy egy boldog házasságban éljen, az sokkal ritkábban betegszik meg depresszióban. A barátság szerepe, ugye gondoljunk egy bibliai példára, Dávid és Jonatán példája. Ugye Dávid talán régen depressziós lett volna, ha nem lett volna egy olyan barátja, mint Jonatán. A barátság egy nagyon jó védelem a depresszió ellen. A közösség, ha az ember tartozik egy közösségbe, és itt igazi közösségről beszélek, ahol az emberek ismerik egymást, beszélgetnek egymással, tehát van egy ilyen közösség, az egy nagyon jó védelem a depresszió ellen. Erre alapul egyébként a pszichológiában a csoportterápia, amikor depressziósokat összegyűjtenek, és egy csoportban foglalkoznak az emberrel, mert szüksége van az embernek a közösségre. A megbocsátásnak egy óriási jelentősége van a depresszió tekintetében. Érzem-e azt, hogy Isten megbocsátott nekem? Meg tudok-e bocsátani én az embertársaimnak? Érzem-e azt, hogy nekem megbocsát másik ember? A depressziós emberre mindig jellemző az önvád, az, hogy nem tudunk megbocsátani, nekem nem bocsátanak meg, önmagamnak nem tudok megbocsátani. Bagdi Emőke foglalkozik egy úgynevezett megbocsátás tréninggel. Rengeteg testi és lelki betegségből gyógyult ki olyan ember, aki egyszerűen megtanult egy ilyen tréningen megbocsátani. Érdekes, és ilyen hatással van a megbocsátás. A hitnek, és itt szeretném kihangsúlyozni, hogy a gyakorlatban is megmutatkozó hitnek egy óriási szerepe van a depresszióban. A hit ad nekem egy pozitív jövőképet. Ugye miért vagyunk depressziósok sokszor? Mert nincs pozitív jövőképünk, csak a rosszat látjuk. Nincs már hátra nekem semmi, nekem már semmi nem jön a jövőben. De ha tudom azt, hogy mit ígér Isten a Szentíráson keresztül, akkor van egy pozitív jövőképem. Van egy reményem, ami hiányzik a depressziós embernél. Reménytelenség. A remény, amit a hit nyújt, az kigyógyíthat a depresszióból. Megbocsátásról beszéltünk, a közösségről beszéltünk, és ugye a hit az mindezt nyújtja, mindenre tanít, ott van az úrvacsora, ott van a közösség. Aztán itt külön kiemeltem ezt a perfekcionizmust, ugyanis a hit, a vallás, az nem csak pozitív hatással lehet ránk, hanem negatív hatással is a depresszióra, akkor, hogyha nem jól gyakoroljuk, márpedig nagyon gyakran beleesünk ilyen hibába. Ugye az ilyen hiba az, amikor a modern kor farizeusai meg írástudói akarunk lenni. Ugye Jézus nagyon gyakran, sőt, azt lehet mondani, hogy mindig is, inkább a farizeusok is írástudók ellen küzdött, nem pedig a pogányokkal szemben. Sokkal nagyobb veszélyt látott ezekben az emberekben. És ma is vannak ilyen emberek, akik állandóan a törvényeskedők. Tehát mindig megítélik a másik embert. Mindig csak azt látják, hogy én nekem most az a feladatom, hogy a másik embert megítéljem, önmagamat is, és tökéletes akarok lenni, és nem tudom elviselni, hogy már megint nem sikerült, már megint nem sikerült. Persze, Isten azt mondja a Szentíráson keresztül, hogy törekedjünk a jóra. És közben lássuk meg, hogy mindannyian olyan emberek vagyunk, akiknek szükségünk van a megváltóra, mert önmagunkat nem tudjuk megváltani. Az, amikor én önmagamat akarom megváltani, hogy tökéletesen be akarom tartani a törvényt, mert én majd megmutatom, hogy képes vagyok rá, akkor egy ilyen perfekcionizmusba esek, ilyen abszolút tökéletességbe esek, és ez egyrészt ellentétben áll a Biblia tanításával, másrészt az egyik legfontosabb dolog, ami depresszióhoz vezet. Helytelen életmód nagyban hozzájárul ahhoz, hogy depressziósok legyünk. Ugye azt mondtuk, hogy jön egy élethelyzet, amit meg kell oldani, meg kell küzdenünk az adott élethelyzetben. Most nagyon sok esetben a dohányzást, a kóros alkoholfogyasztást, a droghasználatot, mozgásszegény életmódot, vagy a kóros táplálkozási szokásokat választjuk ahelyett, hogy helyesen küzdjünk meg, és azt látjuk, hogy ezek mind-mind nem igazi megoldások. Tehát ugye valaki egyszer nagyon találóan mondta, hogy a legjobb stresszkezelő szer az a szilva pálinka, és olyan szempontból igaza van, hogy tényleg az alkohol egy feszültségoldó szer. De nem fogja megoldani a problémámat, tehát utána jön a depresszió. vagy kóros táplálkozási szokások, ugye már külön pszichológusok szakosodtak a bulímia meg az anorexia kezelésére, mert olyan elterjedté vált, tehát a kóros soványság meg a kóros elhízás, mert úgy gondolják emberek, hogy ez egy megoldást jelenthet, de utána jön a depresszió, mert rádöbbenünk, hogy nem hozott megoldást. És a depressziós nézet, ami általánossá válhat, hogy ez az én hibám, én vagyok az oka. A Biblia azt mondja, hogy az Isten mindannyiunk életében meg fog engedni mindig is negatív dolgokat, próbákat, és nekünk ezeken keresztül kell menni. Tehát nem szabad mindig magunkat okolni, hogy mindig én vagyok a hibás, mindig én vagyok a felelős, hogy ilyen és ilyen dolgok megtörténhettek velem. Isten megenged ilyen próbákat. Nem lesz mindig így, mert hogy ez a mindig így lesz, ez vezet a depresszióhoz. Azt mondja a Biblia, hogy Isten a kimenekedést is megadja. Tehát segít, nyilván nekem kell a lépéseket megtennem, és nem igaz az se, hogy én egy olyan ember vagyok, aki mindent elrontok, mert ez megint csak a depresszióhoz vezet. Látni kell azt, hogy nem vagyunk abszolút tökéletes emberek, esendő emberek vagyunk itt a Földön, Isten segítségével azonban azt lehet mondani, hogy csodákra vagyunk képesek, akár még a depresszióból is ki lehet gyógyulni.
1: 103. Zsoltár, a Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk, ami álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én le.

33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad a mi szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk.

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki csalátságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek vatrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gondot.